0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 10. rész. A törvényben csak az árnyéka van meg azoknak a jó dolgoknak, amik majd el fognak jönni. Ezért a törvény nem is adhat tiszta képet ezekről a valóságos dolgokról. Így vannak azok az áldozatok is, amiket a törvény szerint évről évre újra be kell mutatni Istennek. Ezek az áldozatok soha nem tudják tökéletessé tenni azokat, akik ilyen módon közelednek Istenhez. Hiszen ha a törvény tökéletessé tette volna őket, már régen abba hagyták volna az áldozatokat. Akkor ugyanis, akik az áldozatokat bemutatták, egyszer s mindenkorra megtisztultak volna, és nem lenne többé bűntudatuk. De nem ez a helyzet. Az áldozatokat minden évben be kell mutatni, és ezek állandóan a bűnre emlékeztetnek. Mert a borjak és a kecskék vére nem képes végérvényesen eltörölni a bűnöket. Ezért mondta Krisztus, amikor bejött a világba, Istenem, nem kívántad a bűnért való áldozatokat, sem a hála áldozatokat, hanem testet alkottál nekem. Nem lelted örömödet a teljes elégetett áldozatokban és a vétekért való áldozatokban sem. Ezért azt mondtam, itt vagyok én, Istenem. Azért jöttem, hogy véghez vigyem, amit te akarsz. Pontosan úgy, ahogy a könyvtekercsben meg van írva rólam. Tehát először azt mondja, nem akarod a bűnért való áldozatokat, a hála áldozatokat, a teljesen elégetett és a vétekért való áldozatokat, pedig ezek olyan áldozatok, amiket a törvény szerint kell bemutatni. Azután pedig így mondja, itt vagyok, jöttem, hogy teljesítsem az akaratodat. Ez tehát azt jelenti, hogy Isten megszünteti az áldozatok régi rendjét, és ugyanakkor új rendet vezet be. Jézus Krisztus valóban véghez vitte mindazt, amit az Atya akart. Bennünket pedig Istennek ez az akarata tett az ő számára külön választott néppé. Igen, ez Jézus testének egyetlen föláldozása által történt meg, amely mindörökké érvényes. A régi időkben az izraeli papok minden nap szolgálatban álltak és elvégezték a törvény által előírt kötelességüket. Újra és újra bemutatták ugyanazokat az áldozatokat, amelyek soha nem tudták eltörölni a bűnöket. Ezzel ellentétben Krisztus csak egyetlen egy áldozatot mutatott be a bűnökért. Azaz egy viszont örökre érvényes. Miután Krisztus ezt befejezte, leült Isten jobb oldalán. Most már csak arra vár, hogy Isten minden ellenségét Krisztus hatalma alá kényszerítse. Mert Krisztus ezzel az egyetlen egy áldozatával örök időkre tökéletessé tette azokat az embereket, akiket Isten számára külön választ és szolgálatára fölkészít. Ugyanezt mondja nekünk a Szent Szellem is, ezt mondja először is, ilyen szövetséget fogok velük kötni, azok után a napok után, mondja az Úr, törvényeimet a szívükbe vésem, és beírom az értelmükbe. Majd később ezt mondja, és nem fogok soha visszaemlékezni bűneikre és gonoszságaikra. Ha pedig Isten megbocsátja a bűnöket, akkor többé nincs szükség a bűnért való áldozatra. Ezért, testvéreim, félelem nélkül, bizalommal és teljesen szabadon bemehetünk a mennyei szentek szentjébe. Ez Jézus vére miatt lehetséges, hiszen megnyitotta az utat, amely oda vezet. Ez új és élő út, amely bevezet a függönyön keresztül a szentek szentjébe. A függöny pedig nem más, mint Jézus teste. Hatalmas főpapunk van, aki Isten családját kormányozza. Ezért őszinte szívvel és a hit bizonyosságával közeledjünk Istenhez, hiszen a szívünket Jézus vére megtisztította a rossz lelkiismerettől, ahhoz hasonlóan, ahogy a tiszta víz lemossa a testünkről a piszkot. ragaszkodjunk és kapaszkodjunk bele erősen a reménységbe, és bátran beszéljünk az embereknek arról, amit remélünk, mert Isten, akitől az ígéreteket kaptuk, meg is fogja adni, amit megígért nekünk. Figyeljünk oda egymásra is, azon gondolkozzunk, hogyan tudnánk egymást segíteni és bátorítani, hogy jobban szeressük egymást, és jó dolgokat tegyünk. Ne hagyjuk abba ezt a törekvésünket, hogy egyre inkább összegyűjjünk, bár vannak olyanok, akik elhanyagolják ezt. Bátorítsuk egymást, és folytassuk az összegyülekezést, mert látjuk, hogy közeledik az a bizonyos nap. Mert ha szándékosan továbbra is vétkezünk, miután megismertük az igazságot, akkor nincs többé ez új és élő út, amely bevezet a függönyön keresztül a szentek szentjébe. A függöny pedig nem más, mint Jézus teste. Hatalmas főpapunk van, aki Isten családját kormányozza. Ezért őszinte szívvel és a hit bizonyosságával közeledjünk Istenhez, hiszen a szívünket Jézus vére megtisztította a rossz lelkiismerettől, ahhoz hasonlóan, ahogy a tiszta víz lemossa a testünkről a piszkot. Ragaszkodjunk és kapaszkodjunk bele erősen a reménységbe, és bátran beszéljünk az embereknek arról, amit remélünk, mert Isten, akitől az ígéreteket kaptuk, meg is fogja adni, amit megígért nekünk. Figyeljünk oda egymásra is, azon gondolkozzunk, hogyan tudnánk egymást segíteni és bátorítani, hogy jobban szeressük egymást, és jó dolgokat tegyünk. Ne hagyjuk abba ezt a törekvésünket, hogy egyre inkább összegyűjjünk, bár vannak olyanok, akik elhanyagolják ezt. Bátorítsuk egymást, és folytassuk az összegyülekezést, mert látjuk, hogy közeledik az a bizonyos nap. Mert ha szándékosan továbbra is vétkezünk, miután megismertük az igazságot,

0: kapaszkodjunk bele erősen a reménységbe, és bátran beszéljünk az embereknek arról, amit remélünk, mert Isten, akitől az ígéreteket kaptuk, meg is fogja adni, amit megígért nekünk. Figyeljünk oda egymásra is, azon gondolkozzunk, hogyan tudnánk egymást segíteni és bátorítani, hogy jobban szeressük egymást, és jó dolgokat tegyünk. Ne hagyjuk abba ezt a törekvésünket, hogy egyre inkább összegyűjjünk, bár vannak olyanok, akik elhanyagolják ezt. Bátorítsuk egymást, és folytassuk az összegyülekezést, mert látjuk, hogy közeledik az a bizonyos nap. Mert ha szándékosan továbbra is vétkezünk, miután megismertük az igazságot, akkor nincs többé bűnért való áldozat, amely eltörölhetné bűneinket. Nem marad akkor más hátra, mint rettegve várni Isten ítéletére, és haragjának pusztító tüzére, amely mindenkit elpusztít, aki ellenkezik vele. Ha valaki Mózes törvények nem engedelmeskedett, és ezt két vagy három ember bizonyította, akkor a bűnöst meg kellett ölni. Nem volt szabad megkönyörülni rajta. Akkor vajon mit érdemel az az ember, aki az Isten fiát tapossa meg? Bizony, az ilyen ember még sokkal súlyosabb büntetést kap. Igen, mert nem tisztelte Jézus vérét, amellyel az új szövetséget megkötötte. Pedig ez az a vér, amely azt az embert egyszer már megtisztította. Az ilyen ember súlyos büntetést érdemel, mert a kegyelem szellemét bántotta meg. Mert ismerjük azt, aki ezt mondta, enyém a bosszú állás, én megfizetek. És ezt is mondta, az Úr fogja megítélni népét. Bizony rettenetes dolog az élő Isten kezébe kerülni. Emlékezzetek azokra az időkre, amikor először megismertétek az igazságot. Milyen sok szenvedést kellett elviselnetek, mégis kitartottatok. Volt, hogy sok ember előtt megszégyenítettek, és gonoszul bántok veletek. Ti pedig segítettétek azokat, akik így szenvedtek. Igen, segítettétek azokat, akiket börtönbe zártak, és együtt szenvedtetek velük. Még azt is jókedvel viseltétek, amikor a vagyonotokat előszakkal elvették tőletek. Hiszen tudtátok, hogy sokkal értékesebb és örökkévaló kincsetek van. Ezért hát őrizzétek meg ezt a bátorságot és hitet, mert nagy jutalom vár rátok. Legyetek türelmesek és kitartóak. Miután mindent véghez vittetek, amit Isten akar, meg fogjátok tőle kapni, amit ő ígért. Hiszen ő mondja, hamarosan megérkezik, akit várunk, nem fog elkésni. Az igaz pedig hitből él. Aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az én szellemem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hit emberei vagyunk, hogy életet nyerjünk, és megmentsük a lelkünket.
1: Pál zsidókhoz írt levelének 10. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Mindenkinek friss, vidám, Isten szeretetével teli szép reggelt kívánok. Egyik reggel a 19. Zsoltárt olvastam, és a 6. versnek az egyik részén megakadt a szemem. Az van ott megírva, hogy örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Előtte így pont ki voltam akadva egy-két dolgon, és akkor gondoltam, hogy jobb, hogyha kinyitom a Bibliát, és elkezdem olvasni Istennek a beszédét. És egyből megérintett, amit itt láttam, hogy Isten azonnal adott megoldást arra a helyzetre, amiben voltam. Azt mondta nekem, hogy ez én életpályám olyan, amiben én hős vagyok, hogy ő hősnek teremtett, és elkezdtem ezen gondolkozni. Rögtön tudtam, hogy Isten azt akarja, hogy megváltoztassam a gondolkozásmódomat arról, hogy ő hogyan gondolkozik az én életpályámról, az én életemről, és így elkezdtem ezen járatni az agyam, hogy mit jelent azt, hogy hős vagyok, és hogy a hős miért örvend, hogy futhatja a pályáját, és utána néztem is, hogy mit jelent a hős, mi ennek a definíciója. Hős, halálra is elszánt vitézkatona, csodálatos tetteket véghez vívő személy, bátorságával, helytállásával példamutató ember. És rögtön levetítettem a saját életemre, és hogy Isten ilyennek hívott el az én életpályámban. És rájöttem arra, hogy Isten ilyennek lát engem, és Isten ilyen embernek hívott el engem. Nem, az életemet nem úgy kell megélnem, mint egy áldozat, ő nem arra hívott el, hogy az egész életemet végig szenvedjem, hogy milyen rossz nekem, hogy napról napra épp, hogy csak túléljem, és hogy valamilyen szinten meg tudjam tartani az örömömet, és hogy fáradt legyek, és belefáradjak a harcba, hanem ő azt mondta rólam, hogy én hős vagyok. Én egy olyan vitéz katona vagyok, aki harcolok, aki győztes vagyok, aki csodálatos tetteket végzek véghez az ő kegyelméből, az ő természet feletti ereje által, és aki bátor vagyok, aki török előre, aki példamutató vagyok, és egy hős pont ezért, mivel az életét nem egy szenvedésnek látja, egy hős az nem azon gondolkozik, hogy milyen rossz neki, és hogy tud ebből kikecmeregni abból a szituációból, amiből van. Egy hős azon gondolkozik, és olyan hozzáállása van, hogy igen, hogy futom a pályám, hogy török előre, hogy bátor vagyok, hogy csinálom, és örül ennek, örül a harcnak, örül annak, hogy győztes lehet, és örül annak, hogy futhatja azt a pályát, amit éppen fut. És én is így nem a körülményeimnek vagyok az áldozata, és ezért nem siránkoznom kell, és nem sajnálnom magamat, és nem keseregnem, hogy milyen rossz nekem, hanem az én életem is egy olyan pálya, amit én hősiesen, bátran és győztesen megfutom. És hogyha így nézem az életet, akkor az életemet, akkor a számomra öröm. Öröm az, hogy folyamatosan török előre, harcról harcra, a cél felé megyek. És ezekben a harcokban győztessé tett engem Isten. És én egy hős vagyok. És mivel hős vagyok, ezért győztes vagyok, mivel hős vagyok, ezért erős vagyok, mivel hős vagyok, ezért bátor vagyok, mivel hős vagyok, ezért az egész életemet tudom így nézni. És hogyha elkezdek így gondolkozni az életemről, akkor sokkal kitartóbb tudok lenni. És az előttem lévő akadályokat is tudom örömmel nézni, még hogyha először első nekifutásra falba is ütközök, első nekifutás nem sikerül, akkor sem elcsüggedek, hanem azt látom, hogy Isten engem hősnek teremtett arra, hogy arra teremtett, hogy boldogan, örömmel, erővel telve hősként megfussam ezt az akadályt is, és ezt is legyőzzem. És ami ehhez még nagyon fontos, az a Galata 2:20, ahol az van megírva, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, azt az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Ez nagyon fontos eleme ennek az egész pályafutásnak is, mert ahogy élem az életemet, és keresztül megyek ezeken a harcokon, nem azért vagyok hős, mert a saját céljaimat elérem, hanem azért, mert nem én élek többé, hanem Krisztus él bennem, az ő céljaiért küzdök, az ő akarata az én akaratom, az ő szíve vágya az én szívem vágya, és mindez ezért lehetséges, mert igen, kihozom magamból a legtöbbet, de a célom nem az, hogy én elmondhassam azt életem végéig, hogy igen, kihoztam magamból a legtöbbet, hanem mivel Isten céljaiért küzdök, ezért kihozom magamból a legtöbbet, és ezért ezt meg tudom tenni. Ki tudom az ajándékaimból is hozni a legtöbbet, az életemből is a legtöbbet, de ezt mind azért vagyok erre képes, mert nem önző vagyok, nem a saját dicsőségemet akarom mutogatni, hanem azért, mert Istennek céljáért küzdök én is, hogy az a terv, amit ő elkészített az életemre, az megvalósuljon, hogy egy alkalmas eszköz legyek ez az életpálya alatt is az ő kezében. Szóval bátorítok mindenkit ma is arra, hogy ezt a mai napit is lássátok így, lássátok örömmel, hogy bármi nehézség jön elétek, ti abban hősök vagytok, és ne engedjétek magatoknak, hogy keseregjetek, vagy ne engedjétek be az önsajnálatot, hanem bátran és Istennek örömével, erejével nézzetek a mai nap elé is, és ne is határozzátok el magatokat arra, hogy Istenre néztek folyamatosan, az ő tervére, az ő akaratára, és az ő céljai felé futtok ma is győztesen. Ha gondoljátok, mondjatok utánam egy imát. Hálás vagyok, mennyi apukám, az életemért. Hálát adok neked a tervedért, amit elkészítettél nekem. Hálás vagyok, mert hősnek teremtettél, mert győztesnek teremtettél. Megvallom, hogy elkötelezem magam arra, hogy úgy fogok gondolkozni az életemről, ahogy te gondolkozol róla. Nem engedek be az életembe semmiféle keserűséget, önsajnálatot, hanem örömmel fogom megfutni ezt a napot is. Teljes bennem Jézus Krisztus, és nem én élek többé. És kérlek, adj kegyelmet, hogy a mai nap során se veszítsem el egy pillanatra se a célt, hogy folyamatosan tudjak rád nézni.
1: Amen. Ez volt a Reggeli Kávé Mellé.
0: Reggeli Kávé Mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Chance.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 11. rész. A hit a remélet dolgoknak a valósága, vagy tulajdoni lapja, és a nem látott dolgok felől való meggyőződés, azaz egy perdöntő bizonyíték. Mert ezzel a hit által szereztek jó bizonyságot a régiek is. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által lett teremtve, hogy ami látható, az a láthatatlanból állt elő. Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Káin, ami által bizonyságot is nyert afelől, hogy ő igaz. Bizonyságot tévén az ő ajándékairól Isten, és a hite az még Ábel halála után is beszél. Hitáltal vitetett föl Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten fölvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert afelől, hogy ő kedves Istennek. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Isten létezik, és meg is jutalmazza mindazt, aki őt keresi. Hit által tisztelte Isten Noé. Mikor meglett intve a még nem látott dolgok felől, háznépe megtartására bárkát készített, amely által ezt a világot is kárhoztatta, és a hitből való igazságnak az örökösévé lett. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívta őt Isten, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet majd örökölni fog, és kiment, nem is tudta, hogy hova megy. Hit által lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátorokban lakva Izsákkal és Jákobbal, mert várta az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója maga Isten. Hit által nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szült, azért, mert hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Azért egytől mégpedig, mint egy kihaltól, annyian származtak, mint az égnek csillagai, sokaságra nézve, és mint a tengerpartja mellett a homok, amely megszámlálhatatlan. Hitben haltak meg mindezek, nem nyerték meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat. Mégis vallást tettek arról, hogy idegenek és vándorok a földön, mert akik így szólnak, nyilvánvalóan azt mondják, hogy egy otthont keresnek. És ha eszükbe jutott volna az, amiből kijöttek, lett volna idejük arra is, hogy visszatérjenek. De ők jobb után vágyódtak, vagyis mennyei után. Azért nem szégyelli őket Isten, hogy Istenüknek nevezzék, mert egy várost készített nekik. Hit által áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára lett téve, és az egyszülöttet vitte áldozatul ő, aki az ígéreteket nyerte. Akinek meg lett mondva, Izsákban neveztetik neked a mag. De ő úgy gondolkodott, hogy az Isten a halálból is képes föltámasztani majd, amiért is őt példaképpen visszanyerte. Hit által áldotta meg a jövőre nézve Izsák, Jákobot és Ézsaut is. Hit által áldotta meg a haldokló Jákob, a József fiainak mindegyikét, és botja végére hajolva imádkozott. Hit által emlékezett meg élete végén József, az Izrael fiainak kimeneteléről, és az ő csontjairól rendelkezett. Hit által rejtegették Mózest az ő szülei születése után 3 hónapig, azért, mert látták, hogy kegyelem van a gyermeken, és a király parancsától se féltek. Hit által tiltakozott Mózes, mikor felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják. Inkább választotta az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartotta Krisztus gyalázatát, azért, mert a megjutalmazásra nézett. Hitáltal hagyta oda Egyiptomot, nem félve a király haragjától, mert erőszívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. Hitáltal rendelte a pászkát és a vér kiontását, hogy az öldöklő ne érintse az ő elsőszülöttjeiket. Hitáltal keltek át a vörös tengeren, mint valami száraz földön, amit megpróbálva az egyiptomiak mind elvesztek. Hitáltal omlottak le Jerikónak kőfalai, mikor 7 napig körös körül járták. Hitáltal nem veszett el Ráháb, a parázna nő az engedetlenekkel együtt, azért mert befogadta a kémeket békességgel. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről vagy a prófétákról, akik hitáltal országokat győztek le, cselekedték az igazságot, az ígéreteket elnyerték, bedugták az oroszlánok száját, megoldották a tűznek az erejét, megmenekültek a kard élétől, fölerősödtek betegségekből, a háborúkban erősek lettek, és megfutamították az ellenségnek táborait. Asszonyok föltámadás útján visszanyerték halottjaikat, mások kínpadra vonattak, visszautasítva a szabadulást, hogy becsesebb föltámadásban részesüljenek. Mások megcsúfoltatások, megostoroztatások próbáját állták ki, sőt, még bilincseket és börtönt is. Megkövesztettek, kínpróbát szenvedtek, szétlettek fűrészelve, kadra hányattak, juhoknak és kecskéknek bőrébe bújdostak, nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörtetve, akikre nem volt méltó ez a világ. Bújdostak pusztákon és hegyekben, meg barlangokban és a földnek hasadékaiban. És mindezek, noha hitáltal jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéreteket. Mivel Isten mifelőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül ne jussanak tökéletességre.
4: Pál zsidókhoz írt levelének 11. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Mindenkinek friss, vidám, Isten szeretetével teli szép reggelt kívánok. Egyik reggel a 19. Zsoltárt olvastam, és a 6. versnek az egyik részén megakadt a szemem. Az van ott megírva, hogy örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Előtte így pont ki voltam akadva egy-két dolgon, és akkor gondoltam, hogy jobb, hogyha kinyitom a Bibliát, és elkezdem olvasni Istennek a beszédét, és egyből megérintett, amit itt láttam, hogy Isten azonnal adott megoldást arra a helyzetre, amiben voltam. Azt mondta nekem, hogy ez én életpályám olyan, amiben én hős vagyok, hogy ő hősnek teremtett, és elkezdtem ezen gondolkozni. Rögtön tudtam, hogy Isten azt akarja, hogy megváltoztassam a gondolkozásmódomat arról, hogy ő hogyan gondolkozik az én életpályámról, az én életemről, és így elkezdtem ezen járatni az agyam, hogy mit jelent azt, hogy hős vagyok, és hogy a hős miért örvend, hogy futhatja a pályáját, és utána néztem is, hogy mit jelent a hős, mi ennek a definíciója. Hős, halálra is elszánt vitéz katona, csodálatos tetteket véghez vívő személy, bátorságával, helytállásával példamutató ember. És rögtön levetítettem a saját életemre, és hogy Isten ilyennek hívott el az én életpályámban. És rájöttem arra, hogy Isten ilyennek lát engem, és Isten ilyen embernek hívott el engem. Nem, az életemet nem úgy kell megélnem, mint egy áldozat, nem arra hívott el, hogy az egész életemet végig szenvedjem, hogy milyen rossz nekem, hogy napról napra épp, hogy csak túléljem, és hogy valamilyen szinten meg tudjam tartani az örömömet, és hogy fáradt legyek, és belefáradjak a harcba, hanem ő azt mondta rólam, hogy én hős vagyok. Én egy olyan vitéz katona vagyok, aki harcolok, aki győztes vagyok, aki csodálatos tetteket végzek véghez az ő kegyelméből, az ő természet feletti ereje által, és aki bátor vagyok, aki török előre, aki példamutató vagyok, és egy hős pont ezért, mivel az életét nem egy szenvedésnek látja, egy hős az nem azon gondolkozik, hogy milyen rossz neki, és hogy tud ebből kikecmeregni abból a szituációból, amiből van. Egy hős azon gondolkozik, és olyan hozzáállása van, hogy igen, hogy futom a pályám, hogy török előre, hogy bátor vagyok, hogy csinálom, és örül ennek, örül a harcnak, örül annak, hogy győztes lehet, és örül annak, hogy futhatja azt a pályát, amit éppen fut. És én is így nem a körülményeimnek vagyok az áldozata, és ezért nem siránkoznom kell, és nem sajnálnom magamat, és nem keseregnem, hogy milyen rossz nekem, hanem az én életem is egy olyan pálya, amit én hősiesen, bátran és győztesen megfutom. És hogyha így nézem az életet, akkor az életemet, akkor ez számomra öröm. Öröm az, hogy folyamatosan török előre, harcról harcra, a cél felé megyek. És ezekben a harcokban győztessé tett engem Isten. És én egy hős vagyok. És mivel hős vagyok, ezért győztes vagyok, mivel hős vagyok, ezért erős vagyok, mivel hős vagyok, ezért bátor vagyok, mivel hős vagyok, ezért az egész életemet tudom így nézni. És hogyha elkezdek így gondolkozni az életemről, akkor sokkal kitartóbb tudok lenni. És az előttem lévő akadályokat is tudom örömmel nézni, még hogyha először első nekifutásra falba is ütközök, első nekifutás nem sikerül, akkor sem elcsüggedek, hanem azt látom, hogy Isten engem hősnek teremtett arra, hogy arra teremtett, hogy boldogan, örömmel, erővel telve hősként megfussam ezt az akadályt is, és ezt is legyőzzem. És ami ehhez még nagyon fontos, az a Galata 2:20, ahol az van megírva, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, azt az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Ez nagyon fontos eleme ennek az egész pályafutásnak is, mert ahogy élem az életemet, és keresztül megyek ezeken a harcokon, nem azért vagyok hős, mert a saját céljaimat elérem, hanem azért, mert nem én élek többé, hanem Krisztus él bennem. Az ő céljaiért küzdök, az ő akarata az én akaratom, az ő szíve vágya az én szívem vágya, és mindez ezért lehetséges, mert igen, kihozom magamból a legtöbbet, de a célom nem az, hogy én elmondhassam azt életem végéig, hogy igen, kihoztam magamból a legtöbbet, hanem mivel Isten céljaiért küzdök, ezért kihozom magamból a legtöbbet, és ezért ezt meg tudom tenni. Ki tudom az ajándékaimból is hozni a legtöbbet, az életemből is a legtöbbet, de ezt mind azért vagyok erre képes, mert nem önző vagyok, nem a saját dicsőségemet akarom mutogatni, hanem azért, mert Istennek céljáért küzdök én is, ahogy az a terv, amit ő elkészített az életemre, az megvalósuljon, hogy egy alkalmas eszköz legyek ez alatt az életpálya alatt is az ő kezében. Szóval bátorítok mindenkit ma is arra, hogy ezt a mai napot is lássátok így, lássátok örömmel, hogy bármi nehézség jön elétek, ti abban hősök vagytok, és ne engedjétek magatoknak, hogy keseregjetek, vagy ne engedjétek be az önsajnálatot, hanem bátran és Istennek örömével, erejével nézzetek a mai nap elé is, és meg is határozzátok el magatokat arra, hogy Istenre néztek folyamatosan, az ő tervére, az ő akaratára, és az ő céljai felé futtok ma is győztesen. Ha gondoljátok, mondjatok utánam egy imát. Hálás vagyok, mennyi apukám, az életemért. Hálát adok neked a tervedért, amit elkészítettél nekem. Hálás vagyok, mert hősnek teremtettél, mert győztesnek teremtettél. Megvallom, hogy elkötelezem magam arra, hogy úgy fogok gondolkozni az életemről, ahogy te gondolkozol róla. Nem engedek be az életembe semmiféle keserűséget, önsajnálatot, hanem örömmel fogom megfutni ezt a napot is. Teljes bennem Jézus Krisztus, és nem én élek többé. És kérlek, adj kegyelmet, hogy a mai nap során se veszítsem el egy pillanatra se a célt, hogy folyamatosan tudjak rád nézni. Amen.
1: Ez volt a Reggeli Kávé Mellé.
0: Reggeli Kávé Mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 12. rész. A hit embereinek ilyen nagy serege körülvesz bennünket. Az ő életük mutatja meg igazán, mit is jelent a hit. Ezért hát vessünk le mi is magunkról mindent, ami akadályoz minket. Még a bűnt is, amely körülvesz és környékez, ami tapad ránk és el akar gáncsolni. És fussuk meg kitartással azt a versenyt, ami előttünk van. Úgy, hogy közben le ne vegyük szemünket Jézusról, aki elkezdte a hitünket és be is fejezi. Mert ő elszenvedte a kereszten a halált. De mivel arra az örömre gondolt, ami rávárt, nem törődött a szégyennel, amit a kereszten való kivégzése jelentett. Most pedig elfoglalta a helyét Isten trónjának jobb oldalán. Gondoljatok Jézusra! Türelmesen elviselte, amikor a bűnös emberek gonoszul bántak és makacsul ellenkeztek vele. Ha erre gondoltok, nem fogtok belefáradni a munkátokba, és nem vesztitek el a kedveteket. Mert még végig nem állottatok ellen, és nem tusakodtatok végig a bűn ellen. Isten fiai vagytok, és ő bátorít benneteket. De ezt a bátorítást vajon elfelejtettétek? Fiam, vedd komolyan, ha az Úr nevel téged is, ne veszítsd el a kedved, amikor megfegyelmez. Mert az Úr megneveli azokat, akiket szeret, és megfenyít mindenkit, akit a fiává fogad. Fogadjátok el ti is, és vessétek alá magatokat az ilyen nevelésnek, fenyítésnek. Tekintsétek ezt az édesapátoktól jövő megfegyelmezésként. Mert ez azt bizonyítja, hogy Isten úgy bánik veletek, mint a fiaival. Hiszen minden fiút megnevel az apja. Mindenkinek szüksége van fegyelmezésre. Ha soha nem kaptok fegyelmezést, akkor igazából nem is vagytok fiak, hanem csak törvénytelen gyermekek. Ezen kívül mindegyikünket fegyelmeztek és fenyítettek a földi apáink, akiket mégis tiszteltünk. Mennyivel inkább kell engedelmeskednünk a szellemi apánknak, hogy élhessünk. Földi apánk csak rövid ideig fegyelmezett bennünket, úgy, ahogy neki tetszett. Isten azonban a mi érdekünkben fegyelmez és nevel. És mindezt abból a célból teszi, hogy mi szentek legyünk, olyanok legyünk, mint ő. A fegyelmezés, a fenyítés ugyan nem tűnik kellemesnek, amikor kapjuk, sőt, inkább keserves és szomorúságot okoz. Később azonban az igazságnak békességes gyümölcsével fizet mindazoknak, akik gyakoroltatnak, aki a fegyelmezés által edződik. Azért a lecsüggesztett kezeket és a lankadt térdeket egyenesítsétek föl. És járjatok egyenesen a lábaitokkal, hogy a sánta ne hajoljon el, sőt inkább meggyógyuljon. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Vigyázzatok közben arra, hogy Isten kegyelmétől senki ne szakadjon el. Nehogy a keserűségnek bármilyen gyökere fölnövekedve megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egy ételért eladta elsőszülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy aztán is, mikor akarta örökölni az áltást, megvettetett. Mert nem találta meg a megbánás a megtérés helyét, noha könyhullatással kereste. Ti már új helyre érkeztetek. Nem úgy, mint Izrael népe akkor régen, amikor megérkeztek a Sion hegyhez. Ti most nem kézzel fogható hegyhez jöttetek, amely tűzben ég, nem sötétséghez, homályhoz, viharhoz, vagy trombita harsogó hangjához, sem a hanghoz, amely rettenetes volt. Olyan félelmetes volt, hogy akik hallották, könyörögtek, hogy ne szóljon hozzájuk többé. Mert nem tudták elviselni a parancsot, amit kaptak. Ha csak egy állat is megérinti a hegyet, meg kell ölni, agyon kell dobálni kövekkel. Olyan rémületes volt a látvány, hogy még Mózes is azt mondta, reszketek a félelemtől. Nem. Ti nem ilyen helyre jöttetek, az az új hely, ahová jöttetek, a Sion hegye. Az élő Isten városához jöttetek, a mennyei Jeruzsálemhez. Ezernyi és ezernyi angyalhoz, akik összegyűltek, hogy együtt örvendezzenek. Az elsőszülöttek összegyűlt seregéhez jöttetek. Igen, azokhoz csatlakoztatok, akiknek a neve föl van írva a mennyben. Magához, Istenhez jöttetek, aki minden ember bírája, és a tökéletes, igaz emberek szellemeihez, és az új szövetség közben járójához, Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, amely jobbat beszél, mint az Ábel vére. Vigyázzatok, hogy megnevessétek azt, aki szól, mert ha azok nem menekültek meg, akik a földön szólót megvetették, sokkal kevésbé mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyekből van. Akinek szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz, és azt mondja, még egyszer megrázom, nem csak a földet, hanem az eget is. Az a még egyszer pedig azt jelenti, hogy az álhatatlan dolgoknak, mint a teremtett dolgoknak a megváltozását jelenti, hogy a rendíthetetlen, azaz örökké való dolgok, azok megmaradjanak. Azért mi is mozdíthatatlan és örökké való királyságot nyertünk, és így legyünk hálásak, és ennél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon tisztelettel és félelemmel, mert a mi Istenünk megemésztő tűz.
4: Pál zsidókhoz írt levelének 12. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Mindenkinek friss, vidám, Isten szeretetével teli szép reggelt kívánok. Egyik reggel a 19. Zsoltárt olvastam, és a 6. versnek az egyik részén megakadt a szemem. Az van ott megírva, hogy örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Előtte így pont ki voltam akadva egy-két dolgon, és akkor gondoltam, hogy jobb, hogyha kinyitom a Bibliát, és elkezdem olvasni Istennek a beszédét. És egyből megérintett, amit itt láttam, hogy Isten azonnal adott megoldást arra a helyzetre, amiben voltam. Azt mondta nekem, hogy ez én életpályám olyan, amiben én hős vagyok, hogy ő hősnek teremtett, és elkezdtem ezen gondolkozni. Rögtön tudtam, hogy Isten azt akarja, hogy megváltoztassam a gondolkozásmódomat arról, hogy ő hogyan gondolkozik az én életpályámról, az én életemről, és így elkezdtem ezen járatni az agyam, hogy mit jelent azt, hogy hős vagyok, és hogy a hős miért örvend, hogy futhatja a pályáját, és utána néztem is, hogy mit jelent a hős, mi ennek a definíciója. Hős, halálra is elszánt vitéz katona, csodálatos tetteket véghez vívő személy, bátorságával, helytállásával példamutató ember. És rögtön levetítettem a saját életemre, és hogy Isten ilyennek hívott el az én életpályámban. És rájöttem arra, hogy Isten ilyennek lát engem, és Isten ilyen embernek hívott el engem. Nem, az életemet nem úgy kell megélnem, mint egy áldozat, ő nem arra hívott el, hogy az egész életemet végig szenvedjem, hogy milyen rossz nekem, hogy napról napra épp, hogy csak túléljem, és hogy valamilyen szinten meg tudjam tartani az örömömet, és hogy fáradt legyek, és belefáradjak a harcba, hanem ő azt mondta rólam, hogy én hős vagyok. Én egy olyan vitéz katona vagyok, aki harcolok, aki győztes vagyok, aki csodálatos tetteket végzek véghez az ő kegyelméből, az ő természet feletti ereje által, és aki bátor vagyok, aki török előre, aki példamutató vagyok, és egy hős pont ezért, mivel az életét nem egy szenvedésnek látja, egy hős az nem azon gondolkozik, hogy milyen rossz neki, és hogy tud ebből kikecmeregni abból a szituációból, amiből van. Egy hős azon gondolkozik, és olyan hozzáállása van, hogy igen, hogy futom a pályám, hogy török előre, hogy bátor vagyok, hogy csinálom, és örül ennek, örül a harcnak, örül annak, hogy győztes lehet, és örül annak, hogy futhatja azt a pályát, amit éppen fut. És én is így nem a körülményeimnek vagyok az áldozata, és ezért nem siránkoznom kell, és nem sajnálnom magamat, és nem keseregnem, hogy milyen rossz nekem, hanem az én életem is egy olyan pálya, amit én hősiesen, bátran és győztesen megfutom. És hogyha így nézem az életet, akkor az életemet, akkor ez számomra öröm. Öröm az, hogy folyamatosan török előre, harcról harcra, a cél felé megyek. És ezekben a harcokban győztessé tett engem Isten. És én egy hős vagyok. És mivel hős vagyok, ezért győztes vagyok, mivel hős vagyok, ezért erős vagyok, mivel hős vagyok, ezért bátor vagyok, mivel hős vagyok, ezért az egész életemet tudom így nézni. És hogyha elkezdek így gondolkozni az életemről, akkor sokkal kitartóbb tudok lenni. És az előttem lévő akadályokat is tudom örömmel nézni, még hogyha először első nekifutásra falba is ütközök, első nekifutásra nem sikerül, akkor sem elcsüggedek, hanem azt látom, hogy Isten engem hősnek teremtett arra, hogy arra teremtett, hogy boldogan, örömmel, erővel telve hősként megfussam ezt az akadályt is, és ezt is legyőzzem. És ami ehhez még nagyon fontos, az a Galata 2:20, ahol az van megírva, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, azt az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Ez nagyon fontos eleme ennek az egész pályafutásnak is, mert ahogy élem az életemet, és keresztül megyek ezeken a harcokon, nem azért vagyok hős, mert a saját céljaimat elérem, hanem azért, mert nem én élek többé, hanem Krisztus él bennem, az ő céljaiért küzdök, az ő akarata az én akaratom, az ő szíve vágya az én szívem vágya, és mindez ezért lehetséges, mert igen, kihozom magamból a legtöbbet, de a célom nem az, hogy én elmondhassam azt életem végéig, hogy igen, kihoztam magamból a legtöbbet, hanem mivel Isten céljaiért küzdök, ezért kihozom magamból a legtöbbet, és ezért ezt meg tudom tenni. Ki tudom az ajándékaimból is hozni a legtöbbet, az életemből is a legtöbbet, de ezt mind azért vagyok erre képes, mert nem önző vagyok, nem a saját dicsőségemet akarom mutogatni, hanem azért, mert Istennek céljáért küzdök én is, hogy az a terv, amit ő elkészített az életemre, az megvalósuljon, hogy egy alkalmas eszköz legyek ez az életpálya alatt is az ő kezében. Szóval bátorítok mindenkit ma is arra, hogy ezt a mai napit is lássátok így, lássátok örömmel, hogy bármi nehézség jön elétek, ti abban hősök vagytok, és ne engedjétek magatoknak, hogy keseregjetek, vagy ne engedjétek be az önsajnálatot, hanem bátran és Istennek örömével, erejével nézzetek a mai nap elé is, és meg is határozzátok el magatokat arra, hogy Istenre néztek folyamatosan, az ő tervére, az ő akaratára, és az ő céljai felé futtok ma is győztesen. Ha gondoljátok, mondjatok utánam egy imát. Hálás vagyok, mennyi apukám, az életemért. Hálát adok neked a tervedért, amit elkészítettél nekem. Hálás vagyok, mert hősnek teremtettél, mert győztesnek teremtettél. Megvallom, hogy elkötelezem magam arra, hogy úgy fogok gondolkozni az életemről, ahogy te gondolkozol róla. Nem engedek be az életembe semmiféle keserűséget, önsajnálatot, hanem örömmel fogom megfutni ezt a napot is. Teljes bennem Jézus Krisztus, és nem én élek többé. És kérlek, adj kegyelmet, hogy a mai nap során se veszítsem el egy pillanatra se a célt, hogy folyamatosan tudjak rád nézni.
1: Amen. Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 13. rész. A testvéri szeretet maradjon meg. A vendég szeretetről el ne felejtkezzetek, mert ezáltal némelyek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak, a gyötrődőkről is, mint akik magatok is testben vagytok. Tudjátok meg, hogy minden tekintetben tisztességes a házasság, és tiszta a férj és feleség közötti szexuális kapcsolat, és ezt tartsátok tisztának. Isten elítéli a szexuális bűnben élőket és a házasságtörőket. Tartsátok távol magatoktól a pénz utáni vágyakozást, és elégedjetek meg azzal, amitek van. Mert az Isten azt mondta, nem hagylak el, és nem távozom el tőled. Ezért bizalommal mondhatjuk, az Úr az én segítségem, nem félek. Mit árthat én nekem ember? Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik tanították nektek az Istennek beszédét, és figyeljetek az ő életük végére, és kövessétek az ő hitüket. Jézus Krisztus tegnap is, ma is, és örökké ugyanaz. Különféle és idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félrevezettetni, mert jó dolog, hogy a kegyelem által megerősödjön a szívetek, nem ennivalóval, amelyeknek semmi hasznát nem veszik azok, akik azok körül járkálnak. Nekünk van oltárunk, amelyről nincs joguk enni azoknak, akik a sátornak szolgálnak. Mert amely állatok vérét a főpap beviszi a szentélybe a bűnért, azoknak a testét megégetik a táboron kívül. Ezért Jézus is, hogy megszentelje a saját vére által a népet, kívül a kapukon kívül szenvedett. Menjünk ki tehát mi is őhozzá a táboron kívül, viseljük az ő gyalázatát. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt, az örökkévaló várost keressük. Azért ő általa vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé. Vagyis az ő nevéről tegyünk vallást a szánkkal. A jótékonyságról és az adakozásról, a közösségről el ne felejtkezzünk, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Legyetek engedelmesek előjáróitoknak, és fogadjatok szót nekik, mert ők vigyáznak a ti lelkeitekre, mint számadók. Azért tegyétek ezt, hogy örömmel csinálják, és nem bánkódva, mert ez nektek nem használ semmit. Imádkozzatok értünk, mert úgy vagyunk meggyőződve, hogy jó lelkiismeretünk van, igyekezve mindenben tisztességesen forgulódni. Különösképpen pedig arra kérlek, hogy ezt cselekedjétek, hogy mi hamarabb visszaadassam nektek. A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által a mi úrunkat Jézust, tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálva bennetek, ami kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökön örökké. Ámen. Kérlek pedig titeket, atyám fiai, szívlejétek meg ezeket az intő beszédeket, hiszen röviden írtam nektek. Legyen tudtatokra, hogy a mi atyánk fia Timóteus kiszabadult, akivel, ha csak hamar eljön, majd meglátogatlak titeket. És köszöntsétek minden előjárótokat, és a szenteket is mind. Köszöntenek titeket az Olaszországból valók. A kegyelem legyen mindnyájatokkal. Ámen.
0: Pál Zsidókhoz írt levelének 13. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: kevésség. Ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérségtől kidüllednek a szemeik, szívük gondolatai csaponganak, gúnyolódnak, és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fenhéjázással. Az ég ellen is föltátogatják a szájukat, és a nyelvük körbe-körbe járja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy kiígyják a megtévesztés teli poharát, és azt mondják, hogyan tudhatná ezt az Isten, és van-e a magasságosban értelem? Íme ezek istentelenek, gyarapodnak a világban, növekednek a gazdagságban. Bizony hiába tartottam tisztán szívem, és mostam ártatlanságban kezeim, mert nyomorgattatom minden nap, és ostoroztatom minden reggel. Ha ezt mondom, ilyen módon szólok, íme a te fiaid nemzedékét árulnám el. Gondolkodom, hogy ezt megértsem, de nehéz dolog ez szemeimben. Mindaddig, amíg bementem az Isten szentélyébe, és akkor megértettem az ő sorsukat. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztulásra vetetted ki őket, mind elpusztulnak egy szempillantásban. Elvesznek teljesen, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmod, ha fölserkenünk, te Uram, ha fölserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne a szívem, és háborogna a bensőm, akkor balga és tudatlan lennék, oktalan állat lennék előtted. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm-e földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívem kősziklája, és az én örökségem te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ime, akik eltávoznak tőled, elvesznek. Mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége oly igen jó nekem. Az Úristenbe vetem reménységem, hogy hirdessem minden te cselekedetedet.
1: A 73. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én, már-már meghanyatlottak a lábaim. Kisíjai lépteim el nem iszamodtak. Mert irigykedtem a kevélyekre, látva a gonoszok gyarapodását. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő örejük állandó. A halandók nyomorúságában nincsen részük, és emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért fogta el őket

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 74. Zsoltár, Aszáf tanítása. Miért vetettél el, ó Isten, teljesen? Miért füstölök haragod a te legelődnek juhai ellen? Emlékezzél meg a te gyülekezetedről, amelyet régen szereztél, és amelyet megváltottál. Emlékezzél meg a te örökséged részéről, a Sion hegyéről, amelyen lakozol. Lép föl a teljes pusztaságba, minden tönkretett az ellenség a szent helyen. Támadóid a te gyülekezetet hajlékába ordítanak, föltűzték a jeleiket, és úgy tűnnek, mint mikor valaki fejszéjét emelgeti az erdőnek sűrű fáira. Faragványait már mind összetörték, fejszékkel és pörölyökkel, szent helyedet lángba borították, nevet hajlékát földig megfertőztették. Ezt mondták a szívükben, dújjuk fel őket mindenestől. Fölgyújtották Isten minden hajlékát az országban. Nem látjuk jeleinket, próféta nincs többé, nincs közöttünk, aki tudná, meddig tart ez. Meddig szidalmaz, ó Isten, a sanyargató? Örökké gyalázza-e az ellenség a te nevedet? Miért húzod vissza kezedet, a te jobbodat? Vondd ki a kebledből és végezz! Pedig Isten az én királyom elejétől fogva, aki szabadításokat művele föld közepette. Te hasítod ketté a tengert az erőddel, te törted össze a cethalak fejeit a vizekben, te rontottad meg a Leviatán fejét, és adtad azt eledelül a pusztai népnek. Te fakasztottad föl a forrást és a patakot, te szárasztottad meg az örök folyókat, tiéd a nappal, az éjszaka is a tied, te formáltad a világosságot és a napot, te szabtad meg a föld minden határát, a nyarat és a telet te formáltad. Emlékezzél meg erről, az ellenség szidalmazta az urat, és bolond nép káromolta a te nevedet. Ne adjad a fenevadnak a gerlicéd lelkét, szegényeidnek gyülekezetéről ne feledkezzél meg végképp. Tekints, Uram, a szövetségre, mert telve vannak a földnek rejtek helyei zsaroló tanyákkal. A megrontott ne térjen szégyen vallással vissza. A nyomorult és szűkölködő dicsérje a te nevedet. Kelj föl, ó Isten, és védd a te ügyedet. Emlékezzél meg a te gyaláztatásodról, amellyel naponként illett téged a bolond. Ne feledkezzél el ellenségeid szaváról, és az ellened támadók háborgásáról, amely szüntelen nő.
0: A 74. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben Amanda Bajs gyereknevelés című tanítássorozatának második részét hallhatjuk.
3: All right, while we're waiting to start, I just want to talk to you quickly about something that's going to happen this afternoon.
4: Szeretnék gyorsan beszélni arról, hogy mi fog ma délután történni, mi alatt várjuk, hogy Amanda elkészüljön.
3: There's a little book about this course that we've done.
4: Nagyon sok könyv van ezekről a kurzusokról, erről a kurzusról, amit csinálunk.
3: And you're almost forced now to buy the book or get it.
4: Mostanában már szinte kényszer van az ember előtt arra, hogy letöltsön ilyen könyveket, megvegyen könyveket.
3: Because we've worked out that we don't have enough time.
4: Mert nagyon sokat dolgozunk és nincs elég időnk.
3: And by now you know I talk faster than Mandy. I talk quicker than her.
4: Ja, tehát most már tudjátok, hogy én gyorsabban beszélek, mint Amanda.
3: So you have to listen twice as fast.
4: Úgyhogy kétszer olyan gyorsan kell figyelnetek.
3: But I'm also going to put two into one.
4: De ugyanakkor én egybe rakok kettőt.
3: So you really have to think quickly.
4: Tehát most nagyon gyorsan kell gondolkodnotok is.
3: So if you had too much to eat.
4: Hogyha túl sokat ettetek,
3: then you must go run quickly outside,
4: akkor ki kell mennetek körbefutni
3: so a körben,
4: hogy akkor fölébredjetek
3: ettől. Right. We spoke about that diagram, you saw the circle.
4: Láttátok azt a kördiagramot, ott az elején körülbelül.
3: And we had a description this morning from Amanda about the marriage.
4: És a házasságról olvastuk ezt a Biblia szakaszt, a tíz parancsolatot.
3: As a fundamental building block.
4: Tudjuk, hogy a házasság az alapvető építő kocka.
3: And the next building block that you have to think about is something that we call a family.
4: A következő építő kocka, amiről tudnunk kell és beszélnünk kell, az a család.
3: And so Amanda, when she spoke about the marriage,
4: tehát amikor Amanda a házasságról beszélt,
3: she gave you what in the business world we'll call a job description.
4: Akkor azt mondta el, amit az üzleti világban úgy hívunk, hogy munkaköri leírás.
3: So you could understand what you have to do.
4: Hogy értsétek, hogy mit kell csinálnotok.
3: Are we going to give you a job description for the family?
4: Most a családdal kapcsolatos munkaköri leírást fogjuk elmondani.
3: And the only two roles that you have to do.
4: A két szerepkör, amit be kell töltenünk, csak kettő van.
3: So Mandy spoke on the godly marriage.
4: Tehát ugye van az Isten szerinti házasság.
3: And I'm now going to talk on equal and opposite. Equal and opposite.
4: Tehát most az egyenlő és ellentétesről fogok beszélni.
3: And then I'm going to talk on values and principles.
4: És utána az értékekről és alapelvekről.
3: Those two together, all right?
4: Erről a kettőről együtt.
3: That's the mixture that we're going to make now.
4: Tehát ezt a keveréket fogjuk most kitárgyalni.
3: Most importantly, we want you to understand that God works on the principle of a covenant.
4: Nagyon fontos megértenetek, hogy Isten szövetségben működik.
3: And a covenant is something that has boundary stones.
4: A szövetségeknek vannak határkövei.
3: And each one of these topics that we're talking about is a boundary stone, it's a cornerstone.
4: És minden dolog, amiről mi beszélünk, egy-egy sarokkő vagy határkő.
3: And the importance to remember is if you don't have one of these stones in your life.
4: És arra fontos emlékeznünk, hogy ezekből a kövekből valamelyik nincs meg az életedben.
3: Then what you have is a hole in the wall.
4: Akkor luk van a falban.
3: And the enemy can come into your family.
4: És az ellenség bejöhet a családodba.
3: And can destroy the children.
4: És tönkreteheti a gyerekeket.
3: And so if it's your goal to have godly children.
4: Tehát hogyha Isten szerinti gyerekeket akarsz.
3: Then it's important that we're going to go back and we're going to fill up all of these boundary stones. We're going to make sure they're correct. They're built up again.
4: Akkor fontos, hogy visszamenjünk mint egy az utunkon, és minden határkövet, ami elmozdult, újra visszategyünk a helyére, tehát minden fel legyen építve.
3: And so the first one I want to talk about is the role of the husband and the wife.
4: Tehát először is a férj és a feleség szerepéről szeretnék beszélni.
3: And we live in a world where there's a changing set of values.
4: Olyan világban élünk, amelyben mindig változnak az értékrendek.
3: There's a whole lot of thinking about same-sex marriages.
4: Nagyon sokat gondolkodnak mostanában és beszélnek az azonos neműek házasságáról.
3: About living together.
4: Az együttélésről.
3: And about gender-neutral children.
4: És a nem semleges gyerekekről.
3: And so we're scared to tell a child that he's a boy or she's a girl.
4: Tehát most már félünk megmondani egy gyereknek, hogy ő fiú vagy lány.
3: Because we're so scared of the human rights and the constitutions of our country.
4: Mert annyira félünk, hogy az emberi jogok következményeitől, meg az országaink törvényétől.
3: And those are ungodly principles that we are facing outside in the world today.
4: Kint ma a világban Isten ellenes alapelvekkel kell szembenéznünk.
5: Sorry, I just want to add something here.
4: Csak szeretnék hozzátenni valamit.
5: I've just ministered in Germany.
4: Most szolgáltam Németországban.
5: And they are facing a huge challenge now.
4: És ők jelenleg egy nagyon nagy kihívással néznek szembe ott.
5: They are now starting to teach the little children.
4: Mert most azt kezdik tanítani a kisgyerekeknek.
5: That you don't have a gender.
4: Hogy igazából nem meghatározó, hogy milyen nemű vagy.
5: Everything is neutral.
4: Minden semleges.
5: Not a boy or a girl.
4: Tehát nem így van ez, hogy ez lány, ez meg fiú.
5: You decide whatever you want to be.
4: Hanem döntsd el, mi szeretnél lenni.
5: No gender.
4: Nincsenek nemek meghatározva.
5: This is really a problem for the church.
4: Ez egy nagyon komoly probléma az egyháznak.
5: And I don't know how far it's developed in your country.
4: Nem tudom, hogy a ti országotokban mennyire haladt ez előre ez a téma.
5: But this is really something that we are facing worldwide.
4: De világméretekben most ezzel nézünk szembe.
5: And so the minute you remove the sexuality, your gender.
4: Tehát amint eltávolítod a nemed azonosságát az életedből.
5: Then you have people that don't know who they are.
4: Akkor ugye létrejönnek olyan emberek, akik nem tudják, hogy ők kik.
5: There's no identity.
4: Nincs identitás érzésük.
5: And so a lot of children are being born today.
4: Tehát ma nagyon sok gyerek születik.
5: That have double sexual organs.
4: Akiknek kettős nemi szerveik vannak.
5: Male and female.
4: Tehát vannak női és férfi szerveik is.
5: And so what the governments have done.
4: És akkor a kormány azt csinálja.
5: It is easier just to change that little baby into a little girl.
4: Hogy könnyű most már a kisfiúból kislányt csinálni.
5: So medically in the operation they will remove that which looks like the boy.
4: Tehát ilyen módon műtétileg eltávolítják a fiúkhoz hasonló szerveket.
5: And so that child will then grow up believing I'm a little girl.
4: És akkor úgy nő fel a gyerek, hogy lánynak gondolja magát.
5: But there's such confusion in the bloodline.
4: És nagy zűrzavarok jönnek be a vérvonalakba.
5: Now, I've spoken to you about generational curses before.
4: Már régebben beszéltem a generációs átkokról.
5: And this is why we're having all this confusion now.
4: És most ezért van mindez a zűrzavar.
5: That the original picture that God gave us in the Garden of Eden.
4: Az az eredeti kép, amit Isten az Édenkertben adott nekünk.
5: Is now confused.
4: Most már összezavarodott.
5: We don't know who we are.
4: Nem tudjuk, hogy kik vagyunk.
5: And so children are born with this confusion.
4: És ilyen zűrzavarral a fejükben születnek meg gyerekek.
5: And so it's something that the church we will have to get answers from the Lord.
4: Nekünk az egyháznak válaszokat kell kapnunk az Úrtól ezzel kapcsolatban.
5: And we have to stand with what the word says.
4: És ki kell állnunk amellett, amit a Biblia mond.
5: But it is a real problem.
4: De ez egy valós probléma most.
5: And so the professor, I had a meeting with a professor in Germany.
4: Németországban találkoztam egy professzorral.
5: Who is making a stand against this neutral gender identity?
4: Aki kiáll ez ellen a nemileg semleges témával kapcsolatban.
5: And
4: ez ellen kiáll.
5: He's asked me to please work out teaching so that we can stand together.
4: És arra kért, hogy dolgozzak ki egy tanítást erről, hogy közös platformon tudjunk állni.
5: So this is a real problem in our time.
4: Tehát ez a mi időnkben egy komoly probléma most.
3: So now we gotta go even faster. You...
4: Akkor most már még gyorsabban kell hallgatnotok.
3: All right. And so one of the other things that we're facing as a church today is something called human rights.
4: Egy másik dolog, amivel most szembe kell néznünk az egyházban, az az emberi jogok kérdése.
3: It is the most disastrous, insidious teaching that has come.
4: Ez az egyik legpusztítóbb tanítás, ami most bejött a képbe.
3: This is absolute Greek-minded thinking.
4: Ez kifejezetten a görög gondolkodásmódból származik.
3: You see, in God's word, there's something called equality.
4: Tudjátok, Isten beszédében ott van az egyenlőség.
3: There's something called fairness.
4: Tehát ott van sportszerűség.
3: But there's also the concept of consequence for things that happen.
4: De ugyanakkor olvasunk arról is, hogy az eseményeknek következményeik vannak.
3: And with this concept of human rights, we find that people take rights to themselves, or they get allocated rights.
4: És itt az emberi jogok témájában azt látjuk, hogy emberek maguknak tulajdonítanak bizonyos jogokat.
3: But they don't want to live with the consequences of those rights.
4: De nem akarnak együtt élni, vagy megfelelni a jogokkal együtt járó kötelességeknek, vagy következményeknek.
3: And so if you go into the world outside there, the definition of what is called a family.
4: Tehát, hogy az ember kinéz a világba, akkor nekik is van egy meghatározásuk a családról.
3: Is very different from what the Bible talks to.
4: De az nagyon más, mint amit a Biblia mond erről.
3: So remember, I've described four or five different things.
4: Tehát leírok 4-5 különböző dolgot.
3: That the world defines as a family.
4: Amit a világ családnak nevez.
3: Or the plumb line of what a family is.
4: Hogy mi a mérő zsinór mérték a családhoz.
3: But God's word gives us only two definitions of a family.
4: De Isten csak két dologgal határozza meg a családot.
3: Let me step one step back. Amanda spoke about the marriage.
4: Egyet visszalépek, Amanda beszélt a házasságról.
3: One of the consequences of marriage is babies.
4: Ugye a házasság egyik következménye a gyerek. Okay.
3: You need to have a baby before we can have a family, all right? So.
4: Mert mielőtt családnak lehetne gyereket nevezni, kell, hogy gyereketek legyen.
3: The baby part was in Amanda's talk this morning. In your talk this morning, in the marriage talk.
4: Igen, benne volt ez a házasságról szóló előadásban ma délelőtt.
3: So I'm assuming that you are a husband and a wife and you have a child.
4: Tehát feltételezem, hogy férj és feleség vagytok, és utána lesz gyereketek.
3: And so what does the word of God really say?
4: De mit van igazából Isten beszéde?
3: The first thing is God created man and female.
4: Az egyik az, hogy Isten férfinak és asszonynak teremtette az embert.
3: In marriage two become one.
4: A házasságban a ketten egyé lesznek.
3: It's very important for you to look and think back. In the Garden of Eden.
4: Nagyon fontos visszatekintenünk az Éden kertjébe.
3: God creates mankind.
4: Ahol Isten megteremtette az embert, mint fajt.
3: And he says that male and female.
4: És azt mondja, hogy férfivá és nővé teremtette.
3: And then he separates Adam and Eve into two separate bodies.
4: És utána ugye Évát és Ádámot két testbe helyezi el.
3: Remember when God said, "Let us make man in our image"?
4: Emlékezzetek arra, hogy amikor Isten azt mondta, hogy teremtsünk embert a mi hasonlatosságunkra, képünkre.
3: He spoke over the mankind, the one.
4: Akkor ezt az egyes számú emberiségről mondta, mint fajról.
3: And so the reality is when a husband and a wife come together.
4: Tehát az a helyzet, hogy amikor egy férj és egy feleség összejön.
3: In marriage.
4: A házasságban.
3: It's almost as if two halves are joined again.
4: Ez majdnem olyan, mint hogy a két felet összeraknának egyé.
3: And it's only when you have the two halves joined in God's image.
4: És csak amikor ez a két fél összeáll Isten képmásává.
3: That you have the full extent of God's power and His glory.
4: Akkor tudjuk megélni Isten erejének és dicsőségének a teljességét.
3: And so this is one, we come together to make up the image of God.
4: Ezért, amikor összejövünk, akkor Isten képmása kialakul bennünk.
3: It's as a unit that Adam and Eve were called to guard the garden.
4: Tehát Ádámot és Évát Isten egy egységként hívta el a kertbe.
3: Now what the world has done?
4: Mit csinált a világ?
3: Is they've delegated roles and responsibilities.
4: Az, hogy mint fajt.
3: And he says that male and female.
4: És azt mondja, hogy férfivá és nővé teremtette.
3: And then he separates Adam and Eve into two separate bodies.
4: És utána ugye Évát és Ádámot két testbe helyezi el.
3: Remember when God said, "Let us make man in our image"?
4: Emlékezzetek arra, hogy amikor Isten azt mondta, hogy teremtsünk embert a mi hasonlatosságunkra, képünkre.
3: He spoke over the mankind, the one.
4: Akkor ezt az egyes számú emberiségről mondta, mint fajról.
3: And so the reality is when a husband and a wife come together.
4: Tehát az a helyzet, hogy amikor egy férj és egy feleség összejön.
3: In marriage.
4: A házasságban.
3: It's almost as if two halves are joined again.
4: Ez majdnem olyan, mint hogy a két felet összeraknának egyé.
3: And it's only when you have the two halves joined in God's image.
4: És csak amikor ez a két fél összeáll Isten képmásává.
3: That you have the full extent of God's power and His glory.
4: Akkor tudjuk megélni Isten erejének és dicsőségének a teljességét.
3: And so this is one, we come together to make up the image of God.
4: Ezért, amikor összejövünk, akkor Isten képmása kialakul bennünk.
3: It's as a unit that Adam and Eve were called to guard the garden.
4: Tehát Ádámot és Évát Isten egy egységként hívta el a kertbe.
3: Now what the world has done?
4: Mit csinált a világ?
3: Is they've delegated roles and responsibilities.

0: Amikor egy férj és egy feleség összejön,
1: in marriage,
0: a házasságban,
1: it's almost as if two halves are joined again.
0: Ez majdnem olyan, mint hogy a két felet összeraknának egyé.
1: And it's only when you have the two halves joined in God's image.
0: És csak amikor ez a két fél összeáll Isten képmásává,
1: that you have the full extent of God's power and His glory.
0: Akkor tudjuk megélni Isten erejének és dicsőségének a teljességét.
1: And so this is one, we come together to make up the image of God.
0: Ezért, amikor összejövünk, akkor Isten képmása kialakul bennünk.
1: It's as a unit that Adam and Eve were called to guard the garden.
0: Tehát Ádámot és Évet Isten egy egységként hívta el a kertbe.
1: Now what the world has done,
0: mit csinált a világ?
1: Is they've delegated roles and responsibilities.
0: Az, hogy kiosztott bizonyos kötelességeket és feladatköröket.
1: To the man,
0: a férfinak,
1: and to the woman,
0: és a nőnek.
1: And so instead of seeing a marriage as oneness,
0: tehát a házasságot nem a maga egységében látjuk,
1: we hear that there are jobs that a male must do,
0: hanem azt tudjuk, hogy vannak a férfinak feladatai,
1: and we hear that there are jobs that a female must do, a wife must do.
0: És akkor vannak feladatok, amiket a nő végez el.
1: And we start talking about something called a helper.
0: És akkor elkezdünk a segítőről beszélni.
1: And so the Bible says that we are one.
0: Tehát a Biblia azt mondja, hogy egyek vagyunk.
1: And so this is my first principle to you.
0: Tehát ez az első alapelv, amit szeretnék elmondani nektek.
1: If you want to have godly children,
0: hogyha Isten szerinti gyermekeket akartok,
1: you need to recognize each other as equal,
0: akkor egymást egyenlő félként kell elfogadni, miközben ellentétei is vagytok egymásnak.
1: You see, because God took the male part out of the mankind and put it into Adam.
0: Mert ugye Isten fogta az emberi lénynek a férfiúi részét és beletette Ádámba.
1: And he took the female part and he put it into Eve.
0: Tehát fogta a női részeket és beletette Évába.
1: They are equal.
0: De egyenlők egymással ötkettem.
1: And they're opposite.
0: És ellentétesek is.
1: So if you haven't got a marriage partner yet,
0: tehát hogyha még nincsen házastársad,
1: and you're praying for your partner,
0: és imádkozol egy házastársért,
1: then please don't ask God for someone that looks like you.
0: Akkor kérlek, ne olyan valakit kérj, aki úgy néz ki, mint te.
1: Because you're not going to have an opposite.
0: Mert mindenképpen ellentétet kell kapnod.
1: All right, so there's a lot of teaching about the role of a woman as a helper.
0: Tehát sok tanítás van arról, hogy a nőnek a szerepe a segítés.
1: And unfortunately, this is a very poor translation.
0: De sajnos ez egy elég gyatra fordítása a helyzetnek.
1: You see, the word helper is a lower down job.
0: Tudjátok, a segítői feladatkör az egy kicsit ilyen lekezelő megközelítés.
1: See, if there's a problem with electricity today, you're going to phone an electrician.
0: Hogyha ma a villanyjal lenne valami probléma, akkor egy villanyszerelőt hívnátok.
1: And he's going to come in here with his helper.
0: És akkor ő jönne ide a segítőjével.
1: And the helper is going to carry the toolbox.
0: És akkor a segítő hurcolja a szerszámos ládát.
1: And he'll tell the helper, go fetch, go fetch.
0: És akkor ő küldözgeti a villanyszerelő, hogy most hozd ide ezt, meg hozd ide azt.
1: But the helper doesn't fix electricity.
0: De nem a segítő javítja meg az áram, a villanyt.
1: So do you understand this word helper makes a differentiation?
0: Tehát ez egy ilyen hátrányos megkülönböztetés, ha valaki segítő, vagy nem.
1: It doesn't make us equal.
0: Ettől már nem egyenlő a két ember.
1: So now if I tell you that, then you realize there's something wrong with this word helper.
0: Tehát, hogyha most azt mondom nektek, hogy ébredjetek rá, hogy ezzel a szóval, hogy segítőtárs valami baj van.
1: If I go back to the image of one man being broken into two bodies.
0: Mert ugye vissza kell térnünk az eredeti helyzethez, hogy egy ember volt, akit két testbe helyezett el Isten.
1: And unfortunately with us we have this typical stereotype now that comes.
0: És sajnos most már egy ilyen sztereotípia, egy ilyen átlagosítás, általánosítás bejött ebbe a képbe emiatt.
1: And we always talk about someone who is less than us.
0: Mert ilyenkor valaki olyanról beszélünk, mint segítőtársról, aki kevesebb nálunk.
1: And within that concept a very dangerous teaching comes.
0: És ezzel a megközelítéssel egy nagyon veszélyes tanítás is bejön.
1: Is there a measure of control?
0: Hogy van egy bizonyos mértékű irányítás valakinek a kezében.
1: A measure of submission.
0: És akkor a másik oldalon egy bizonyos mértékű alávetettség.
1: Now I'm not going to spend a lot of time. That word up there is the real Hebrew word that's used in the Bible.
0: Nem akarok ezzel sok időt tölteni. Ez a szó itt az eredeti héber szó, ami a Bibliában van erről.
1: and look at the proper translation.
0: Nézzétek meg a jó fordítást.

0: Itást.
1: If you go to Israel today,
0: hogyha ma elmentek Izraelbe,
1: and you see one of those little girls,
0: és van egy ilyen kislány,
1: just so high,
0: aki ekkora,
1: and she's got a gun just so high,
0: és van egy ilyen magas puskája,
1: and you ask her if she's a helper,
0: és ha megkérdezed őt, hogy ő segítő-e,
1: she'll hit you.
0: Akkor behúz neked egyet.
1: But if you ask her if she's power and strength,
0: de hogyha azt kérdezed, hogy ő erő-e,
1: she'll tell you you're good.
0: Akkor azt mondja, hogy ezt jól mondtad.
1: So don't make the mistake.
0: Tehát ne hibázzatok ebben.
1: Don't make the mistake. They
0: ne
1: know hibázzatok. What to do.
0: Ők tudják, hogy kicsodák.
1: So this phrase translated as helper really means an opposite.
0: Tehát igazából ez a szó, hogy segítőtárs, jelenti azt, hogy ellentéte valakinek.
1: But someone that will strive with you.
0: De olyan valaki, aki veled küzd együtt.
1: Now think about the attributes of a man.
0: Gondoljunk végig a férfiak tulajdonságait.
1: The man is the one who'll go out and farm, he'll do things, he'll make things, he'll develop things.
0: A férfi az, aki kimegy a farmra, műveli a földet, megalkot, létrehoz dolgokat.
1: And within the woman there's the attributes of nurturing and caring.
0: A nőben pedig ott van a táplálásnak, a gondoskodásnak a tulajdonsága.
1: So if you as a woman marry a man that's nurturing and caring,
0: tehát, hogyha te, mint nő, férjhez mész egy olyan férfihez, aki ilyen tápláló és ilyen gondoskodó típus,
1: then you have two caring people that don't do anything.
0: Akkor van a családban két ilyen gondoskodó ember, aki nem végez el semmit.
1: God never intended the woman to be an assistant.
0: Isten soha nem azt akarta, hogy a nő az egy ilyen segéd legyen.
1: Always intended her to be power and strength.
0: Hanem mindig azt akarta Isten, hogy a nő erő legyen.
1: Appreciate her.
0: Értékeld őt.
1: If she comes in opposition to one of your thoughts.
0: Hogyha a valamelyik gondolatoddal a feleséged szembeszáll.
1: Or plans.
0: Valamelyik terveddel.
1: There's probably a good reason for it.
0: Akkor valószínűleg jó oka van rá.
1: There's probably something wrong with your plan.
0: Akkor valószínűleg valami baj van a terveddel.
1: So stop and think again.
0: Tehát egy kicsit állj meg és gondolkodj el rajta.
1: And so the question is, I must look at my wife as equal and opposite.
0: Tehát felmerül ez a kérdés, hogy tehát úgy kell látnom a feleségemet, mint aki egy velem egyenlő ellentétem.
1: Why is this important?
0: Miért fontos ez?
1: You see, if you go into a family with children.
0: Hogyha ugye egy gyerekekkel tűzdel családban vagy.
1: They will very quickly work out which one is the softer one.
0: Akkor nagyon gyorsan ki kell válogatni, hogy ki a lágyabb.
1: And then they're going to come to me and say, can I go and play?
0: Oda jön hozzám a gyerek, azt mondja, elmehetek játszani?
1: And I'm going to say, what did mommy say?
0: És akkor megkérdezem, mit mondott anyád?
1: And they're going to say, she said it was all right.
0: Azt mondja, hát anya azt mondta, hogy mehetek.
1: And I'm not going to check with her.
0: De én nem kérdezem meg az anyukáját.
1: And I'm going to say, it's fine, go play.
0: Azt mondom, akkor jó, akkor menj játszani.
1: When I walk in the home, I get a big fight. Why did I let the children go and play?
0: És aztán hazamegyek, és jól leszúr a feleségem, hogy miért engedtem el a gyereket játszani.
1: They understand how to divide and rule.
0: Nagyon jól tudják a gyerekek, hogy kell megosztani és uralkodni.
1: Children instinctively know which parent will give them sweets.
0: A gyerek ösztönösen tudja, hogy melyik szülőtől fog édességet kapni.
1: And which will want to have him eat organic sandwiches.
0: És melyik akarja majd, hogy organikus szendvicset egyen.
1: In our family, I'm the one with the sweets.
0: A mi családunkban én vagyok az édességes.
1: My son used to get this pocket of homemade bread and all sorts of fancy food that he had to eat at school.
0: Ugye a fiam, amikor iskolába járt, akkor mindig kapott egy ilyen csomagot, a ház otthon sütött kenyérrel és egyéb jófa dolgokkal, amiket meg kellett enni neki.
1: And when he got to school, he went to the other boys and he sold it for chocolates and for peanut butter sandwiches.
0: És amikor odaért az iskolába, akkor ezt a kaját eladta a többi fiúnak édességért és magyarulvajos kenyérért.
1: I'm making light of it, but what I want you to understand is children know how to divide and rule.
0: Tehát most kicsit ilyen könnyedén vettem ezt, de az a lényeg, hogy tudnotok kell, hogy a gyerekek tudják, and hogyan kell megosztani és uralkodni.
1: And so it's essential that you and your wife have to acknowledge each other as equal.
0: Tehát létfontosságú, hogy a feleséged és te úgy lássátok egymást, mint egyenlő felek.
1: There has to be equal authority.
0: Tehát egyenlő tekintélyetek kell, hogy legyen.
1: Equal opportunity.
0: És ugyanolyan lehetőségek kell, hogy legyenek a kezetekben.
1: Let me give you another practical example. The church turns around and says, the father should do the discipline.
0: Tehát ugye, akkor még egy dolgot erről elmondok, azt mondja az egyház, hogy az apának kell fegyelmeznie.
1: I say, in some circumstances, yes.
0: Én azt mondom, hogy bizonyos körülmények között igen.
1: But in others, no.
0: De vannak helyzetek, amikor nem.
1: You see, if something happens this afternoon at 12 o'clock.
0: Tudjátok, hogyha ma délben történik valami.
1: When the children have just come home from school.
0: Amikor a gyerekek éppen hazajöttek az iskolából.
1: And they do something naughty at home.
0: És otthon csinálnak valami pajkosságot.
1: And my wife sees it.
0: És a feleségem látja ezt.
1: Then she knows what the circumstances are.
0: Akkor ugye ő ismeri a körülményeket.
1: She knows exactly what happened.
0: Pontosan tudja, mi történt.
1: And she must draw on the manly strength, her understanding of what I would do.
0: És akkor neki a férfiúi erőből kell merítenie, tudván, hogy mit csinálnék én abban a helyzetben.
1: And she must apply discipline.
0: És neki kell a fegyelmezés végrehajtania.
1: You see, if it comes to me when I get home this evening.
0: Tudjátok, hogyha nekem mondják ezt el, amikor este hazamegyek.
1: And my wife comes before the court case and she said, no, my son did this.
0: Ugye oda jön a feleségem és azt mondja, hogy fiunk ezt csinálta.
1: Then I ask him what his side of the story is.
0: Akkor megkérdezem a fiút, hogy ő hogy látta a helyzetet.
1: And he gives me another version.
0: Akkor ő elmondja az ő változatát.
1: Now who do I believe?
0: Akkor most kinek higgyek?
1: You see, the Bible says I can only judge if I have two witnesses.
0: Tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy csak akkor ítélhetek, ha két tanú van.
1: And so my wife is going to be very cross with me in a minute. My wife.
0: Tehát a feleségemmel elég nagy ellentétbe leszünk egy pillanaton belül.
1: Because she doesn't have another witness.
0: Mert neki nincsen másik tanúja.
1: I'm going to have to declare him innocent.
0: Tehát ártatlannak kell a fiút nyilvánítanom.
1: You see the example I'm trying to do?
0: Látjátok, hogy mit akarok ebből a példából kihozni?
1: So when we say opposite and equal,
0: tehát amikor azt mondják, hogy ellentétes egyenlő,
1: we realize that we're going to look at things from different points of view,
0: akkor belátjuk azt, hogy mi különböző szempontokból látjuk ugyanazokat a dolgokat,
1: but we need them.
0: De szükségünk van a másik nézetére.
1: So I seldom have a heart for emotions.
0: Tehát én ritkán vagyok nagyon érzelmes.
1: And I will not really see if my children have heartache or sad.
0: Nem igazán veszem észre, hogyha a gyerekeim szomorúak vagy fáj a szívük.
1: And that's when she must step up and take the pearl.
0: És ilyenkor kell a feleségnek, az anyának színre lépni és cselekedni.
1: And so please do not consider your wife a helper.
0: Tehát kérlek, ne lássátok a feleségeteket segítőnek.
1: But make her opposite and equal.
0: Hanem kezeljétek őt veletek egyenlő ellentétként.
1: God designed our attributes to work in unity with each other.
0: Isten úgy tervezte, hogy a tulajdonságaink egymással összhangban működjenek.
1: And for me to be supplemented by my wife.
0: Hogy engem kiegészítsen a feleségem.
1: In order for us.
0: Ahhoz, hogy.
1: To build a safe family environment.
0: Kiépíthessünk egy biztonságos családi közeget.
1: And deal with the challenges of life.
0: És el tudjunk bánni az élet kihívásaival.
1: And this is the crux of the story.
0: És a trükk a történetben az, vagy az a lényeg a történetben.
1: When Amanda and I are operating equally.
0: Hogy amikor Amanda és én egyenlő módon cselekszünk.
1: And in unity.
0: És egységben.
1: For the first and only time.
0: Az első alkalommal.
1: We will operate in the full potential.
0: Tehát ez az első eset, amikor a lehetőségek teljességében cselekszünk.
1: Of the image of God.
0: Amelyek Isten képmásában rejlenek.
1: God's put potential in me.
0: Tehát Isten helyezett el belém lehetőségeket.
1: But on my own I can only ride 50 kilometers.
0: De én magam csak 50 kilométernyire tudok eljutni.
1: And the same with Amanda.
0: Ugyanez van Amandával is.
1: But when we come together,
0: de amikor összejövünk, összefogunk,
1: we can actually ride 250 kilometers.
0: Akkor már 250 kilométerre jutunk el. Mert exponenciálisan nőnek a lehetőségeink.
1: But it implies this statement.
0: Ezt az állítást valósítsátok meg.
1: My spouse is my equal.
0: Tehát ezt értsétek ebbe bele, hogy a házastársam egyenlő velem.
1: But please understand.
0: De értsétek meg azt is.
1: She's exactly the opposite of what you are.
0: Hogy pontosan ellentéte a férjének.
1: Let me give you a practical example.
0: Mondok egy gyakorlati példát.
1: I go to sleep early in the evening.
0: Én este korán alszom el.
1: And I wake up early in the morning.
0: És reggel korán ébredek fel.
1: At 12 o'clock tonight.
0: Ma éjfélkor.
1: Or 1 o'clock tomorrow morning.
0: Vagy holnap hajnal egykor.
1: The lights in this pastor's house are still going to be working.
0: A pastor lakásában a villany még mindig égni fog.
1: And my wife's little fingers will be going.
0: És
1: on
0: a feleségem kis ujjai rohangálni fognak a billentyűzeten.
1: And I will have been sleeping for 4 hours already.
0: És addigra én már 4 órát aludtam.
1: But when I get up in the morning.
0: De amikor én reggel felkelek.
1: Because she's opposite to me.
0: Mivel hogy ő ellentétem nekem.
1: You see, when she works, she can make all the noise she likes.
0: Tudjátok, amikor ő dolgozik, akkor mindenféle zajongást elkövethet, ami kedvére van.
1: But when I wake up.
0: De amikor én ébredek föl.
1: I've got to go like a very quiet man. Én
0: szépen, csendben, óvatosan mozgok.
1: Right. And so in summary.
0: Tehát összefoglalásként.
1: Please see your partner always as equal. Please make these declarations.
0: Kérlek, lásd mindig a te házastársadat veled egyenlőnek, és ezt jelensd is ki, hogy ő egyenlő veled.
1: Never let your children see that you look down on your wife.
0: Soha ne láthassák a gyerekeid, hogy lenézed a lefelé nézel a feleségedre.
1: See her of lesser importance.
0: Úgy látod őt, mint aki nem olyan fontos, mint te.
1: The work I do.
0: A munka, amit végzek,
1: doesn't determine my value.
0: Nem az határozza meg az értékemet.
1: God says we are equal value before him.
0: Isten azt mondja, hogy ő előtte egyenlően értékesek vagyunk.
1: And the second thing I want to talk about is role modeling, and I'm going to run through this very quickly in Deuteronomy 6.
0: Másodszor pedig a szerepmodellekről fogok beszélni nagyon gyorsan, az 5 Mózes 6-ra utalnék.
1: I work better without this machine, you can see that, eh? In Deuteronomy 6, God comes to Moses and he says to him, I want you to go and train your children.
0: Az 5 Mózes 6-ban oda megy Isten Mózeshez, és azt mondja, hogy szeretném, hogyha képeznéd, oktatnád a gyerekeidet.
1: And he says, if you teach them this way,
0: azt mondja, hogyha így tanítod őket,
1: they will grow up,
0: akkor felnőnek,
1: in the house of God.
0: Akkor Isten házában nőnek fel.
1: And this is not about religion.
0: Ez nem a vallásról szól.
1: Or about legalism.
0: Vagy a törvénykezésről.
1: It's about the model that you will roll. What do you show people?
0: Hanem az arról a modellről, amit bemutatsz az embereknek, amit mutatsz nekik, hogy hogyan csinálják ők.
1: And so we see these strange verses.
0: Tehát látjuk ezeket a furcsa verseket.
1: And we look at them in the physical.
0: Megnézzük őket itt fizikai szinten.
1: It says write them on the forehead.
0: Azt mondja, hogy írd a homlokodra.
1: And so we want to take a Koki pen, write Genesis 1.
0: Tehát akkor fogunk egy ilyen fóliafilcet, fölírjuk, hogy 1 Mózes 1.
1: He says, talk when you go to bed.
0: Azt mondja, beszélj erről, amikor lefekszel.
1: Talk when you get up.
0: Beszélj erről, amikor felkelsz.
1: What is he saying?
0: Mit mond ezzel igazán?
1: He says, fathers and mothers, please understand.
0: Azt mondja, apák és anyák, kérlek értsétek meg.
1: Children never do what you tell them.
0: Hogy a gyerekek soha nem azt fogják csinálni, amit mondasz nekik.
1: They do what you do.
0: Hanem azt fogják utánozni, amit csinálsz.
1: So if you don't want your children to drink alcohol.
0: Tehát ha nem akarod, hogy a gyereked alkoholt igyon.
1: Then please take the bar out of your house.
0: Akkor vidd ki a bárt a házadból.
1: Because you can do as much as you like.
0: Mert megtehetsz mindent, amit akarsz.
1: You can set an exemplary lifestyle. A perfect lifestyle.
0: Tehát tökéletes életmódot élhetsz.
1: Where you only have one glass of wine every night and you never get drunk.
0: Amikor csak minden este egy pohár bort megiszol, és soha nem rúgsz be.
1: But your child sees that you drink alcohol.
0: De ha a gyereked látja, hogy te szeszes italt
1: iszol. And so you can tell them no.
0: Akkor mondhatsz nemet neki.
1: But they're not going to understand.
0: De nem fogja érteni, hogy ez mit jelent.
1: If you tell them they mustn't drive the motorbike.
0: Amikor meg akarod tiltani a motorozást nekik.
1: Then please sell your motorbike.
0: Akkor kérlek, add el a motorodat.
1: I'm making strange statements, but you need to understand, children do exactly what you say.
0: Hát most ilyen furcsaságokat mondok, de tudnotok kell, hogy a gyerekek nem azt teszik, amit mondasz nekik.
1: Do they? No. They do what you do.
0: Nem, tehát nem azt teszik, amit mondasz, hanem azt teszik, amit teszel. Amit látnak tőle.
1: And so as parents we say to them,
0: tehát mi szülők azt mondjuk
1: you mustn't
0: nekik,
1: lie.
0: Nem szabad hazudnod.
1: Lying is bad.
0: Mert a hazugság rossz dolog.
1: It's not good.
0: Nem jó egyáltalán.
1: And then there's a knock at the front door.
0: Aztán kopognak az ajtón.
1: And we look through the door and we see it's that neighbor from next door that talks a lot.
0: Aztán látjuk, hogy a szomszédunk áll az ajtó előtt, aki mindig rengeteget beszél.
1: And then we tell the children, please go to the door and tell them mommy's not here.
0: És akkor azt mondjuk a gyerekünknek, hogy légy szíves, menj oda, nyisd ki az ajtót, és mondd meg neki, hogy nem vagyok itthon.
1: You understand our lifestyle?
0: Tehát értitek, ugye ezt az életet?
1: Doesn't match our words?
0: Amikor az életmódunk nem illik a szavainkhoz.
1: And the children learn.
0: És a gyerek így fog tanulni.
1: And so that verse is not about me telling them.
0: Tehát ezek a versek nem arról szólnak, hogy én ezt meg azt
1: it's
0: mondom a gyerekeknek.
1: It's about me doing it.
0: hanem arról, hogy mit csinálok
1: előtt. You see, if I say to you, you must say your prayers every night.
0: Hogyha azt mondom a gyereknek, hogy minden este imádkozz.
1: They're going to go and look at my study.
0: Akkor oda megy a gyerek a dolgozószobámba.
1: And they're going to wonder, is that Bible lying on the desk ever open?
0: És megnézik, hogy az íróasztalomon kinyitom-e valaha a Bibliát.
1: And unless they see me turning the pages.
0: És hogyha nem látják, hogy én lapozgatom a Bibliát.
1: And unless they hear me calling out to God.
0: És ha nem hallják, hogy én Istenhez kiáltok.
1: They are not going to see the model.
0: Akkor nem látják a mintát.
1: Of a father that talks to God.
0: Nem látják, hogy az apjuk olyan ember, aki Istennel beszélget.
1: And so role modeling becomes one of the most important things you can do.
0: Tehát az egyik legfontosabb dolog, amit tehetsz, az az, hogy eléjük éled a mintát.
1: There are many parents.
0: Sok szülő van.
1: When their children come here to 14-15 years old.
0: Amikor a gyerekeik 14-15 évesen oda mennek hozzá.
1: They come for counseling.
0: Itt tanácsért jönnek oda.
1: And then they come and they ask us, but we taught this boy such a nice lifestyle. We took him to church and we sent him to the best school and look what he's doing now.
0: Tehát eljönnek a szülők lelki gondozásra, és elmondják, hogy ők mindenféle jó dolgot tettek a gyerekeikkel, gyülekezetbe hordták őket, meg vasárnapi iskolába, meg jókat, és akkor nézd meg most, mi lett belőle.
1: Five minutes to ask him.
0: És akkor megkérdezem, hogy volt-e 5 perced arra?
1: He will tell you story upon story, how he does exactly what his father does.
0: Tehát akkor elmondjuk nekik egymás után a történeteket arról, hogy a gyerekek azt csinálják, amit az apukájuk csinál.
1: If you go and talk to any social worker.
0: Tehát, hogyha oda mész egy szociális munkáshoz.
1: And you ask someone who's abusing children or abusing women.
0: Vagy megkérdezel valakit, aki gyerekeket bántalmaz, vagy nőket bántalmaz.
1: Ask him what was his family like.
0: Hogyha megkérdezed az ilyen embereket, hogy milyen családjuk volt.
1: 99% of the time you'll find that he was abused.
0: Akkor az esetek 99%-ában azt találod, hogy őt is bántalmazták.
1: Please understand, whatever you choose to do.
0: Kérlek, értsétek meg, hogy amit tesztek.
1: Whatever word you choose to say.
0: Amilyen szavakat kiválasztatok, hogy azokat mondjátok.
1: Will be echoed by your children.
0: Azoknak a visszhangját meg fogjátok látni, hallani a gyerekeitekben.
1: Interestingly, I met this pastor for the first time only a day or so ago.
0: Érdekes, pár nappal ezelőtt találkoztam a palival először.
1: And he tells me he takes him 15 or 16 minutes to get to church.
0: És akkor ezt elmondta, hogy neki olyan 15-16 perc, mire a gyülekezetbe ér.
1: But his wife does it in a lot less.
0: De a felesége sokkal gyorsabban ér ide.
1: Now I can tell you exactly the same.
0: Én ugyanarról tudok beszámolni.
1: It would take me half an hour to get here.
0: Nekem fél óráig tart itt-ott idejutni.
1: My wife only 15 minutes.
0: Feleségemnek csak 15 perc.
1: When she's driving the car.
0: Amikor vezet.
1: And the people are slow in front of her.
0: És előtte lelassítanak az autó.
1: You'll hear her say, come on, man!
0: Akkor hallod ilyeneket, hogy gyerünk már, barátom!
1: The little grandchildren, they're only 2, 3 and 4 and 5.
0: Vannak unokáink, 2, 3, 4 évesek, 5 évesek.
1: They ride with her daughter.
0: És akkor Amanda lányával ülnek az autóban, nyilván az anyjukkal.
1: Did you follow what I said? They're riding with her daughter.
0: Tehát Amanda lányával ülnek az autóban, hallottátok?
1: What does that little grandchild say?
0: Tudjátok, hogy mit mondott az?
1: Come on, man!
0: Unokám, gyerünk már, barátom!
1: Role model. Good.
0: Tehát a szerep, minta.
1: Here we go. All right, I want to move on to the next one. Now let's move straight on to... I've spoken through this, so I want to start talking to you about two concepts that I think are very serious, and that is that as fathers and mothers, we grow up in a world where we are pushed into parenthood without really being given a manual on how to do it.
0: Tehát azt szeretném elmondani, hogy két dologról szeretnék beszélni, ezek nagyon fontosak. Az egyik az, hogy mi, amikor szülők lettünk, apák és anyák, akkor úgy kerültünk bele ezekbe a szerepkörökbe, hogy nem volt előttünk minta vagy kézikönyv, amiből megtanulhattuk volna, hogy kell.
1: So not only don't I get a manual, but I also come out of a broken family. I grew up in a home that didn't necessarily have the right principles.
0: Tehát én nem csak, hogy nem kaptam kézikönyvet, hanem ráadásul egy nem jól működő családban nőttem fel, ahol nem tanulhattam meg az elveket élőben.
1: And so if you are this child that grew up in this house,
0: tehát te vagy az a gyerek, aki felnőtt egy ilyen családban,
1: then 90% of the time you're going to apply the same principles.
0: Akkor az esetek 90%-ában ugyanazok szerint, az elvek szerint fogsz élni.
1: When you have to start looking after this little bundle.
0: Amikor el kell kezdened gondoskodni a kis csomagról a kezedben.
1: And so there's immaturity.
0: Tehát éretlen vagy.
1: And there's hurt.
0: És fájdalmaid vannak.
1: From both sides of the family, from my wife and myself.
0: Tehát a feleségem és a családjában és én is a családomban sérelmeket szenvedtünk el, fájdalmakat kaptunk.
1: And what I want to tell you is, I don't believe there's a single parent.
0: Én azt akarom mondani nektek, hogy szerintem egyetlen olyan szülő sincs.
1: That doesn't have the best intentions to be a good parent.
0: Akinek nem lennének meg a legjobb szándékai arra, hogy a jó szülő legyen.
1: We don't do anything with a bad intent.
0: Semmit sem rossz szándékkal teszünk.
1: But you see what I learned as a child.
0: De tudjátok, amit gyerekként megtanultam.
1: I start to apply.
0: Ezt elkezdem megvalósítani.
1: Let me give you a practical thing. I'm suggesting to you that we use rules.
0: Tehát javaslom, hogy használjunk szabályokat. Ez egy gyakorlati dolog.
1: You know, this child that I get is very complex.
0: Tudjátok, nagyon összetett személyiség az a gyerek, aki megszületik nálunk.
1: When it's very small.
0: Amikor nagyon kicsi még.
1: It only knows how to shout.
0: Akkor csak kiabálni tud.
1: And it can't tell me what the shouting means.
0: És nem tudja elmondani nekem, hogy mit jelent a kiabálás.
1: So I'm not sure if it's hungry, tired, or its bottom is wet.
0: Nem tudom, hogy éhes, vagy álmos, vagy tele van a pelus.
1: And so in this complex thing, we start to set up a set of rules. We define rules on how we're going to work.
0: Tehát ebben az összetett helyzetben meg kell határoznunk szabályokat, amelyek szerint majd élni akarunk.
1: And unfortunately this system is a world system. It's a pagan system.
0: De sajnos a rendszer, amiben élünk, az egy világi pogány rendszer.
1: We start working on the system that there's a boss in the house.
0: Tehát elkezdünk abban a rendszerben élni, hogy van a családban egy főnök.
1: And the boss determines who's right and who's wrong.
0: És a főnök dönti el, hogy kinek van igaza és ki téved.
1: And the boss's rules stand even if they're wrong.
0: És a főnök szabályai érvényesek akkor is, ha rosszak.
1: Now let me give you some crazy rules that I had because I've gone through this, so I'm teaching this first hand.
0: Elmondok nektek néhány szabályt, amit én alkottam, nagyon buta szabályok voltak, de első kézből tudom elmondani, mert én éltem át.
1: I thought my little daughter was very special.
0: Nagyon különlegesnek éreztem a lányomat.
1: And she was a princess.
0: És ő egy hercegnő volt.
1: And so princesses don't ride on bicycles.
0: Ugye a hercegnők nem bicikliznek.
1: So when it came to going to school.
0: Tehát amikor oda jutottunk, hogy iskolába menjen.
1: She had to be put in the car.
0: Őt be kellett ültetni az autóba.
1: And driven to the school and put in the gate.
0: És elvinni az autóval az iskoláig és kirakni a kapunál.
1: And a year later my son's turn to go to school.
0: Aztán egy év múlva már a fiamnak jött el, hogy iskolába menjen.
1: And I turned around and said, what's wrong with you? Take the bicycle, go.
0: És aztán körülnéztem, mondom a fiamnak, hogy hát mi baj van veled, fogd a bicajt, azt menjé.
1: Another crazy rule. I said to my daughter, she can't have earrings until she was 12.
0: Egy másik buta szabály, azt mondtam a lányomnak, hogy 12 éves kora előtt nem lehet fülbevalója.
1: Where did I get that rule from?
0: Hát nem tudom, hogy honnan szedtem.
1: Heaven only knows.
0: Senki nem tudja égenföldön, hogy honnan szedtem ezt.
1: There was one I diligently followed, very harshly, all of my life.
0: De van egy szabály, amit szorgalmasan követtem az egész életemben.
1: If a strange looking boy.
0: Ha egy furcsa külsejű fiú.
1: Started to walk in front of the house.
0: Elkezdett sétálni a ház előtt.
1: I called the two dogs.
0: Hívtam a két kutyát.
1: And my son.
0: És a fiamat.
1: And I said we must go walking outside.
0: És azt mondtam, hogy na menjetek sétálni kint.
1: Crazy rules.
0: Őrült szabályok.
1: What's wrong with rules?
0: Mi a baj a szabályokkal?
1: Rules only apply when the circumstances stay exactly the same every time.
0: A szabályok csak akkor működnek, hogyha a körülmények minden alkalommal azonosak.
1: So while my daughter stayed in the house,
0: tehát amíg a lányom ott maradt otthon nálunk,
1: and I could watch her with a hawk eye,
0: és figyelhettem őt,
1: the rule could work.
0: Addig működhetett a szabály.
1: But the moment she left to go to university,
0: de abban a pillanatban, hogy elment egyetemre,
1: I couldn't see her anymore.
0: Már nem láttam minden nap.
1: And so I couldn't apply the rule.
0: Tehát nem alkalmazhattam rá a szabályt.
1: But here's the problem.
0: De íme a probléma.
1: You see, I'd never taught her to have the courage to make a decision.
0: Tudjátok, soha nem tanítottam meg őt arra, hogy legyen elég bátor döntéseket hozni.
1: Between right and wrong.
0: A jó és a rossz között.
1: And so when the circumstances change,
0: tehát amikor megváltoznak a körülmények,
1: she's faced with this awesome pressure.
0: Akkor egy óriási nyomás nehezedett rá.
1: What must she do?
0: Hogy mit tegyen?
1: See, we actually in the book we have a couple of sets of values that we wanted to discuss.
0: A könyvben lefektettünk néhány értéket, amelyekről beszélni akarunk.
1: There's just too much material. My wife put another 5 hours worth of teaching in for you.
0: De ez nagyon nagy anyag, és a feleségem még plusz 5 órányi anyagot összegyűjtött, amit elmondhat nektek.
1: I'm just pulling a leg.
0: We're not
1: going to finish, so we shortened this.
0: Tehát lerövidítettük, tehát nincs annyi idő, hogy mindent elmondjunk.
1: Let me talk to values.
0: De amikor az értékekről van szó.
1: What are values? Love your neighbor.
0: Mik az értékek? Szeresd fel a barátodat.
1: Take courage.
0: Légy bátor.
1: Integrity.
0: Becsület.
1: You see, if I take those concepts,
0: hogyha fogom ezeket a fogalmakat,
1: and I work them through with my children,
0: és a gyerekeimmel feldolgozom ezeket,
1: and I teach them how to apply them,
0: és megtanítom őket, hogyan kell alkalmazni ezeket,
1: what's right and wrong,
0: mi a jó és mi a rossz,
1: and they can experiment within the home,
0: és ott a családon belül kísérletezhetnek ezekkel,
1: then they learn to apply the principle.
0: Akkor megtanulják alkalmazni az alapelvet.
1: And when they go out in this big wild world,
0: és amikor kimennek ebbe a nagy széles világba,
1: they take the value with them.
0: Akkor ezt az értéket magukkal viszik.
1: And they can start to see, what is this man saying to me?
0: És akkor elkezdenek figyelni, mit mond nekem ez az ember?
1: Can I trust it? Can I apply?
0: Bízhatok ebbe? Alkalmazhatom ezt?
1: Why is it today? Why is it today?
0: Miért van ez így ma?
1: That we can find people that if I dropped a 10 euro note here.
0: Tehát ezért van az, hogy van olyan, hogy találunk valakit, aki elejtett egy 10 euróst.
1: That some people will pick it up and put it in their pocket.
0: Vannak néhányan, akik azt felveszik és zsebre vágják.
1: Other people will run to give it back to me.
0: Mások pedig futnak, hogy visszaadják a tulajnak.
1: A father taught them the concept of transparency, integrity, truth.
0: Mert az apjuk megtanította nekik a becsület, az átlátszóság és az igazság elveit.
1: A rule that says you will be at home by 10 o'clock.
0: Egy ilyen szabály például, hogy 10 órára legyél itthon.
1: Is a wonderful rule from a father's perspective.
0: Ez az apa szempontjából kitűnő szabály.
1: If he's scared for his daughter's integrity.
0: Hogyha a lányának a becsületét félti.
1: But it does nothing for her self-confidence.
0: De a lány önbizalma ettől nem lesz nagyobb.
1: Because she walks out with the understanding that I don't trust her.
0: Mert úgy sétál ki otthonról, hogy azt gondolja, hogy nem bízom benne.
1: And I will not support her.
0: És nem fogom őt támogatni.
1: As parents, we need to leave the rules behind.
0: Nekünk szülőknek magunk mögött kell hagyni a szabályokat.
1: I want to take you to a biblical example of something that happens which is an absolute catastrophe as a parent.
0: Egy bibliai történethez szeretnék most fordulni, ami egy olyan történet, ami megmutatja, hogy egy szülő milyen katasztrofális következményekkel járó dolgot tehet.
1: We have this father of our faith called Isaac.
0: Itt van ugye hitünknek ez az atya, Izsák.
1: And him and his wife battle for a baby.
0: És ő és a felesége harcolnak egy gyerekért.
1: And then one day this man decides, I must have faith and I must pray. It's a one-time prayer.
0: És akkor egy nap arra ébred ez az ember, hogy azt mondja, hogy imádkoznom kell, ez egy olyan ima, amit csak egyszer mond el az ember.
1: And Rebecca falls pregnant with the twins.
0: És akkor Rebecca a teherbe esik az ikrekkel.
1: Two boys.
0: Két fiú.
1: That grow up in the same house.
0: Ugyanabban a családban nőttek fel.
1: With the same rules.
0: Ugyanazokkal a szabályokkal.
1: With the same parents.
0: Ugyanazoknak a szülőknek a gyerekei.
1: I want to suggest to you that neither boy.
0: De azt szeretném így elétek tárni, hogy egyik fiú sem.
1: Was fathered with the ability to go out into the world.
0: Tehát egyik fiú sem kapott az apjától olyan törődést, amitől úgy mehetett volna ki a világba.
1: Esau only knew how to hunt.
0: Tehát Esau csak vadászni tudott.
1: And not how to look after a family.
0: És nem tudta, hogyan kell a családról gondoskodni.
1: Jacob knew how to study the word.
0: Jákob tudta, hogy kell az írásokat tanulmányozni.
1: But he didn't know how to go out and defend himself.
0: De nem tudott elmenni megvédeni magát.
1: You see the example I'm talking to?
0: Látjátok, hogy milyen példát mondok?
1: This is something that is so important for us.
0: Tehát ez nagyon fontos a számunkra.
1: Every single rule that I made.
0: Minden egyes szabály, amit alkottam.
1: At some point in my life, I had to draw a line through it.
0: Tehát életemnek eljött egy pillanat, amikor mindegyiket ki kellett húznom.
1: And the most important thing is this. You see, it's not the rules that matter.
0: És tudjátok, az a legfontosabb, hogy nem a szabályok számítanak igazán.
1: It's as a father you get given this gift.
0: Tehát te, mint apa, kaptál egy ajándékot.
1: This tiny little baby.
0: Azt a pici babát.
1: And God puts inside of your head and your heart and your soul.
0: És Isten a fejedbe, a szívedbe és a lelkedbe.
1: The ability to look at this child.
0: Elhelyezi a képességet, hogy amikor ránézel erre a gyerekre.
1: And study this child.
0: És tanulmányozod őt.
1: And start to understand what the potential is of that child.
0: És elkezded megérteni, hogy milyen lehetőségek rejlenek benne.
1: And you see, if I'm a farmer.
0: Hogyha én földműves vagyok.
1: And this little boy is going to be an artist like Rembrandt.
0: És hogyha ennek a gyereknek művésznek kell lennie, mint mondjuk Rembrandt.
1: And I keep him planting beetroot and onions and tomatoes.
0: De én állandóan ott tartom a földeken, hogy a retket, meg a paradicsomot, meg nem tudom mit művelje.
1: I'm missing the goal.
0: Akkor nem találom el a céltáblát.
1: But in order to have your child face the world outside.
0: Ahhoz, hogy a gyereket szembe tudjon nézni az őrá kint váró világgal.
1: For your child to have the courage to go outside and do what they created to do.
0: Ahhoz, hogy legyen bátor kimenni a világba és azt csinálni, amire megteremtette Isten.
1: You have to put these values in.
0: Ahhoz ezeket az értékeket bele kell építeni egyetemben.
1: One last story from my side.
0: Egy utolsó történet az én oldalamról.
1: You can see I wasn't a very good father at the end of the day.
0: Tudjátok, én nem voltam túl jó apa előszörre.
1: I inherited this little girl.
0: Igen, tehát ott van ez, hallgatom a lányomat.
1: And I treated her very well.
0: Nagyon jól bántam vele.
1: And I kept her at home and looked after her.
0: Otthon tartottam a lakásban, gondoskodtam róla.
1: But I didn't look for the potential.
0: De nem kerestem benne a lehetőségeket.
1: See, and what I had was a girl that was very soft, soft-spoken.
0: Egy nagyon lágy lányom volt, nagyon szépen, gyengéden beszélt.
1: Someone who is compassionate and merciful.
0: Egy irgalmas, könyörületes ember.
1: If we had a sick dog, this girl was there.
0: Hogyha volt ott egy beteg kutyánk, akkor a lányom ott volt ápolta.
1: This girl was an artist.
0: Egy művész lélek.
1: All of those attributes.
0: Minden ilyen tulajdonság meg volt benne.
1: Very clear afterwards.
0: Nagyon egyértelműen látható tulajdonság.
1: Not so clear while I was making her big.
0: De nem volt ez számomra annyira egyértelmű.
1: Now the problem is, if you have someone that's compassionate and soft-spoken.
0: Az a probléma, hogyha van egy kedves beszédű és irgalmas ember a közeledben.
1: And you're extremely protective.
0: És te túlzottan véded őt.
1: And you don't encourage them to try.
0: És nem bátorítod, hogy próbálkozzon.
1: And you don't teach them the courage, the value attribute of courage.
0: És nem tanítod meg őt a bátorság erényére.
1: Then how does that person face the world?
0: Akkor hogyan tud ez az ember szembenézni a világgal?
1: And so this is your awesome responsibility. Every child is unique.
0: Tehát ez az óriási felelősségetek. Minden gyermek egyedi.
1: Every child is different.
0: Minden gyerek más.
1: And you need to find the values that they specifically need.
0: És nektek meg kell találnotok azokat az értékeket, amelyekre annak a gyereknek konkrétan szüksége van.
1: You can't teach them all the same.
0: Nem lehet mindegyik gyereket ugyanúgy tanítani.
1: You need to find the one that they need.
0: Meg kell találni azokat a pontokat, amikre szükségük van.
1: And how much different would my daughter's life had been?
0: És mennyire más lett volna a lányom élete?
1: If I'd taken the bicycle.
0: Hogyha én ráültettem volna a biciklire.
1: And I'd have sent her on the bicycle.
0: És elküldtem volna biciklivel iskolába.
1: As a careful father, I probably would have driven behind her.
0: Valószínűleg, mint gondos atya, ott vezettem volna mögötte.
1: But you see, if she went on the bicycle on her own.
0: De hogyha ő egyedül biciklizett volna.
1: And she gained courage from trying.
0: És a próbálkozásból bátorságot merített volna.
1: And she gained self-confidence from doing it.
0: És abból, hogy meg is csinálta, önbizalmat nyert volna.
1: She'd be far stronger today.
0: Akkor ma sokkal erősebb személyiség lenne.
1: I ask you, please throw away the rules.
0: Kérlek titeket, dobjátok ki a szabályokat.
1: Search for the potential.
0: És keressétek a lehetőségeket a gyermekben.
1: Study that potential.
0: Tanulmányozzátok azt, ami a gyermekben van.
1: Try to understand what God wants with that potential.
0: Próbáljátok kitalálni, meglátni azt, hogy Isten mit akar kihozni a gyerek lehetőségeiből.
1: And then find the attributes.
0: És utána találjátok meg azokat a tulajdonságokat és értékeket.
1: That child needs to develop.
0: Amelyeknek ki kell fejlődni abban a gyermekben.
1: And spend your life giving it.
0: És azzal töltsétek az időtöket, hogy ezt hordozzátok.
1: Amen.
0: Amen.
2: I just want to share as Rolly's wife.
0: Én csak mint Rolly felesége szeretném elmondani.
2: Watching him.
0: Hogy figyelem őt.
2: and seeing how God built into him.
0: És látom, hogy Isten beleépítette
2: The beauty of being a man of God.
0: Azt a szépséget, hogy ő Isten embere lett.
2: And seeing the mistakes that we made.
0: És látva a hibákat, amiket elkövettünk.
2: Because of our own brokenness.
0: A saját összetörtségünk miatt.
2: Now, every week Roland has a group of young people that he coaches, he mentors.
0: Ma minden héten találkozik Roland egy csoport fiatalemberrel, akiket ő edz, akiket mentorol.
2: Some are students.
0: Vannak diákok köztük.
2: Some are working.
0: Vannak, akik dolgoznak.
2: And some of them have already we married them.
0: És vannak köztük olyanok, akiknek a menyegzői mi szolgáltunk.
2: And they are being very obedient to God's word.
0: Ezek nagyon engedelmesek Isten beszédének.
2: And they've made babies.
0: És gyerekeket szülnek a családok.
2: So what Roland does with these young people?
0: És amit Roland most ezekkel a fiatal emberekkel tesz?
2: They study the word for the week.
0: Együtt tanulmányoznak egy bibliai szakaszt arra a hétre.
2: But he's now got them to think.
0: De most ő arra veszi el őket, hogy gondolkodjanak.
2: You're not just reading the Bible for a story.
0: Nem csak azért olvasok a Bibliát, hogy egy történetet megismerjünk.
2: I want to know how will you apply it today in your job.
0: Tudni akarom, hogy ma a munkahelyeden hogyan fogod ezt alkalmazni.
2: How do you take the word that which we are reading, this scripture?
0: Hogyan használod fel azt a Biblia szakaszt, amit éppen most olvasunk, tanulmányozunk?
2: And how do you make it practical?
0: Hogyan teszed gyakorlattá ezt a szakaszt?
2: Because the Bible is practical.
0: Mert a Biblia gyakorlati.
2: It's not an old dusty book.
0: Nem egy ócska poros könyv.
2: It's alive.
0: Hanem él.
2: It's got God's instructions for us.
0: Isten oktatása van bennünk, amit nekünk ad.
2: So he's got them trained to think that way now.
0: Tehát Roland arra tanítja őket, hogy így gondolkodjanak.
2: He's training leaders.
0: Vezetőket tanít, képez.
2: And so it is amazing to listen to them.
0: Tehát most megdöbbentő dolog hallgatni ezeket a fiúkat.
2: As they've started to understand, to learn the principles.
0: Ahogy megtanulják az alapelveket alkalmazni, megérteni.
2: Of the word of God.
0: Az Isten beszédében levő alapelveket.
2: Not necessarily to quote the scriptures.
0: Nem feltétlenül azt, hogy hogyan kell idézni az íráshelyeket.
2: Because many times we can get stuck on just quoting scripture.
0: Mert sokszor le tudunk ott ragadni, hogy csak ismételgetjük, idézgetjük a Bibliát.
2: What is in Hebrews 4 verse 12?
0: Mi van megírva a Zsidók 4:12-ben?
2: What is in 1 Corinthians 5 verse 21?
0: Mi van az 1 Korintus 5:21-ben?
2: So we try and we train our children to learn things off by heart, to learn the scriptures off by heart.
0: Tehát megpróbáljuk a gyerekeinknél is elérni, hogy kívülről megtanuljanak Biblia verseket.
2: And they do, they learn.
0: Meg is teszik, megtanulják.
2: But then what?
0: És akkor utána mi van?
2: So instead of only teaching them off by heart.
0: Tehát ahelyett, hogy csak azt tanítanák nekik, hogy megtanulják fejből ezeket a
2: verseket. You teach them the principles.
0: Az alapelveket tanítjuk meg nekik.
2: So that when they grow up,
0: hogy amikor felnőnek,
2: and they face the world,
0: és szembe kell nézniük a világgal,
2: they can make the right decisions.
0: Akkor jó döntéseket tudjanak hozni.
2: Because the word is now practical.
0: Mert Istennek a beszéde gyakorlatias.
2: And now they apply it to their job.
0: És a gyerekek most már tudják ezt alkalmazni a munkájukban.
2: And it's not just a letter that they learn off by heart.
0: Nem csak egy levél vagy egy szöveg, amit megtanulnak kívülről.
2: So when you read the Bible stories to your children.
0: Tehát amikor a gyerekeiteknek bibliai történeteket olvastok.
2: Don't just read it as a story.
0: Ne csak történetként olvassátok.
2: You've got to find the principle.
0: Meg kell találnotok mögötte az alapelvet.
2: And then you tell the child, how will we apply this tomorrow at school?
0: És utána elmondani a gyereknek, hogy hogyan alkalmazhatja ezt holnap az iskolában.
2: With your teacher.
0: A tanárával szemben.
2: With your friends.
0: A barátaival kapcsolatban.
2: This word must work every day.
0: Ennek a bibliai versnek minden nap működnie kell.
2: Do you see the difference?
0: Értitek a különbséget?
2: Of learning the Bible just as stories.
0: Aközött, hogy a Bibliát csak történetként tanuljuk meg.
2: So this is what Roland's been trying to say.
0: Tehát ezt próbálta Roland elmondani.
2: Many times we grew up with rules.
0: Sokszor mi szabályokkal nőttünk fel.
2: You don't do this.
0: Ne tedd ezt.
2: You don't wear makeup.
0: Ne sminkelj.
2: You don't wear slacks.
0: Ne hordj nadrágot.
2: That's the things we learned, the rules.
0: Ilyen szabályokat tanultunk meg.
2: And our parents were so strict.
0: És a szüleink annyira szigorúan vették ezeket.
2: But we didn't understand why, what's going on.
0: De mi nem értettük ezt, hogy miért van így, mi folyik itt.
2: But instead of learning rules,
0: de ahelyett, hogy szabályokat tanultunk volna,
2: teach them principles.
0: Vagy tanítanánk nekik, tanítsatok alapelveket.
2: And teach them to apply the word every day.
0: És tanítsátok őket arra, hogy minden nap alkalmazzák a Biblia szavait.
2: Now when I was in Germany,
0: amikor Németországban voltam,
2: Roland was busy writing this book.
0: Roland éppen ezt a könyvet írta.
2: And so you will find there are a number of examples in the book.
0: Tehát látni fogjátok, hogy számos példa van a könyvben.
2: For example,
0: például,
2: how do you teach your child courage?
0: Hogyan tanítsd meg a gyerekedet bátorságra?
2: Let's say, if you're a single parent,
0: ha egyedülálló szülő vagy,
2: you divorced,
0: elváltatok,
2: and you're a single mommy,
0: és te egyedül neveled anyaként a gyereket,
2: and you want to raise your child,
0: fel akarod őt nevelni rendesen,
2: but there's no daddy.
0: De nincs papa a képben.
2: So what do you do?
0: Akkor mit csinálj?
2: You hearing all these things we speak about?
0: Halljátok mindezeket a tanításokat, amiket elmondunk.
2: But you say, what about me?
0: De azt mondod, hogy és mi van velem?
2: I'm a single parent.
0: Én egy egyedülálló szülő vagyok.
2: I don't have a partner now.
0: Nekem nincsen partnerem erre a munkára.
2: So what do I do with my family?
0: Akkor mit csináljak a családommal?
2: I hear all these wonderful things about the marriage.
0: Hallom mindezeket a csodálatos dolgokat a házasságról.
2: I understand this is God's picture.
0: Értem, hogy ez az Isten szerinti kép.
2: But how do I now teach my children?
0: De most hogyan tanítsam a gyerekeimet?
2: Just a little to practical.
0: Ez egy kis gyakorlati részlet.
2: If you can sit down and watch a good movie with your children,
0: hogyha le tudsz ülni és megnézni egy jó filmet a gyerekeiddel,
2: a Christian movie or something that's just got good values, family values,
0: egy jó keresztény filmet, vagy egy olyan filmet, amiben jó a családi életnek a jó értékei vannak benne.
2: While you're watching,
0: miközben nézitek,
2: you speak to your children,
0: beszélj a gyerekeidnek,
2: and you say, do you see that man?
0: Mondjátok, hogy látod ezt a férfit?
2: Do you see how he opens the door?
0: Látod, hogy kinyitja az ajtót?
2: And he lets the lady walk in?
0: És ebbe engedi a hölgyet előre?
2: That is how a real man must be.
0: Egy igazi férfinek így kell viselkedni.
2: And the child will understand.
0: És a gyerek meg fogja érteni.
2: And so you can train your child with things around you.
0: Tehát taníthatod a gyerekeidet a körülöttetek levő dolgokon keresztül.
2: You come to church.
0: Eljöttök a gyülekezetbe.
2: And you see how the men treat the woman.
0: És látják, ugye ők is, meg te is, hogy hogyan bánnak itt a férfiak a hölgyekkel.
2: And you turn to your child and you say, look how that man, look how good he treats his wife.
0: És akkor oda mondhatod a gyermekednek, hogy nézd meg ez a férfi, hogyan, milyen szépen bánik a feleségével.
2: That's what a man of God should be.
0: Isten emberének ilyennek kell lennie.
2: And that example will stick with that little boy.
0: És akkor az a kis példa bennmarad a kisfiú fejében.
2: And he will understand and get the message.
0: Megérti az üzenetet, megjegyzi.
2: And so in the book we have a number of these examples.
0: És ebben a könyvben számos ilyen példa van.
2: How do you teach your child courage?
0: Hogyan
2: and how to stand?
0: Hogyan tanítsd meg a gyerekedet a bátorságra, a kiállásra?
2: And about our daughter that Roland was talking about.
0: A lányunkról, akiről Roland beszélt.
2: She is today she's a play therapist.
0: Ma ő egy játékterapeuta.
2: She she did her degree in South Africa and then went to study in England.
0: A Dél-Afrikában megszerezte a diplomáját, aztán tovább ment tanulni Angliába.
2: And she was a very insecure little girl.
0: Nagyon bizonytalan kislány volt.
2: Because her father so protected her.
0: Mert az apja annyira védte.
2: She was afraid to try anything.
0: Hogy félt megpróbálni bármit.
2: And even when she left school, her first camp that she went on.
0: És amikor elment az iskolából, befejezte az iskolát, az első tábor, ahova elment.
2: She was so afraid to be alone, to go alone.
0: Annyira félt egyedül oda menni.
2: And we realized, oh, what will happen with this child?
0: És aztán rájöttünk, hogy jó ég, mi fog történni ezzel a gyerekkel.
2: We made mistakes.
0: Hibákat követtünk el.
2: And today,
0: és ma,
2: she's married to a wonderful husband.
0: Egy csodálatos férje van ennek a lányunknak.
2: That has really supported her.
0: Aki mindig támogatta eddig is.
2: And he has studied our daughter very well.
0: Nagyon jól tanulmányozta, áttanulmányozta a lányunkat.
2: And he's looked at her gifts.
0: Megnézte az ajándékait.
2: That she's sensitive.
0: Hogy very sensitive. Nagyon érzékeny.
2: And she's gentle.
0: És gyengéd.
2: She's an artist.
0: Művész.
2: She feels people's pain.
0: Megérzi mások fájdalmát.
2: She'll come into the room.
0: Bejön a terembe.
2: Say hello to everybody.
0: Mindenkinek köszön.
2: And then she'll know who's got pain in their hearts.
0: És aztán tudja, hogy kinek van fájdalom a szívében.
2: She's very prophetic.
0: Nagyon profetikus.
2: Her gifts is mercy and compassion.
0: Az ajándékai az irgalom, a könyörület.
2: And she's got a servant heart.
0: Szolgáló szíve van.
2: So then she qualifies as a play therapist.
0: Tehát nagyon alkalmas volt játékterapeutának.
2: And she has so developed.
0: És annyira kifejlődött.
2: We've asked forgiveness for our mistakes.
0: Mi bocsánatot kértünk tőle a hibáinkért.
2: And she's now registered a company in South Africa.
0: Most az Dél-Afrikában már beindított egy vállalkozást.
2: Called Baby Bonding.
0: Aminek az a neve, hogy baba kötődés.
2: How must a mommy bond and attach to their child?
0: Ami arról szól, hogy hogyan kell egy anyának kötődnie, kapcsolódnia a kisbabájához.
2: And the other day she was a speaker at a big conference.
0: És itt valamelyik nap a közelmúltban egy nagy konferencián adott elő.
2: With therapists.
0: Amin terapeuták voltak.
2: That she was teaching them about baby bonding.
0: És ő tanította őket a csecsemőkhöz való kötődésről.
2: This is what God has done with our big mistakes.
0: Isten ezt hozta ki a mi nagy hibáinkból.
2: That he has healed her heart.
0: Meggyógyította a lányunk szívét.
2: Given her courage and boldness.
0: Bátorságot adott neki.
2: To be able to stand.
0: Arra, hogy ki tudjon állni.
2: And live out her gifts that God has given her.
0: És meg tudja élni az ajándékait, amiket Isten belé helyezett.
2: So I just needed to tell you where this daughter of ours is now.
0: Csak egyszerűen el kellett mondanom nektek, hogy hol tart most ez a mi lányunk.
2: Amen. I want to for the rest of the time that we have left now.
0: A mostantól még meglevő időnkben a szünetig.
2: I want to share a little bit of baby bonding with you.
0: Szeretnék egy kicsit a baba kötődésről beszélni.
2: So I'm going to give you a chance to stand up and give a stretch.
0: Akkor most esetleg felállhattok, nyújtózkodhattok, tűnhessetek.
2: And then we're going to do some baby bonding.
0: És akkor egy kis csecsemő kötődésről fogunk beszélni.
2: Okay.
3: Elhangzott Amanda Bice gyereknevelés című tanítássorozatának második része.
4: Ez volt a Hitünk Alapjai.
5: Hitünk Alapjai.
4: Apostoli fundamentumok.
5: A Rádió Sansz műsorán.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben Ellen Vincent a Királyság négy szakasza című tanítássorozatának 6. részét hallhat.
3: Well, let's turn to Luke chapter 12, please. Let's go back to where we were.
4: Menjünk vissza a Lukács evangélium a 12. részéhez, ahol tartottunk.
3: Luke chapter 12.
4: Lukács 12.
3: And Jesus is crying out.
4: Jézus felkiált.
3: Verse 49.
4: 49. vers.
3: I came to send fire on the earth, and how I wish it was already kindled.
4: Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna.
3: But I have a baptism to be baptized with, and how distressed, how restricted, shut in. That's what the word means. How restrained I am.
4: Until it's
3: accomplished.
4: Kerességgel kell azonban megkereszteltetnem, és mennyire szorongok. A szó, ami itt szerepel, mennyire bezárt vagyok, vagy korlátozott vagyok, még ez végbe nem megy.
3: So Jesus had begun to bring the kingdom with power.
4: Tehát Jézus elkezdte erőben bemutatni Isten királyságát.
3: He'd moved powerfully himself.
4: Ő maga erőben mozgott, cselekedett.
3: He'd got the 12 moving, he'd got the 70 moving.
4: Aztán ott volt a 12, valamint a 70, akiket kiküldött erőben.
3: He was still totally unsatisfied.
4: De még mindig teljesen elégedetlen ezzel az állapottal.
3: He'd come to set the world on fire.
4: Azért jött, hogy tűzre, lángra gyújtsa a világot.
3: And he was not going to be content until that was accomplished.
4: És mindaddig, amíg ez meg nem valósul, nem elégszik meg.
3: And it was going to be accomplished by the baptism which he still had to go through.
4: Mindez azon keresztül, a bemerítetésen keresztül valósul majd meg, amelyen neki keresztül kell mennie.
3: At the beginning of his ministry he was baptized with water.
4: Szolgálata elején vízbe merítkezett be.
3: But at the end of his ministry he was going to be baptized with the suffering of the cross.
4: De itt a földi szolgálata végén a kereszten való szenvedésbe merítkezik be.
3: Because he several times refers to this as another baptism.
4: Mert néhány alkalommal erre úgy utal Jézus, mint bemerítkezésre.
3: When James and John with their mother came to Jesus and said, "We want to sit at your right hand and your left hand in the kingdom."
4: Amikor Jakab és János az ő anyjukkal odajönnek Jézushoz, és azt mondják, hogy a te jobb és bal kezed felől szeretnénk ülni a te királyságodban.
3: He said two things.
4: Két dolgot mond nekik Jézus.
3: It's not for me to give, it's for my father.
4: Az egyik az, hogy nem az én döntési vagy hatásköröm ez, hanem az atyámé.
3: And then he asked the question, are you able to be baptized with the baptism that I'm going to be baptized with?
4: És aztán pedig azt kérdezi tőlük, hogy be tudtok-e merítkezni azzal a bemerítéssel, vagy abba a bemerítésbe, amivel én fogok.
3: He's talking about the suffering of the cross. Can you suffer to bring the kingdom to your people?
4: És ott pedig a kereszten való szenvedésről beszél és arra utal, vajon tudsz-e szenvedni azért, hogy eljöjjön a királyság az emberek közé?
3: And they said, we are able.
4: És azt mondják, igen,
3: and
4: meg
3: then,
4: tudjuk tenni.
3: And then he said, it will be so.
4: Akkor azt mondja, hogy akkor úgy lesz.
3: Now, we need to just understand this, because Jesus completed the full payment for sin on the cross.
4: Meg kell ezt értenünk, mert Jézus teljesen kifizette a bűnnek az ellentételezését a kereszten.
3: But the Bible still talks a lot about the suffering that we have to suffer in order to bring the power of the cross to our particular generation.
4: Viszont a Biblia meglehetősen sokat beszél arról, hogy még mindig szenvednünk kell, sokat kell szenvednünk azért, hogy a királyság erejét elhozzuk.
3: Now I'll give you an example, a present day example of this.
4: Egy napjainkban történt példát hadd mondjak erről.
3: There's a young, well, he's not so young now. There's a man that I've known for years.
4: Van egy ember, akit már évek óta ismerek.
3: He's in Nepali. His name is Reshem Raj Pudel is his name.
4: Nepali emberről van szó, és Reshem
3: Raj Pudel.
4: Raj Pudel a neve.
3: Now this man was a very zealous Hindu priest.
4: Ez az ember egy nagyon lelkes hindu pap volt régen.
3: And Nepal up until recently has been a Hindu nation.
4: Nepal egészen nem rég, tehát egészen napjainkig, vagy nem olyan régen lett nem hindu ország.
3: And it did not tolerate other religions.
4: És semmilyen más vallást nem toleráltak ott.
3: It was against the law to convert to Christianity.
4: Törvény ellenes volt Nepálban kereszténységre áttérni.
3: If a Hindu became a Christian and was baptized, he would go to jail for a year just for conversion.
4: Ha egy hindu megtért, keresztény lett és bemerítkezett, akkor egy évet kellett börtönbe tölteni, csak azért, mert ő megtért.
3: And if you preached the gospel and incited others to convert, then you could go to jail for 6 years.
4: Hogyha pedig az evangéliumot hirdette valaki ott, vagy hirdette valaki ott, és másokat arra ösztönzött, hogy térjenek meg, akkor 6 éves börtönbüntetés várhatott rá.
3: Now, I've worked in Nepal since 1972.
4: 1972 óta dolgozom Nepálban.
3: And you had to dodge the police in order to keep preaching the gospel.
4: És you had to what?
3: Keep avoiding the police.
4: És el kellett kerülni a rendőrséget ahhoz, hogy mehessen a munka.
3: But we saw some tremendous things happen.
4: Viszont láttunk csodálatos dolgokat, amelyek megtörténtek.
3: And in the year 1972, they were estimated to be maybe 400 believers in 16 little communities.
4: 1972-ben úgy satszolták, hogy talán esetleg 400 hívő van 16 különböző településen.
3: But nevertheless, the gospel was having its power because miracles were happening.
4: Viszont az evangélium erőben hirdetetett, mert csodák történtek.
3: So they appointed this man to be their main person to discredit Christianity.
4: Ezért kinevezték ezt a bizonyos embert, akiről beszélünk, a hinduk, hogy ő legyen az, aki majd hiteltelenné teszi a kereszténységet ott.
3: He was an ardent Hindu priest, totally devoted to Hinduism.
4: Egy teljesen a hinduizmusnak odaszánt hindu papról van szó.
3: So they said, we want you to read the New Testament in order to refute all of the Christian teaching.
4: És ezért azt kérték ettől az embertől, hogy olvassa el az Új Szövetséget azért, hogy aztán majd vitázzon és megcáfolja az Új Szövetség minden tanítását.
3: So he read the New Testament and was powerfully converted.
4: Tehát így elolvasta az Új Szövetséget és erőteljes módon megtért.
3: Hallelujah.
4: Hallelujah.
3: He immediately began to preach Christ.
4: És rögtön elkezdte Krisztust hirdetni.
3: They threw him into jail, so he preached Christ.
4: Börtönbe vetették, tehát hirdette az evangéliumot, Krisztust.
3: Over the next nearly 20 years he went in and out of jail 22 times.
4: És a következő 20 éven keresztül 22-szer ment ki és be a börtönbe.
3: They beat him up, they broke his legs on one occasion. He suffered very, very, very terribly.
4: Megverték, egy alkalommal eltörték a lábait, nagyon sokat szenvedett.
3: But in or out of prison he just preached Jesus. He'd get the prisoners converted or he'd get the people converted.
4: De akár a börtönben, akár kint Krisztust hirdette, és vagy a rabok tértek meg, vagy pedig a kint lévő emberek.
3: They couldn't stop him.
4: Nem tudták megállítani.
3: In 1990, through world pressure, at last Nepal had to change its laws.
4: 1990-ben végül is a világból érkező ráhatása vagy nyomás következtében Nepálnak meg kellett változtatni a törvénykezését.
3: So at last some freedom came.
4: És végül eljött a szabadság.
3: And he came out of jail.
4: Ő is kijött a börtönből.
3: And began to evangelize Nepal.
4: És elkezdte evangelizálni egész Nepált.
3: There are 37 districts in Nepal. He's planted a living church already in 35 of them.
4: Nepálban 37 kerület van, és ebből 35-ben ő már élő gyülekezetet hozott létre.
3: Missionaries worked in Nepal for about 100 years and made 400 converts.
4: Nepálban misszionárosok már körülbelül 100 éve működtek, szolgáltak, és 400 keresztény lett az eredménye.
3: He has now seen more than 500,000 Nepalis come to Jesus Christ.
4: De ő most már több mint 500,000 Nepálit látott Krisztushoz jönni.
3: And the churches are growing and they're powerful.
4: És a gyülekezet pedig növekszik és erőteljes.
3: But this is what he said.
4: De a következőt mondta.
3: He said Jesus paid the price for the sins of the world and to save the world on the cross.
4: Azt mondta ez az ember. Jézus Krisztus kifizette az emberek bűneinek az árát a kereszten.
3: And his suffering was complete.
4: És az ő szenvedése teljes volt.
3: But we have paid the price for Nepal.
4: De mi megfizettük az árat Nepálért.
3: And Nepal is ours in Jesus name.
4: És ezért Nepál a miénk Jézus nevében.
3: And so there's a suffering which you pay to save your nation, which is different to the suffering which Jesus accomplished on the cross.
4: Van egyfajta szenvedés, amit meg kell fizetni, ami más, nem olyan szenvedés, mint ami Jézusé volt a kereszten.
3: Paul speaks of filling up that which remains of the suffering of Christ.
4: Pál apostol arról beszél, hogy ami még hátra van Krisztus szenvedéséből, azt elszenvedni.
3: The underground Chinese church has suffered tremendously, but over 100 million Chinese are now converted to Jesus Christ.
4: A keresztény, a kínai keresztény mozgalom, ilyen föld alatti keresztény mozgalom nagyon hatalmas módon szenvedett, de most már több százezer megtérő van.
3: And so there's a price which has to be paid.
4: Tehát van ára annak, és meg kell fizetnünk ezt.
3: Amen.
4: Amen.
3: And Jesus said to James and John, are you able to be baptized with the baptism that I will be baptized with?
4: Jakabnak és Jánosnak Jézus ezt a kérdést teszi fel. Vajon ti be tudtok-e merítkezni azzal a bemerítéssel, amelyel én fogok?
3: If we suffer with him, we will be glorified with him. That's what the scripture says.
4: Hogyha vele együtt szenvedünk, akkor vele együtt fogunk megdicsőítetni. Ezt mondja az ige.
3: Are you prepared to pay the price?
4: Vajon kész vagy-e megfizetni az árát?
3: Paul said to Timothy.
4: Pál azt mondja Timóteusnak.
3: He said, Timothy, then let's just look at that verse.
4: Nézzük meg ezt az igét.
3: Come to 2 Timothy.
4: 2 Timóteus.
3: Chapter 1.
4: Első rész.
3: And it says in verse 6.
4: Hatodik vers.
3: Stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands.
4: Gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rátétele által van benned.
3: God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind.
4: Mert nem a félelemnek szellemét adta nekünk az Isten, hanem erőszeretet és józanság szellemét.
3: Do not be ashamed of the testimony of our Lord or of me, his prisoner.
4: Ne szégyeld hát a mi Urunkról szóró bizonyságtételt, se engem az ő fogját.
3: But take your share in the suffering for the gospel according to the power of God.
4: Hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért Isten ereje által.
3: Now there's a gospel according to the power of God where you'll always end up suffering for it.
4: Van egy olyan evangélium, ami Isten ereje szerint való evangélium, és amelynek az eredménye mindig az, hogy szenvedésben kötsz ki.
3: And if you're not prepared for the suffering, then you avoid the gospel of power and you just keep away from it.
4: És hogyha nem készülsz fel az ilyen fajta szenvedésre, akkor mindig el fogod kerülni azt a fajta erőevangéliumot, amiről itt szó van.
3: But there must be you must be ready to suffer.
4: De kell, hogy készen állj arra, hogy szenvedj ehhez.
3: You don't go looking for trouble, but you can't avoid the trouble if you are fearless in the preaching and proclaiming of the gospel.
4: Nos, hát nem keressük magát a bajt, de nem is fogjuk tudni elkerülni akkor, hogyha félelem nélkül bátran fogjuk hirdetni ezt az evangéliumot.
3: Timothy had his hands laid on.
4: Timóteusra már kézrátétellel Pál adott valamit.
3: There was a gift and an anointing given to him.
4: Egy ajándékot és kenetet plantált belé Pál.
3: But he wasn't stepping out into that gift.
4: De nem lépett bele ebbe a az ajándékba Timóteus.
3: Because he was afraid of the suffering that would come.
4: Azért, mert félt attól a szenvedéstől, amit ez hozna.
3: Now I believe the days come when we've got to be prepared for the suffering and go into the battle with that attitude.
4: Nos hiszem azt, hogy eljön az a nap, amikor bele kell lépnünk abba a szenvedésbe, ami ott lesz, és ilyen hozzáállással kell lennünk.
3: And in Europe there will be a persecution of the gospel of power.
4: És eljön Európába is az a fajta üldözés, ami az erő evangéliumnak az üldözése lesz.
3: Some years ago, just about 5 years ago, God told me personally to become an American citizen.
4: Néhány évvel ezelőtt, körülbelül 5 évvel ezelőtt Isten azt mondta nekem közvetlenül, hogy legyek amerikai állampolgár.
3: I didn't particularly want to. I was very happy with my British nationality.
4: Nem akartam igazából amerikai állampolgár lenni. Nagyon boldog voltam az én, vagy nagyon megelégedett voltam az én brit állampolgárságommal.
3: But God said, no, you've got to become an American citizen.
4: De azt mondta az Úr, hogy nem, legyél csak amerikai állampolgár.
3: I said, why must I do that, Lord?
4: Ó, Uram, hát miért kell ez? Kérdeztem
3: őt. He said, for two reasons.
4: Azt mondta, hogy két ok miatt.
3: Number one was identification.
4: Az egyik az azonosulás velük.
3: I had to become part of the America that I'd come to love by being one of its citizens.
4: Azonosulnom kellett azzal az Amerikával, amelyet szerettem, azáltal, hogy az egyik állampolgár leszek.
3: Like Ruth of old, their people had to be my people.
4: Mint ahogy Ruth is Naomival, hogy a te néped az én néped.
3: And I had to be prepared to die to see revival come to the United States.
4: Fel kellett készülnöm arra is, hogy akár meg is halok, csak jöjjön az ébredés.
3: And then he said a second reason to me.
4: De mondott egy másik okot is.
3: He said, if you are a green card holder, then if you, let me start again, preaching the gospel of the kingdom will be seen as political activity.
4: Az evangélium, a királyság evangéliumának hirdetését majd politikai tevékenységként fogják kezelni.
3: You speak out against abortion, against gay, lesbian rights and all these moral issues, that's seen as political activity.
4: Hogyha az erkölcstelenség ellen, hogyha az abortus ellen, a homoszexuális házasságok ellen emeled fel a hangodat, ezt politikai tevékenységként fogják értékelni.
3: Because the kingdom must affect the politics of the nation.
4: Mert a királyságnak hatással kell lennie az adott nemzet politikai színterére.
3: The kingdom must take over the media, the kingdom must take over the education system, the kingdom must take over the politics, and it must take over the finances of the nation.
4: A királyságnak át kell vennie az irányítást a média felett,
3: like Ruth of old, their people had to be my people.
4: Mint ahogy Ruth és Naomival, hogy a te néped az én néped.
3: And I had to be prepared to die to see revival come to the United States.
4: Fel kellett készülnöm arra is, hogy akár meg is halok, csak jöjjön az ébredés.
3: And then he said a second reason to me.
4: De mondott egy másik okot is.
3: He said, if you are a green card holder, then if you, let me start again. Preaching the gospel of the kingdom will be seen as political activity.
4: Az evangélium, a királyság evangéliumának hirdetését majd politikai tevékenységként fogják kezelni.
3: You speak out against abortion, against gay, lesbian rights and all these moral issues, that's seen as political activity.
4: Hogyha az erkölcstelenség ellen, hogyha az abortus ellen, a homoszexuális házasságok ellen emeled fel a hangodat, ezt politikai tevékenységként fogják értékelni.
3: Because the kingdom must affect the politics of the nation.
4: Mert a királyságnak hatással kell lennie az adott nemzet politikai színterére.
3: The kingdom must take over the media, the kingdom must take over the education system, the kingdom must take over the politics, and it must take over the finances of the nation.
4: A királyságnak át kell vennie az irányítást a

0: mának hirdetését majd politikai tevékenységként fogják kezelni.
1: You speak out against abortion, against gay, lesbian rights and all these moral issues, that's seen as political activity.
0: Hogyha az erkölcstelenség ellen, hogyha az abortusz ellen, a homoszexuális házasságok ellen emeled fel a hangodat, ezt politikai tevékenységként fogják értékelni.
1: Because the kingdom must affect the politics of the nation.
0: Mert a királyságnak hatással kell lennie az adott nemzet politikai színterére.
1: The kingdom must take over the media, the kingdom must take over the education system, the kingdom must take over the politics, and it must take over the finances of the nation.
0: A királyságnak át kell vennie az irányítást a média felett, a közoktatás felett, a politika felett és a gazdasági élet felett.
1: The kingdom has got to invade these places.
0: Ezeket meg kell támadnia, el kell foglalnia a királyságnak.
1: Our purpose is moral reform.
0: A célunk a morális reform.
1: To bring the standards of the kingdom into the public life of our nation.
0: Mégpedig az, hogy az Isten királyságának erkölcsi mércéjét alapítsuk meg a társadalomban.
1: Amen.
0: Így van.
1: We've got to take over these things.
0: Tehát mindezeketben át kell vennünk az irányítást.
1: And then God said, well, when you start doing that,
0: de azt mondta Isten, hogy amikor ez elkezdődik megtörténni,
1: if you are a green card holder, they can throw you out of the country.
0: Kidobhatnak az országban akkor, hogyha csupán zöld kártyád, munkavállalási engedélyed van.
1: He said, but if you are an American citizen,
0: de hogyha amerikai állampolgár vagy,
1: then all they can do is to throw you into jail. That's
0: akkor
1: what
0: csak annyit tehetnek, hogy börtönbe tesznek.
1: Now, amen. Now I'm absolutely serious. I'm not looking for trouble.
0: Teljesen komolyan mondom ezt. Én nem keresem magamnak a bajt.
1: But I'm not going to keep quiet. I'm going to speak out boldly the things God tells me to say.
0: De nem leszek néma, hanem bátran el fogom mondani mindazt, amit Isten mond.
1: If it means jail, so be it.
0: És hogyha ez börtönt jelent, akkor legyen úgy.
1: We will not back down on these things. We will see the breakthrough in Jesus.
0: Nem hátrálunk meg, hanem Jézus nevében meg fogjuk látni az áttörést.
1: Amen.
0: Amen.
1: So Jesus had a suffering at the end of his ministry, which was going to release a whole new power of the kingdom.
0: Tehát Jézus Krisztus a szolgálata, a földi szolgálata végén olyan szenvedésen kell, hogy átmenjen, ami egy újfajta erőt hoz el a királyságba.
1: And you've got to see the difference between these things.
0: Látnunk kell a különbséget ezek között.
1: See, the first Adam had never earned the right to become the ruling king that God had wanted him to be.
0: Az első Ádám nem érdemelte ki azt a jogot, hogy azzá az uralkodóvá váljon, akivé Isten teremtette őt.
1: He was tested to see if he would be obedient on earth.
0: Próba alatt volt, hogy Isten meglássa, hogy vajon engedelmes lesz-e.
1: And he was never given power in the heavens because he failed the obedience test on earth.
0: És a levegő égben nem kapott hatalmat soha azért, mert a földi szférában nem volt engedelmes.
1: And because of his disobedience, a kingdom had been established by the devil.
0: És az ő engedetlensége miatt a sátán egy másik királyságot hozott létre.
1: And man was now the agent of Satan rather than the agent of God.
0: És az ember így sokkal inkább sátán eszközévé vált, mint Isten eszközévé lett.
1: For the devil to have a kingdom on earth, he has to find human beings to work through.
0: Ahhoz, hogy a sátánnak a földön megalapított királysága legyen, ahhoz embereket kell találni, akiken keresztül ezt végzi.
1: And at its present stage, God has to limit himself to work through man.
0: És jelenleg Istennek keretek között kell, vagy tud csak dolgozni, hogy az emberek között munkálkodjék.
1: Without men and women doing the will of the devil, there would be no kingdom of darkness on earth.
0: Hogyha nem lennének olyan emberek, akik a sátán akaratát viszik véghez, akkor nem lenne sátánnak királysága itt a földön.
1: Many of them do it unconsciously, not realizing who they are serving.
0: Sokan tudatlanul teszik ezt, nem nincsenek tudatában annak, hogy kinek szolgálnak.
1: But some do it consciously, knowing and choosing to serve the devil.
0: De vannak olyanok, akik tudatosan teszik ezt, és tudják, hogy a sátánt szolgálják ezzel.
1: And they're the wicked ones which have to be removed.
0: Ők azok a gonosz emberek, akiket el kell mozdítani.
1: And the others have to have their minds open to see who they've been deceived by all these years.
0: A többieknek pedig meg kell, hogy nyíljon az elméje, hogy lássák azt, hogy ki az, aki becsapja őket.
1: But it's a battle of the kingdoms, and man is the key for both kingdoms.
0: Mivel mindez a két királyságnak a csatája, és tulajdonképpen az ember a kulcs.
1: So Jesus came as a man.
0: Tehát Jézus eljött.

0: mint ember,
1: to begin again the kingdom of God on earth through his humanity.
0: Hogy az ő emberi mi voltán keresztül ismét megalapítsa Isten királyságát itt a földön.
1: He was given power on earth because that was the first stage of his kingdom.
0: Az ő királyságának az első fázisában, első szakaszában itt a földön kapott erőt.
1: And he had to become obedient even unto death to earn the greater authority that was going to be his.
0: Engedelmesnek kellett lennie méghozzá a kereszt halálig ahhoz, hogy meg, hogy ki eszközölje ezzel a levegő égbeni hatalmat is.
1: The power of the kingdom of darkness was certainly active on earth.
0: A sötétség királyságának ereje aktív volt itt a földön.
1: But the power centers of that kingdom was in the heavenly realm.
0: De ennek a királyságnak, a sötétség királyságának az erő centrumai a levegő égben helyezkednek el.
1: I want to spend a few moments just understanding what gates are in scripture.
0: Szeretnék most néhány percet azzal tölteni, hogy értsük meg igazából, hogy az igében mit jelentenek a kapuk.
1: Because the battle of our cities is the battle of the gates.
0: Azért, mert a városaink harca az igazából a kapuknak a harca.
1: In the Old Testament every major city was protected by a strong wall around the city.
0: Az Ószövetségben minden nagy várost vagy minden főbb várost egy városfallal vettek körül és így védték meg.
1: And these walls were something like 10 meters thick and maybe 30 meters high.
0: Ezek a falak körülbelül 10 méter vastagok és 30 méter magasak lehettek.
1: They were very very formidable obstacles.
0: Nagyon-nagyon átjárhatatlan akadályok voltak ezek.
1: The wall was built completely around the city.
0: Teljesen körbevette a várost a fal.
1: But there were certain entry points by which you came into the city.
0: Viszont voltak bizonyos bejáratok, amin keresztül bemehettél a városba.
1: And these were like tunnels in the wall that went through the 10 meter thickness.
0: Ezek tulajdonképpen alagutak voltak, amelyek a 10 méter vastag falon keresztül vezettek.
1: And at the end of this tunnel, wooden doors were fixed to keep it secure at night.
0: És a folyosók végén, vagy az alagutak végén fa ajtók voltak, amik lezárták a bejárást éjszakára.
1: And guards were posted to make sure the doors remained shut the whole night.
0: És őrök vigyázták az ajtókat ahhoz, hogy biztos ne nyitassanak azok ki.
1: During the day the doors were opened and you came into the city through this tunnel.
0: Nappal nyitva voltak ezek az ajtók és ezeken az alagutakon lehetett bejönni a városba.
1: Now the tunnel was called the gate. It wasn't just the doors at the end, it was the whole tunnel.
0: Nos, nem csak az ajtókat a kapuk, hanem ez az egész alagút, ami bevezetett, ezt mind kapunak hívták.
1: During the day when the gate was open,
0: nappal, amikor az ajtók nyitva voltak,
1: the elders of the city would sit in the gate.
0: Akkor az vének, a város vénei ott ültek a kapuban.
1: He was there for two reasons.
0: Két okból.
1: And he'd have armed soldiers there waiting to obey his orders.
0: És ott voltak felfegyverzett őrök is, akik a véneknek a parancsát vagy utasításait várták.
1: The first purpose was to regulate everybody that came in or out of the city.
0: Az egyik az az, hogy szabályozták azt, hogy ki az, aki bemegy, ki az, aki kimegy.
1: They had to pass under the nose of the elder, and if he didn't like the look of them, he would stop them and find out what they were bringing into the city.
0: A vének előtt kellett bemennie az idegennek, és hogyha valami nem tetszett az idegenben a véneknek, akkor megállították őt és kikérdezték, hogy mit keres ő ott.
1: And if he didn't like what they were bringing, he would ban them from coming into the city.
0: És hogyha ez a kikérdezés azzal az eredménnyel zárult, hogy nem tetszett a véneknek az, amit ő csinál, vagy amit hoz, akkor kizárták őt a városból.
1: So everything that went in and out of the city was regulated from the gates.
0: Tehát mindent a kapuban szabályoztak, hogy mi juthatott be és mi menhetett ki.
1: The second thing was that he sat there during the day.
0: Másik dolog, ott ültek napközben.
1: He was like a judge or a magistrate.
0: És mint egy bíró voltak, bírói funkciót láttak ott el.
1: If any people had any issue to be judged in a court of law, they would bring it to the gate, and there he would bring a judgment.
0: Ha bárkinek vitás ügye volt valakivel, amit bíróság elé akartak vinni, akkor oda mentek a kapuba, és ott született meg a döntés.
1: So the lives of the people were regulated by the government which flowed out from the gate.
0: Tehát az emberek feletti kormányzás nak a szabályozása onnan a kapukból eredt.
1: So the gates were the seat of government.
0: Tehát a kapu az a kormányzás helye.
1: And they controlled all that came in or out of the city.
0: Valamint annak a kontrollálása, annak a szabályozása, hogy mi megy be és mi megy ki.
1: As you move into the prophets,
0: ahogy a prófétai könyvekbe bele megyünk,
1: prophets start to speak of these gates as being spiritual in the heavenlies.
0: A proféták elkezdenek arról írni, vagy arról beszélni, hogy az ilyen kapuk vannak a levegő égben is.
1: They still have the same purpose.
0: Ugyanez a céljuk.
1: But the rule is from the immediate heavenlies rather than simply being on earth.
0: Viszont az irányítás, a kormányzásnak a helye az a levegő égben van, nem pedig itt a földön.
1: And that's where the demonic powers set up their rule and government. It was in the heavenlies overruling the city.
0: És ezért a démoni fejedelmek és hatalmasságok ott a levegő égben állítják fel az ő befolyásuknak, uralmuknak a központját, és ezáltal kontrollálják a földet.
1: And the gate was not a physical door in the physical wall.
0: A kapu nem egy fizikális ajtó, egy fizikális fajon.
1: But it was a point of entry into the minds of the people.
0: Hanem ez az emberek elméjébe való bejutási pont.
1: Because the main battle is to win the battle of the way people think.
0: Mert a fő harc az azon van, hogy vajon győzök-e azon, hogy az emberek hogy gondolkodnak. A Biblia erről beszél.
1: The god of this world has blinded the minds of those that do not believe.
0: Mert a világ istene megvakította azoknak az elméjét, akik nem hisznek.
1: So think about what controls the way people think.
0: Csak gondolkozzunk el azon, hogy mi befolyásolja, irányítja azt, ahogyan az emberek gondolkodnak.
1: It's the education system.
0: A képzési rendszer.
1: It's the media.
0: Az oktatás, a média.
1: It's what politicians tell them.
0: A politika, hogy mit mondanak
1: it's
0: a politikusok.
1: What religious leaders say.
0: A vallási vezetők szava.
1: Amen. And so we go on.
0: És még sorolhatnánk.
1: Now if you look at your city, who has control of these gates in your city?
0: Nézd meg, hogy a te városodban vajon ki befolyásolja, ki felügyeli ezeket a kapukat.
1: Who runs the television programs? Who runs the cinema?
0: Ki az, aki a mozikat működteti, vagy a tévé adókat?
1: Who controls our education system?
0: Ki kontrollálja, ki felügyeli a közoktatást, vagy az
1: What's
0: oktatást?
1: What's the medical profession saying?
0: Mit mondanak az orvosok és az egészségügy?
1: What is the religious system saying?
0: Mit mond a vallási rendszer?
1: What are the politicians saying?
0: Mit mondanak a politikusok?
1: What are they teaching people to think about certain things?
0: Mire tanítják az embereket? Milyen gondolkodásmódra?
1: And every one of them, I'm sure you would agree, is controlled by the devil. It's not controlled by God. Would you agree with that?
0: Biztos vagyok abban, hogy egyetértesz, hogy mindnyájukat a sátán kontrollálja, és nem pedig az Úr. Így van.
1: Amen. Now Abraham was shown a city.
0: Nos, Ábrahámnak mutatott az Úr egy várost.
1: In Hebrews 11 it says he saw this city.
0: Azt olvasjuk a Zsidók 11-ben, hogy Ábrahám látta ezt a várost.
1: It wasn't on earth, it was in the heavens.
0: Nem a földön volt, hanem a levegő égben.
1: It's what we now have come to call New Jerusalem.
0: Ez az a város, amit mi Új Jeruzsálemnek nevezünk.
1: It's already in existence according to scripture.
0: Az ige szerint már ez létezik akkor ott.
1: It's not on earth, it's in the heavens.
0: Nem a földön van, hanem a levegő égben.
1: And the responsibility of the leaders of the kingdom is to build that city in the heavenly place.
0: A királyság vezetőinek a felelőssége az, hogy megépítsék ezt a várost ott a levegő égben.
1: God showed Abraham that his inheritance wasn't just the holy land, it was the whole earth.
0: Isten megmutatta azt Ábrahámnak, hogy az öröksége nem csupán a szent föld, hanem az egész föld.
1: He and his descendants were going to recapture the whole earth and bring it under the rule and government of God.
0: Ábrahám és az utódai fogják foglalni az egész földet, és Isten uralma alá fogják azt hozni.
1: But what God showed him was this.
0: De Isten a következőt is megmutatta neki.
1: If he was going to take possession of the earth, he had to capture the territory in the heavens, because that was the way to bring earth under the rule and government of God.
0: Hogyha a földet akarja Isten uralma alá hozni, akkor ezt úgy teheti meg, hogyha a levegő égbeli hatalmasságok felett vesz uralmat, mert ez a módja annak, hogy a föld Isten fennhatósága alá kerüljön.
1: Now that's clearly taught in Hebrews 11.
0: Ez teljesen egyértelműen ott van a Zsidók 11-ben.
1: And the language of the New Testament is constantly saying this.
0: És az Új Szövetség nyelvezete pedig ismét és ismét azt mondja.
1: Jesus was constantly saying this.
0: Jézus is következetesen ezt hangsúlyozza.
1: For example, in Matthew 16 and in Matthew 18.
0: Például Máté 16-ban és 18-ban is.
1: We get this promise from Jesus.
0: Jézus ezt ígéri.
1: Whatever you bind on earth,
0: bármit megkötök a földön.
1: And this is what it literally says in the Greek.
0: És a következőképpen hangzik eredetileg ott a görög nyelvben.
1: It's a strange construction in the Greek.
0: Nagyon furcsa összetétel ott a görögben.
1: There is a future tense connected to a past perfect tense.
0: Ott van egy jövő idő, ami egy befejezett múlt idővel van összekapcsolva.
1: And it literally reads, will be because it has been.
0: Szó szerint úgy hangzik, hogy meg fog történni, mert már megtörtént.
1: Whatever you bind on earth,
0: bármit megköttök a földön,
1: will be bound,
0: meg lesz kötve,
1: because it already has been bound in heaven.
0: Mert már megköttetett a levegő égben.
1: In other words, the real battle is not on earth. The real battle is in the heavenlies.
0: Más szóval, az igazi harc nem itt a földön folyik, hanem a levegő égben.
1: If you get victory in the heavenlies, victory on earth is guaranteed.
0: Hogyha győzelmet aratsz a levegő égben, akkor garantált a földi győzelem.
1: The heavenly victory must come first, and that will lead to the earthly manifestation of that victory.
0: A levegő égbeni győzelem kell, hogy jöjjön először, és ez fog oda vezetni, hogy az meg fog nyilvánulni a fizikai valóságban.
1: Now, this is so clearly taught, and it's something we do really have to understand.
0: Teljesen egyértelműen benne van, vagy ezt tanítja Isten igéje, és meg kell értenünk.
1: In spirit, we can war and live in the heavenlies.
0: Szellemben háborúzhatunk, sőt élhetünk a levegő égben.
1: And when this is after we're born again and we have the spirit of God and the new man in us.
0: Persze azután, hogy újjászülettünk és hogy az új ember van bennünk és Isten szelleme van bennünk.
1: We can occupy the heavenlies.
0: Elfoglalhatjuk a levegő eget.
1: We can war with principalities and powers.
0: Háborúzhatunk erőkkel és hatalmasságokkal.
1: We can throw them down and overcome them in the heavenlies.
0: Levethetjük őket a levegő égből és legyőzhetjük őket ott.
1: When this has already happened in heaven.
0: És amikor ez már megtörtént a levegő égben.
1: Then there's going to come a manifestation of this on earth.
0: Akkor ennek a kinyilatkoztatása, a manifestációja meg fog jelenni a földön.
1: When that demon came down over the city of Bombay.
0: Amikor Bombay városában az a démoni fejedelem térdet hajtott le, összeomlott.
1: The war was over.
0: Akkor véget ért a háború.
1: The enemy was defeated.
0: Az ellenség legyőzetett.
1: And then it was easy to change, to drive out the demonic powers and to bring transformation in the city.
0: Akkor már a földön könnyű volt kiűzni a démonokat az emberekből és átváltozást hozni a népnek, a városba.
1: Jesus, all the while he was on earth,
0: végig, amíg Jézus itt volt a földön,
1: had not yet won the victory in the heavenlies.
0: Még nem szerezte meg a végső győzelmet a levegő égben.
1: No man had ever been exalted to the heavens.
0: Még senki nem magasztaltatott fel az egekig.
1: No man had ever had power to rule in the heavenly places.
0: Még egyetlen egy embernek sem adatott meg addig a hatalom, hogy a levegő égben uralkodjék.
1: Their sphere, their domain was earth.
0: A fő uralkodási területük a föld volt.
1: But the demonic powers and the rulers of this present darkness were told in scripture that their place of authority is in the heavenlies.
0: De ez élet sötétségének a világ bírói ott vannak az levegő égben, ott van az uralkodásuk központja, ezt olvassuk.
1: While Jesus was on earth,
0: miközben Jézus itt volt a földön,
1: during those years of ministry on earth,
0: a földi szolgálata évei alatt,
1: he was fighting under a severe handicap.
0: Egy nagyon
1: he was restricted in what he could do.
0: Meg volt kötve a keze abban, hogy mit tudott megtenni.
1: Because he'd not yet been given power and authority in the heavenlies.
0: Mert még a levegő égben nem adatott neki uralom.
1: No man had ever had that authority.
0: Még soha senkinek azelőtt nem adatott ez meg.
1: And it was going to become the prize of his resurrection.
0: És ez az ő feltámadásának az eredménye, díja lett.
1: So while Jesus was on earth,
0: tehát miközben Jézus itt volt a földön,
1: he could deal with demonic activity on earth,
0: a földi démoni tevékenységekkel el tudott bánni,
1: but the time had not yet come when he could deal with the powers of darkness in the heavenlies.
0: De még nem jött el az ideje annak, hogy a levegő égbeli hatalmasságokkal elbánjon.
1: As a result,
0: ennek eredményeképpen,
1: the demons that ruled over Jerusalem,
0: azok a démonok, akik Jeruzsálem fölött uralkodtak,
1: they were powerful demons that had been there a long time,
0: erőteljes démonokról van szó, akik már hosszú ideje ott voltak,
1: they were not removed by the ministry of Jesus on earth.
0: Jézus szolgálatán keresztül ezek a fejedelmek nem lettek kimozdítva onnan.
1: They were still there.
0: Még mindig ott voltak.
1: They retained the demonic darkness.
0: Fenntartották a démoni sötétséget.
1: And they kept the rule of darkness over the city of Jerusalem all the time that Jesus was ministering.
0: Jeruzsálem városa felett és sötétség uralmát fenntartották mindvégig, amíg Jézus ott szolgált.
1: He could drive out demons.
0: Ki tudta üzni az ördögöket, persze.
1: He could heal the sick.
0: Meggyógyította a betegeket.
1: He had authority on earth.
0: Volt tekintélye itt a földön, hatalma.
1: He did not yet have authority in the heavens.
0: De még nem volt hatalma a levegő égben.
1: That's one reason why he could not wait to get to the cross.
0: Ez az egyik oka annak, hogy alig várta már, hogy a keresztre kerüljön.
1: Because the cross was going to settle this issue.
0: Azért, mert a kereszt bánt el, vagy a keresztet pontot ennek az ügynek a végére.
1: So, tens of thousands of people got healed.
0: Tízezrek tértek meg rajta keresztül.
1: Wonderful miracles took place.
0: Csodálatos csodák történtek.
1: He taught the most fantastic teaching.
0: A legfantasztikusabb tanításokat mondta.
1: He lived the full glory of God's eternal life before the people.
0: Isten örök életének teljes dicsőségében élt az emberek szeme láttára.
1: But it had very little effect on the city.
0: De a városra nézve kevés volt a hatása ennek.
1: Because the demonic powers ruled undisturbed in the heavenlies, and he could not yet go and attack them.
0: Azért, mert az uralkodó démoni fejedelmek és hatalmasságok zavartalanul uralkodhattak, és még nem jött el az ideje, hogy megtámadja őket.
1: So at the end of 3.5 years ministry,
0: ezért 3.5 éves szolgálat végén,
1: he got a committed church membership of 120 people.
0: Ott volt egy 120 odaszánt tagból álló gyülekezete.
1: That's with miracles like Lazarus being raised from the dead.
0: Olyan csodák mellett, mint hogy Lázár feltámasztja hallottak közül.
1: Until that demonic canopy was removed, he wasn't doing any better in Jerusalem than you're doing in your city today.
0: Mindaddig, ameddig a sötétségnek ez a takarója nem mozdítatott ki Jeruzsálem felül, addig ő se volt ilyen módon sikeresebb a szolgálatában, mint te.
1: Amen.
0: Így van.
1: Because it had to wait until the cross.
0: Mert várnia kellett a keresztig.
1: And when Jesus went to the cross.
0: De amikor Jézus a keresztre ment.
1: And rose again from the dead.
0: És aztán feltámadt a halottak közül.
1: The kingdom came in a totally new power which they'd never seen before.
0: Teljesen más erővel jött el Isten királysága, amit addig soha nem tapasztaltak meg.
1: Now, the cross powerfully affected the disciples on earth.
0: Nos, a kereszt nagyon erőteljes hatást gyakorolt a földön a tanítványokra.
1: But it also powerfully affected the spirit realm where these principalities and powers were.
0: De ugyanakkor nagyon erőteljes hatást gyakorolt arra a szellemi valóságra, ahol ezek a sötét szellemi hatalmak fészkeltek.
1: By the power of the cross.
0: Az erő a kereszt erejével.
1: He not only saved men from their sin, he destroyed the dominion and power of these spirit powers.
0: Nem csak az emberek bűnére hozott bűnbocsánatot, hanem lerombolta ezeknek a hatalmasságoknak a királyságát, vagy az uralmát.
1: And as a result, the kingdom came at a different level altogether.
0: És ennek eredményeképpen Isten királysága egy új szintre emelkedett a földön.
1: Jesus now not only had power on earth.
0: Most már Jézusnak nem csak a földön volt ereje, hatalma.
1: He also had power in heaven.
0: Hanem volt a levegő égben is hatalma.
1: And that heavenly realm became his domain, not simply earth.
0: És ez a levegő égbeli terület is az ő királysága részévé vált, nem csak a föld.
1: And because of that,
0: és ennek következtében,
1: the power of the rule of hell was broken.
0: A pokol erejének a pokol uralkodásának az ereje megtört.
1: And these gates were taken possession of.
0: És ezeket a kapukat elfoglalta.
1: See, God promised Abraham.
0: Mit is ígért Isten Ábrahámnak?
1: He promised him in Genesis 22.
0: Az 1 Mózes 22-ben.
1: He said, "You will possess the gates of your enemies."
0: Azt ígérte Ábrahámnak, hogy te az ellenségeid kapuit fogod birtokolni.
1: When Rebecca was being brought to become the bride of Isaac.
0: Amikor Rebekát Izsák menyasszonyá nyaként elhozták.
1: And they prophesied over her before she went to marry Isaac.
0: És mielőtt Izsákhoz férjhez ment volna, profétáltak neki.
1: And that's a beautiful picture of Christ and his church.
0: És ez csodálatos kép Krisztusról és az ő gyülekezetéről.
1: Isaac is a picture of Christ.
0: Izsák Krisztusnak az előképe.
1: And Rebecca is a picture of the bride, his church.
0: Rebecca pedig az ő menyasszonyának, a gyülekezetnek az előképe.
1: And they say over Rebecca.
0: És Rebekára azt mondják.
1: Genesis 24.
0: Az 1 Mózes 24-ben.
1: Verse 60.
0: A 16. vagy 60. vers.
1: Multitudes and multitudes will be your children.
0: Tömegek lesznek a te gyermekeid.
1: And then there's the same prophetic promise.
0: És ugyanilyen profétai ígéret van ott.
1: You will possess the gates of your enemies.
0: A te ellenségeid kapuit fogod birtokolni.
1: And the first words that Jesus said to the church.
0: Az első szó, amit Jézus a gyülekezet felé szólt.
1: When Simon's name was changed to Peter.
0: Akkor amikor Simon nevét átváltoztatta Péterre.
1: And he became the building material out of which Jesus could build a great victorious church.
0: És Péter azzá az építő kővé vált, amelyből és amelyekből Jézus győzelmes, hatalmas gyülekezetet tud felépíteni.
1: Jesus said these words.
0: Jézus a következő szavakat mondta neki.
1: You are Peter.
0: Te Péter vagy.
1: And I'm going to build my church with you.
0: És én veled együtt felépítem az én gyülekezetemet.
1: I'm going to build it on this foundation which I myself am.
0: Ezen az alapon, amely én magam vagyok, fogom felépíteni azt.
1: And this is the first thing I promise you.
0: És az első dolog, amit megígérhetek neked.
1: The gates of hell will not be able to stand against.
0: A pokol kapui nem állhatnak ellene neki.
1: You can go possess those gates.
0: Elmehetsz, birtokba veheted, legyőzheted azokat a kapukat, és Isten királyságát hozhatod el oda azokba a kapukba, azért, hogy az emberek elméjén lévő befolyás megváltozzék, és Isten azt fogja parancsolni, hogy világosság gyújjon fel, és Isten fogja megnyitni a szemeiket, és a sötétségből áthozod őket a
1: világosságba. Thinking the way the kingdom of God thinks.
0: És elkezdenek megváltozni az ő értelmükben a démoni befolyásoltságból az Isten királysága szerint.
1: So the battle of the city is the battle of the gates.
0: Ezért a városokért folytatott küzdelem a kapuk küzdelem.
1: If we have a church that knows how to take gates, then it can take cities.
0: Hogyha olyan gyülekezetet van, amely ismeri, hogy hogyan kell a kapukat elfoglalni, akkor városokat foglalhatsz.
1: These are skills and abilities that God is restoring to the church.
0: Ezek pedig olyan képességek és olyan készségek, amelyeket Isten helyre állít ma az egyházban.
1: These are powerful weapons of our warfare.
0: Ezek a mi háborunk erőteljes fegyverei.
1: And it's the forceful way that we bring the kingdom in.
0: És ez pedig az az erőszakos mód, ahogyan Isten királyságát behozzuk a világba.
1: Now, the moment Jesus died and dealt with those powers and principalities.
0: Abban a pillanatban, ahogy Krisztus meghalt és leszámolt ezekkel a hatalmakkal és erőkkel.
1: Through the cross they were destroyed.
0: A kereszt által leromboltattak.
1: We're going to look at this more fully in the next session.
0: A következő tanításban fogjuk ezt részletesebben megnézni.
1: But I just want to make the point and then move on for the moment.
0: De most szeretnék egy kijelentést tenni és tovább menni.
1: It was completed after the resurrection of Jesus Christ.
0: Feltámadás után vált teljessé mindez.
1: And now those demonic powers and principalities were no longer able to rule over the city of Jerusalem.
0: És azután már ezek a démoni fejedelmek és hatalmasságok nem tudták a felügyeletük alatt tartani Jeruzsálemet.
1: Before he was crucified,
0: mielőtt Krisztus keresztre feszítette,
1: and before he rose again,
0: és mielőtt feltámadt volna,
1: those demonic powers remained undisturbed, still ruling the darkness of Jerusalem.
0: Ezek a démoni fejedelmek érintetlenül ott kontrollálhatták Jeruzsálemet.
1: And the manifestation of the kingdom was restricted because that heavenly realm could not yet be conquered.
0: És a királyság megnyilvánulása azért volt korlátozva, mert ott a levegő égben ezek a hatalmak uralkodtak.
1: Now that's why Jesus said, I am restricted, I'm shut in, I can't wait to get to the cross.
0: Ezért mondta azt Jézus, hogy szorongok, ami annyit jelent, hogy korlátok között vagyok, alig várom, hogy már végre a keresztre
1: menjen.
0: Mert soha nem láthatjuk meg a királyságot igazából eljönni. Amíg fel nem szabadulunk arra, hogy a levegő égben folytassuk a támadást. És hogy az ellenség kapuin fölött vegyük át az irányítást.
1: And turn the gates of hell into the gates of heaven.
0: És a pokol kapuit fordítsuk, vagy változtassuk át a menny kapuivá.
1: When that power comes,
0: amikor ez az erő eljön,
1: we're really going to see the kingdom come.
0: Akkor fogjuk meglátni a királyságot teljességében.
1: Now, the moment Jesus was risen from the dead,
0: abban a pillanatban, hogy Krisztus feltámadt a halálból,
1: the Spirit came upon that early church,
0: és a Szent Szellem Isten utána eljött a korai gyülekezetre,
1: and in the upper room,
0: ott a felházban,
1: God taught them how to be a gate-taking, praying community.
0: Isten arra tanította meg őket, hogy hogyan lehetnek egy kapubevevő, városbevevő gyülekezet.
1: Now, the moment that happened,
0: abban a pillanatban, ahogy ezek megtörténtek,
1: everything in the city of Jerusalem changed.
0: A városban minden, Jeruzsálem városában minden megváltozott. Egy picit előreugrunk, de szeretném befejezni ezt a gondolatot.
1: When When Peter comes into the same city.
0: Amikor Péter ugyanebbe a városba jön el.
1: Jesus had been preaching there for years.
0: Jézus éveken át prédikált ott is.
1: Mighty miracles.
0: Hatalmas csodák történtek.
1: Incredible teaching.
0: Fantasztikus tanítás.
1: The amazing life of God manifested for everybody to see.
0: Istennek csodálatos élete nyilvánvalóvá lett mindenki előtt.
1: But the city of about 60,000 people still resisted the kingdom and would not come into the kingdom.
0: De a körülbelül 60,000 lélekszámú város még mindig visszautasította Jézus korában az Isten királyságának eljövetelét.
1: They were still prisoners of the religious system and of the demonic darkness that it represented.
0: Még mindig a vallási rendszernek és a mögötte álló démoni hatalmasságoknak a fogjai voltak.
1: But the power of that was broken in the cross.
0: De ennek az ereje megtört a kereszten.
1: And the power of the kingdom was released in a new way in the resurrection.
0: És Isten királyságának az ereje a feltámadás által egy új módon nyilvánult meg.
1: As a result.
0: És ennek eredménye.
1: On the day of Pentecost.
0: Az lett, hogy pünkösd napján.
1: When Peter came into this same city.
0: Amikor Péter ugyanebbe a városba jön el.
1: Preached the gospel once.
0: Egyszer hirdeti az evangéliumot.
1: 3,000 people turned.
0: 3,000 ember megtér.
1: Then a few weeks later,
0: néhány héttel később,
1: a lame man was raised and began leaping and dancing and worshiping and praising God.
0: Néhány héttel később egy sánta ember meggyógyul és ott ugrál és dicsőíti az Urat.
1: A wonderful miracle.
0: Csodálatos a csoda maga.
1: But not to be compared with a rotting corpse walking alive out of the tomb.
0: De nem is fogható ahhoz, hogy Lázár mint egy büdös halott feltámad és ott jár az emberek között.
1: When Lazarus was raised,
0: amikor Lázárt feltámasztotta az Úr,
1: the whole city went crazy.
0: Az egész város felbojdult.
1: I'm sorry, let me rephrase that.
0: Hadd mondjam másképp inkább.
1: When Lazarus was raised,
0: amikor Lázárt feltámasztotta az Úr,
1: everybody ignored it.
0: Mindenki figyelmen kívül hagyta.
1: And the only response was plotting how to kill Jesus.
0: Az egyedüli válaszuk erre, reakciójuk az volt, hogy akkor hogyan öljük meg ezt a Jézust.
1: When the lame man started to leap and dance and praise God.
0: Amikor a sánta ember elkezdett járni és dicsőíteni az Urat és ugrándozni.
1: The whole city went crazy.
0: Az egész város felbojdult.
1: 5,000 people turned to the Lord.
0: 5,000 ember lett az eredménye, hogy megtért.
1: Now, it's a historic fact.
0: Ez történelmi tény.
1: Within 2 years of Pentecost,
0: Pünköstől számított 2 éven belül.
1: Within 2 years.
0: 2 éven belül.
1: The church in Jerusalem went from 120 to more than 20,000 people.
0: A jeruzsálemi gyülekezet 120-as létszámról több mint 20,000-es taglétszámúvá növekedett.
1: Now what does that mean?
0: Mit jelent ez?
1: Was Peter a better preacher than Jesus?
0: Azt jelenti, hogy Péter jobb prédikátor volt, mint Jézus?
1: Did he have more anointing?
0: Vajon nagyobb volt a kenete?
1: Absolutely not.
0: Nem, egyáltalán nem.
1: What happened was, the shift in the heavenlies brought the harvest.
0: Az történt, hogy a levegő égbeli váltás meghozta az aratást.
1: So when we start preaching under an open heaven.
0: Tehát amikor egy nyitott menny alatt hirdetjük az igét.
1: When the demonic rulers in the gates of hell overruling a city are pulled down, then we see breakthrough.
0: Amikor leromboljuk azokat a levegő égbeli démoni hatalmakat, amelyek egy adott városnak a kapuiból irányítják azt a várost, akkor tudjuk bevenni azt a várost.
1: And we move into another level of the kingdom.
0: És akkor a királyságnak egy következő szintjére lépünk.
1: And what I want to look at is how that happened.
0: Azt szeretném majd megnézni, hogy mindez hogyan
1: történik.
0: Egy kicsit korán van még, de azt hiszem, hogy itt tartunk szünetet.
1: Gone almost 1 hour.
0: Majdnem 1 óránk van.
1: Then I want to spend the last session today on showing you how that change in the heavens takes place.
0: És aztán utána az utolsó előadásban azt szeretném majd megnézni, hogy hogyan ez a háború a levegőjékben hogyan zajlik.
1: Because the post Pentecost church was more powerful than the life that Jesus lived in the kingdom.
0: Mert a pünkösd napja utáni gyülekezet erőteljesebb volt, mint az, amit Jézus, mint ami Jézuson keresztül prezentálódott az emberek között.
1: It was Jesus who accomplished that change.
0: Jézus vitte véghez ezt a változást.
1: And it was his power, of course, which brought about the new level of the kingdom.
0: És az ő erején keresztül érkezett el a királyságnak ez az új szintje.
1: But it couldn't happen.
0: De nem történhetett meg.
1: Until the cross and the resurrection had fulfilled its glorious purpose.
0: Mindaddig, amíg a kereszt és a feltámadás be nem töltötte ezeket a dicsőséges célokat.
1: Once it had happened.
0: De azzal, hogy megtörtént.
1: Even nobody's like Peter.
0: Még annak ellenére, hogy olyan senkik, mint Péter is.
1: Moved in a power.
0: ők is olyan erőben működtek.
1: They did miracles.
0: És olyan csodákat tettek,
1: which even Jesus did not do in the days of his flesh.
0: Amelyeket Jézus sem tett az ő testi szolgálatában.
1: Now Jesus had already prophesied that.
0: Fizikai szolgálatában, és Jézus erről már előtte prófétált is.
1: He said, if you come to live in the Father the way I live in the Father.
0: Azt mondta Jézus, hogy ha olyan kapcsolatban kezdtek el élni az Atyával, mint ahogy én élek vele.
1: And the cross has done its work.
0: És amikor a kereszt elvégzi az ő munkáját.
1: And destroyed the demonic powers that rule over the city.
0: És lerontja azokat a démoni fejedelmeket, amelyek egy város felett uralkodnak.
1: Then you're going to do the works that I do.
0: Akkor ti is azokat fogjátok tenni, amiket én teszek.
1: And you're going to do even greater works than this because I'm going to the Father.
0: Sőt, még nagyobbakat, mert én az Atyához megyek.
1: Now Jesus saw his kingdom days on earth as the days of his restriction.
0: Az ő Jézus az ő földön eltöltött királyságban eltöltött idejét korlátolt időként tekinti.
1: They were wonderful, powerful days.
0: Csodálatos, erőteljes napok voltak ezek.
1: But he saw them as his restriction.
0: De úgy tekintett rájuk, mint ha meg lenne kötve a keze.
1: In this bondage, I cannot be my fullness.
0: Ebben a kötelékben, vagy ebben a megkötöttségben nem tudok teljességre jutni.
1: But when I've given my life on the cross,
0: de amikor odaadom az életemet a kereszten,
1: when I've risen again from the dead,
0: amikor ismét feltámadok a halálból,
1: and when I come and live in my new body, the church.
0: És amikor a gyülekezeten, az én új testemen keresztül kezdek élni,
1: then I'll really have room to move.
0: Akkor igazából meg tudom valósítani a kormányzásomat.
1: Jesus saw the days of the church.
0: Tehát Jézus úgy tekintett az egyház, a gyülekezet korszakára,
1: as the days of his fullness.
0: Mint az ő saját kiteljesedésének a korszakára.
1: And the days of his life personally upon earth as the days of his restriction.
0: És az ő személyes földön eltöltött szolgálatban eltöltött idejére pedig, mint amikor a keze meg volt kötve.
1: It says this in the end of Ephesians chapter 1.
0: Az Efézus 1 végén így olvassuk.
1: Paul says, I want your eyes to be open.
0: Pál azt mondja, hogy szeretném, ha megnyílna a szemetek.
1: I want you to see the power of his resurrection.
0: Szeretném, ha meglátnátok az ő feltámadásának az erejét.
1: I want you to see it in us who believe.
0: És szeretném, ha ezt bennünk, akik hiszünk, bennünk látnátok
1: when you've
0: meg.
1: Really seen it.
0: Vajon megláttad már?
1: When you've really seen what the risen Jesus Christ can do through us.
0: Amikor valójában meglátod azt, hogy mit tud a feltámadt Úr Jézus Krisztus tenni rajtunk keresztül.
1: Then he can come and live in his church.
0: Akkor eljöhet és az ő gyülekezetében élhet.
1: Not working on his own.
0: És nem csak önmaga fog működni.
1: Not working through 10 people here and 12 people here and 70 people there.
0: És akkor nem az lesz, hogy hát itt 12 embert használ föl, ott 70-t.
1: But he can be his fullness.
0: Hanem akkor ő eljöhet az ő teljességében.
1: Then you will see Jesus in his fullness.
0: És akkor látjátok meg Jézus Krisztust az ő teljességében.
1: The fullness of him that fills all in all.
0: Azt a teljességet, amely mindenekben minden.
1: We're going to have a break.
0: Most szünetet tartunk.
1: And we'll look at that session, the last session today.
0: És a mai utolsó tanításban ezt fogjuk megnézni.
1: Amen. God bless you.
2: Elhangzott Ellen Vincent a Királyság 4 szakasza című tanítássorozatának 6. része.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

Hey, we could rush on, but let's just wait for a moment, okay?

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
2: A következő percekben házasság és gyereknevelés című tanítássorozat 10. részét hallhatjuk, melyben Nemes Pál tanít.
3: A gyereknevelésről szeretnék egy-két dolgot, és a végén pedig ugye az, hogy a fegyelmezés ezen a területen, és ráállítani a gyerekeinket. A Darko a előttünk levő tanítás végén beszélt arról, ami én úgy gondolom az egyik legfontosabb, amikor a gyerekeinkről szó van, hogy ráállítsuk egy olyan generációs áldás pályára a gyerekeinket, ami meghatározza az ő, és meghatározza az ő leszármazottaiknak az életpályáját is. Ez egy feladatunk, mint szülőknek. És itt emberek gyakran arra gondolnak, hogy hát én nem tudok olyan családi házat, nem tudok annyi pénzt, örökséget adni, de nem is ezt kell, hanem egy olyan generációs áldás pályát kell fölállítani, fölismertetni, elindítani rajta, amin utána ő fog haladni, és tudod, amikor elmész erről az árnyékvilágról, ha addig nem jön vissza az Úr, akkor is tudod, hogy majd az ő fiai is, és az ő fiainak a fiai is azon az áldás, generációs áldás pályán fognak előbbre haladni. És sokkal könnyebb lesz már, előbbről fognak haladni, indulni, mint ahogy mi kezdtük valaha is. És azokat az áldásokat, amiket mi összeszedtünk, azokat nem visszük pusztán magunkkal a mennybe, hanem bele raktuk, bele plántáltuk, bele gyökeresztettük az életükbe, a zsigereikbe, a sejtjeikbe, és nem csak beléjük, hanem a előttük levő pályába is belekódoltuk. Proféciákkal, példákkal, kijelentésekkel. Amen. Az egy nagyon fontos. A gyereknevelésről, amikor beszélünk, én úgy hiszem, hogy nagyon fontos, sok mindenről már, amiről most utoljára most lesz szó, már hangzottak el dolgok. Úgyhogy újból arra bátorítalak benneteket, hogy ami úgy látod, hogy ismert, akkor azt hagyd, hogy megerősítse az Úr, ami úgy látod, hogy nem ismert, legyél nyitott, hogy meggyőzzön felőle az ő beszédén keresztül. Tehát segíteni gyerekeinket, hogy megtalálják Istentől való és Istentől származó elhívásukat, és ráállítani őket az Atya szívében levő elhívás pályájukra. Ez egy nagyon fontos a gyereknevelésbe. Eljutatni egy gyereket arra, hogy 18-20-25 éves, az nem egy olyan nagy kunszt, ahhoz nem kell kereszténynek lenni. Ahhoz nem kell Krisztusinak lenni, de ahhoz kell, hogy egy olyan pályára állíts rá, ami meggyőződésed, és tudod, és ő is tudja, hogy ez Isten szívéből van egy pálya, és Istennek az akarata fog megvalósulni az életébe. A gyerekneveléssel kapcsolatban, ahogy engem, ahogy téged neveltek, az egy nagyon meghatározó dolog. Újból ide visszakanyarodunk, illetve innen indulunk ki, ez a kályha. Ugyanis a szüleinktől látott hibákat a legnehezebb elkerülnünk. Még a tudatos odaszánás és tudatos döntésünk mellett is erre kell nagyon odafigyelned. Nem akarok erről részletesen beszélni, volt erről szó. Néhány pontból összeszedtem a mondani valómat, 11 pontból az első következik. Hát csak, hogy tudjad, hogy mire számíthatsz. Tehát amikor már a tízesnél tartunk, akkor közel van az ebéd. Az sok, azt nem mondom meg. Tehát azt mondja, hogy először is meg kell nézni a legjobb mintát. Kolossze levélben van talán írva, hogy a Krisztusra nézve teremtett az Atya mindent. Tehát ő érte, ő benne, ő általa, őre áll nézve teremtett mindent. Ebben nagyon sok minden benne van, de számomra van egy momentum, ami engem megragadott. Voltam egy időben, dolgozgattam, segítkeztem ilyen elektromos és kereskedelmi dolgokat egy fazekas műhelybe, és láttam, hogy a fazekas mester hogy dolgozik. Nagyon sokszor egy profi, amikor csinálja a mesterdarabot, nem is a készítendő dolgot nézi, hanem a mintát, amit kirakott oda elé. Én csodálkoztam, tehát nem azt nézi, hogy ő mit gyúr meg húz föl a forgólapon, hanem a mintát nézi. És ahogy nézi a mintát, akkor úgy alakítja a kezével. Mert ő pontosan tudja, a látása az bemegy, és az akarata pedig befolyásolja a kezét. Ő nem a kezét nézi, hogy mit csináljon, hanem a mintát nézi. Számunkra a szülőség és gyereknevelésbe a legtökéletesebb minta, és jobbat nem találok, a mennyei atya. Ez azt jelenti, hogy ha valamit ebből meg tudunk érteni, többet, mint amit eddig értettünk e hétvége előtt, akkor azt mondom, hogy már volt értelme. És volt értelme még akkor is, hogyha nem tudom megjegyezni az összes 10 tanítást, az összes 10 tanításnak a 130 vagy 40 pontját, lehet. De hogyha valamit meg tudsz érteni, Istenből többet, meg tudok ismerni többet, az atyából, hogy ő neki mi a terve, szándéka, mi van a szívébe, és ebből valami több belém jött, teljesen mindegy, hogy mennyivel több. Ezt nem kell méricskélned, ezt nem tudod. De hogyha ezt el tudta Isten érni, hogy táguljon a látásom, táguljon ő belőle a befogadó készségem, képességem, akkor azt mondom, hogy érdemes volt, hasznos volt, hogy végigültél, végigkínlódtál a ülőgumókon, a lábad csomózódásain keresztül, stb. A gyomorkorgáson át, mindent érdemes volt. Istennek, mint atyának az a terve, és a családot azért találta ki itt a Földön, mert ez is valamilyen módon egy árnyék. Éppen tegnap éjjel beszélgettünk még a Dárkóval az árnyék dolgokról. Ez valami igazit, valami örökkévalót akar bemutatni, amiben most nem megyünk bele, mert nem ez a témánk, de a család az, ami az atya azért készített, hogy hosszú távon, generációkon keresztül áldást teljesedjen ki. Vagyis generációs áldásoknak a fészkeként, forrásaként és pályaállítójaként hozta létre, gondolta ki a családot. Hogy egy olyan eszköz legyen a család, amin keresztül generációs áldások indulnak el, és generációs áldások teljesednek meg. Hogyha belegondolsz, akkor az azt jelenti, hogy mi igazából nem a gyerekeinket kell, hogy neveljük, hanem mi felnőtteket akarunk nevelni. És következő generációkért nevelünk. Az unokáid, a dédunokáid miatt nevelsz. Nem az a cél, hogy elérjenek a gyerekek egy olyan kort, hogy majd kirepüljenek, hanem ennél sokkal messzebb és távlatibb a célunk. Azért alkotta az atya a családot, hogy valahogy a növekedés, az éretté válásnak a helye legyen, ahol tud a szeretet, tud az Isten szíve szerint való megerősítés, a bátorítás, a buzdítás, a feddés, az intés, a helyreállítás helyet kapni, és egy krisztusi módon működni. Az előző órába, vagy 75 percben ugye volt szó a beszédről. Nekem évek óta, ugye sokan mondják, hogy veszőparipám, de nekem nem veszőparipám, hanem kulcsfontosságú az a kijelentés, amit már évek óta nagyon sokszor előhozok, amit Pál apostol azt mond a korintusiakhoz írt második levelébe, a negyedik fejezetbe, ismeritek, ahol az egyik Zsoltárt idézi, hogy hittem, azért szóltam. Azt mondja, azért csinálom így, mert a hitnek ugyanaz a szelleme van meg bennünk, mint ami megvolt Dávidba, megvolt Ábrahámba, megvolt Jézusba, ami megvan Istenben. Tehát azért egy kulcs dolog, hogy miket mondunk. Nem csak az a lényeg, hogy jó dolgokat mondjunk, hanem megtanuljam a hitemet kimondani. Megtanuljam a meggyőződéseimet kimondani. És nem akármilyen hitet és akármilyen meggyőződést beszélek én, hanem a hitemnek mi az alapja. Istennek a beszéde, Istennek az ígéretei. Én nekem nem a bárokat, nem a deket, nem a csakokat kell mondanom. Még akkor is, hogyha szembesülök az életembe, vagy szembesülök a más emberek életébe a dekkel, a csakokkal, meg a bárokkal, stb. Már érted, hogy nem a bár, vagy ha bár. Oké, jó van, köszi. Tehát akkor se ezekről fogok beszélni. Én akkor is a hitemet fogom kimondani. Ezt ugye mi gyakran csak a gyógyulással kapcsolatban szoktuk hangsúlyozni. De ezt ne gondoljuk, hogy csak arra igaz. Ez minden élethelyzetre, az életünk minden területére igaz. A gyereknevelésre is igaz. Tehát például, hogy egy gyerek tinédzser korba elmegy a világba, lázadó korszakba kerül, és akkor hát imádkozni kell, hogy visszakerüljön, visszatérjen az Úr útjára. Én nem hiszek ebbe. És nem hiszek abba se, hogy valaki odajön, majd megtudod te is, ha olyan idős lesz a gyereked. Nem tudom meg. Mert én nem ebbe hiszek. Nem ebbe gyakorlom a hitemet. És nem engedek erre szabadságot neki. Ezt nem törvénnyel, nem tekintéllyel, hanem a hitemmel. És szeretet által, való cselekedetekkel, egy más pályát, más medret szabok. Emlékeztek arra a történetre, amikor hol is volt, amikor az a három király, ki volt az a, és Akábnak a fia. Akábnak a fia elment háborúba a moábiták ellen. Nem biztos, hogy moábiták ellen. És akkor szólt a Júda királyának, és akkor utána még Edom királya is hozzájuk csatlakozott, és akkor elindultak a pusztán, már 7 napja bolyongtak, talán kettő királyok 3, vagy krónika 3-ban van, elindultak a pusztán, és 7 napja bolyongtak már, és ott voltak a szomjhalál küszöbén. És akkor ott bolyongtak a pusztába, és nem találták a megoldást, és akkor Isten prófétán keresztül szólt, és emlékeztek, hogy mit mondott? Azt mondta a próféta, hogy ássatok árkokat. Ássatok árkokat. És ott a pusztába, a sivatagba elkezdték az árkokat, a homokdűnéket ott ásni. És medret ástak. És tudod, mit csinált Isten? Betöltötte vízzel. A gyereknevelés az az, hogy ások egy medret, és hittel kimondok dolgokat, és beleállítom abba a mederbe, abba a pályába a gyereknek az életét. És Isten pedig gondoskodni fog, és eljuttatja Isten rajtad keresztül a gyerekedet arra, hogy ő is higgyen abba a pályába, mert már ő neki utána belülről fog fakadni az a meggyőződése, Istentől való kijelentés alapján, már nem a tekintélyed, vagy a neked való engedelmesség miatt, vagy a tőled való félelem miatt, hanem az atyával való szeretetteljes, bensőséges kapcsolatából fakadóan ő belülről fogja tudni, hogy az a pálya az én pályám. És ahogy elkezd indulni, elkezd menni azon, Isten betölti vízzel. Betölti élettel, és egy kiteljesedésbe viszi. Tehát Isten tervezte a családot, és igazából ha belegondolsz, áldást osztani olyan ember tud, aki áldott. Így van? Tehát áldott felnőtt tud áldani gyereket is. Ezért egy kulcsfontosságú dolog, hogy mibe van a hited? Ha az én hitem abba van, hogy ilyen szerencsétlen életet én nem akarok a gyereknek, mint amilyen nekem van, ezért megáldalak téged, akkor egy nagy szerencsétlenséggel áldod meg. Mert az van. Nekem, én nem vagyok szerencsétlen. Én áldott ember vagyok. Te nem attól vagy áldott ember, hogy hány szobás a lakásod. Nem attól vagy áldott ember, hogy mennyi van a bankszámládon. Nem attól vagy áldott ember, hogy mennyi a bejövő pénz, a bevételed havonta. Az áldás egészen más. És hogyha az áldásról elkezd a fogalmunk, a képünk változni, és el tudod azt hinni, hogy egy áldott ember vagyok, és áldással bocsátom útra a gyerekemet, akkor valóban áldott lesz. Mert akkor tudod, hogy mit tudsz adni neki át. Mert ez hit, szellemi valóság. Ahogy Isten arra készítette és tervezte a családot, hogy generációs áldásnak az eszközévé legyen, az ellenségnek is van terve. Az ellenségnek pedig pont az ellenkezője, a terve és a szándéka, célja, hogy a családokat arra használja ki, hogy generációs, familiáris, családi átkokat, öröklött, generációkon átöröklődött betegségeket, problémákat, megkötözöttségeket, akár félelmeket, vagy akár fizikai, vagy pszichikai, vagy szellemi visszamaradottságokat, korlátozottságokat örököljenek a gyerekek. Az ördögnek ez a célja. Az ördögnek ez a munkája. A gonosznak az a célja, hogy egyszerűen sérülésekkel, szégyenérzettel, félelmekkel, kudarcokkal nőjenek föl a gyerekek. Istennek az a célja, hogy és itt hadd tegyem zárójelbe. Én egyházi gimnáziumba érettségiztem. Ez 89 előtt kicsit más jelentett, mint a mostani érába. 77-be érettségiztem, 73-tól 77-ig akkor más közeg volt. Más jelentett az, hogy katolikus gimnáziumba jártam. Más jelentett az emberek között, és a hozzám velem egykorúak között. Én a végén, én nem voltam még keresztény, de elhatároztam, ha én fölnövök, gyerekeim lesznek, soha nem fogom őket vallásos iskolába járatni. Soha nem fogom őket keresztény iskolába járatni. Soha. Eldöntöttem, és tudod miért? Mert azt láttam, hogy ott voltak egy réteg, egy bigott réteg, volt egy réteg, aki ilyen lázadós réteg, de a lázadós rétegnél azt láttam, hogy sokkal szélsőségesebben lázadtak, mikor kikerültek bizonyos korlátok közül, mint egy átlag normál világi. Akár szexuális, akár más szabadosság területén, drog területén, bármely területen, és akkor elhatároztam, hogy ha gyerekünk lesz, meg fogom tanítani a konfliktusokat időbe földolgozni, és meg fogom tanítani, hogy már akár óvodába, iskolába tanulja meg az identitását, megélni, ne szégyelje azt. Ehhez pedig folyamatosan lépésről lépésre kapnia kell a befolyásokat, és meg kell tanítani, megélnie azt, hogy ő kicsoda. Tudjátok, miért mennek el sok keresztény család gyerekei a világba, tinédzser korba? Mert nem akarják azt a pályát se fölvállalni, se élni, amit a szülők vagy a család tagjai értek. Viszont föl kell készíteni őket, hogy az ne szégyeljék azt. De ezt nem tudom másképp fölkészíteni, csak hogyha valamilyen módon beleviszem az atyával való közösségbe, kapcsolatba. És dolgozok azon, hogy a mennyi atyának a szeretete, természete valahogy rajtam keresztül tudjon működni. És hogyha hibázok, akkor ahogy elhangzott, merjem azt kár más szabadosság területén, drog területén, bármely területen, és akkor elhatároztam, hogy ha gyerekünk lesz, meg fogom tanítani a konfliktusokat időbe földolgozni, és meg fogom tanítani, hogy már akár óvodába, iskolába tanulja meg az identitását, megélni, ne szégyelje azt. Ehhez pedig folyamatosan lépésről lépésre kapnia kell a befolyásokat, és meg kell tanítani, megélnie azt, hogy ő kicsoda. Tudjátok, miért mennek el sok keresztény család gyerekei a világba, tinédzserkorba? Mert nem akarják azt a pályát se fölvállalni, se élni, amit a szülők vagy a család tagjai értek. Viszont föl kell készíteni őket, hogy az ne szégyeljék azt. De ezt nem tudom másképp fölkészíteni, csak hogyha valamilyen módon beleviszem az atyával való közösségbe, kapcsolatba. És dolgozok azon, hogy a mennyei atyának a szeretete, természete valahogy rajtam keresztül tudjon működni. És hogyha hibázok, akkor ahogy elhangzik,

Vajon mi annak a gyökere? Meg kell nézni akkor a családunkba fölfele, hogy a fenyítés hogyan működött. Igazságban, krisztusi módon vagy nem, ha nem, akkor egy új kezdetet kell nyitni, és meg kell ezt tanulni. Példabeszédek 13-24. Aki megtartóztatja a veszélyét, az a saját gyerekét gyűlöli. Aki pedig szereti a gyerekét, megkeresi őt fenyítékkel. Van úgy, hogy volt úgy, Kati mondjuk panaszkodott, hogy ez vagy az a probléma van, hogy hát fenekeljem el a gyereket. Akkor már ugye hát nem 2-3 éves volt, hanem több, és mondtam, hogy jó, csak az okot találjam, tehát hogy lássam. És megtaláltuk az okot. Kivártam, de mondtam, és elmondtam, leültem, és elmondtam, hogy azért csinálom, mert szeretem. Azért csinálom, mert szeretem az Urat. Engedelmeskedek neki, és azért csinálom, mert hiszek Isten beszédébe, hogy amikor elfenekelem, akkor ez ő benne egy olyan jó gyümölcsöt fog eredményezni, amiért hálás lesz. El szeretném azt is mondani, hogy sokszor egy-egy rácsapással rosszabbat csinálsz, mint ha elfenekelnéd rendesen. Isten úgy csinálta ezt itt hátul, hogy sok mindent kibír. Higgyétek el, rácsapsz a gyerekre, az nem ér semmit. Legyen kevés, de emlékezetes. Ha holnap nem emlékezik arra a fenekelésre, akkor nem érted el a célodat. Nem kell neked minden nap megverned, meg minden héten megverned, de ha nem emlékezik rá egy hét múlva, akkor nem érted el a célodat. Gábor, emlékszel, nem kell mondani, hogy mikor. Emlékszel, hogy mikor lettél utoljára elfenekelve? Nem kell mondani. Igen. Emlékszik rá, hogy mikor. Példabeszédek 19-17. Fenyítsd meg a te fiadat, mert még van remény felőle. De annyira ne fenyítsd meg, hogy megöld. Tehát Isten szab határokat. Példabeszédek 22-15. A gyermek elméjéhez van kötve a bolondság, az ostobaság. De a fenyítés veszélye messze előzi ő tőle azt. Jobb, ha nem kézzel csinálod. A kezet Isten arra tett, arra alkotta, hogy áldjunk vele. Én nem kézzel csináltam, soha. Vagy vesszővel, vagy fakanállal, vagy dobverővel. És nem úgy, hogy ruhán keresztül, ruha le, gatya le, fölfektetni a térdemnek, Katit megkértem, menjen ki. És nem jó érzés, hidd el, nekem se jó érzés. De nem kellett sokszor csinálni. És itt nagyon, testvérek, szülők, példabeszédek 23-13. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet. Legtöbb szülő ezzel csinálja a legnagyobb bajt, hogy megsajnálod. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet, nem hal bele. Ha megvered bottal. Ez így van szó szerint. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet, mert nem hal bele úgyse. De tudod, azt mondja a példabeszédek 29-15, a vesző és a dorgálás bölcsességet ad. És a 29-17 azt mondja, fenyítsd meg a te fiadat, és békességet hoz az neki. Tudod, amikor megvan minden egyes ilyen zsidókhoz írt levélbe is azt mondja, hogy de utóbb a békességnek, igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Amen. Erre szeretnélek kérni benneteket, hogy ne sajnáljátok meg, mert ez egy manipuláló

0: eszköz lehet a gyerek életébe. Én is azzal szeretném befejezni, amivel elkezdtem, amivel Darko is befejezte. Legyen egy eltökéltség, elkötelezés arra, ami rajtunk áll. Törjünk meg, állítsunk stoppot minden családi, generációs, familiáris átokvonalnak. A Krisztusban aktív hitgyakorlással. Ugyanakkor nyissunk Krisztusban hitáltal, profétálással, áldásmondással és példaadással egy új generációs, családi, familiáris áldásvonalat. És állítsuk rá a gyerekeinket erre. Amen. Mennyei Atyám, hálát adok neked, és köszönöm a te szeretetedet a házasságról, a gyereknevelésről, a szülőségről, és minden másról. De most ezekről beszéltünk. Sok minden elhangzott. Tudom, hogy az agyamban van még üres hely. És lehet, hogy nem fért oda be. Lehet, hogy nem emlékszem rá. De a szívemmel azt mondom, befogadom ezeket. Az egészet, ami elhangzott. Tegnap előtt és a mai napon. És segítségül hívlak. Segíts meg, Jézus Krisztus. Menje, édesatyám. Kedves Szent Szellem. Szükségem van rád, hogy megfussam azt a pályát, amit te terveztél. Segíts meg abban, hogy tudjak olyan szülő lenni, hogy ráállítsam a gyerekeinket arra a pályára, amit te terveztél nekik. Egy generációs, nemzedékeken átívelő áldáspályára. A Jézus nevében. Amen.
1: Elhangzott Házasság és gyereknevelés című tanítássorozat 10. része, melyben Nemes Pált hallottuk.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli Fundamentumok.
3: A Rádió Sansz műsorán.
4: I wanna write songs that make the whole world sing along. Might even dance till the break of dawn, 'cause you're so amazing. Yeah.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Wonderful. Good morning.
4: Csodálatos. Jó reggelt.
3: It's a real honor for us to be here again.
4: Nagy tisztesség számunkra újra itt lenni.
3: We arrived Thursday.
4: Tegnap érkeztünk, illetőleg csütörtökön.
3: And then spent the evening last night with some of your leaders.
4: A tegnapi estét néhány vezetőtökkel töltöttük.
3: And we like coming here. It's a good place to come to.
4: Szeretünk ide jönni. Ez egy jó hely, ahova jönni lehet.
3: I told the leaders last night that someone asked me of all the nations that I'll go to this year where I'm most excited about going.
4: Tegnap este elmondtam a vezetőiteknek, hogy valaki megkérdezte tőlem, hogy mindazok közül, az országok közül, ahova az idén elutazom, hova megyek a legboldogabban.
3: And I told them Hungary.
4: És azt mondtam, hogy Magyarországra.
3: So I don't say that just to flatter you, but we really do feel that God has been doing some very special things here, and we're happy to be a part of it.
4: És ezt nem azért mondom, hogy hízelegyek, hanem valóban úgy látjuk, hogy Isten nagyon különleges dolgokat cselekszik itt, és örülünk, hogy ennek részesei lehetünk.
3: I like the people here, I like the food.
4: Kedvelem az itteni embereket, a kaját.
3: But I also have a sense that the Holy Spirit's going to do something very special in the nation.
4: És az az érzésem is van, hogy a Szent Szemem valami különleges dolgot készül tenni ebben az országban.
3: So I would come here even if you didn't have hot paprika, but that makes it even more fun.
4: Tehát én akkor is eljönnék ide, ha nem lenne paprika, de így még jobb.
3: So I'm looking forward to sharing on a number of topics over the next 2 days.
4: A következő két napon számos témáról fogunk beszélni.
3: I'll just give you a little bit of an update of what's happening back home.
4: Kicsit friss híreket mondok nektek arról, ami otthon történik.
3: I know some of you met our son David, who was newly married in February.
4: Tudom, hogy David fiunkkal többen találkoztatok, aki februárban nősült meg.
3: We're very happy for him. David was, yeah.
4: Nagyon örülünk ennek.
3: Found a very nice young lady, and we're very excited for them.
4: Egy nagyon kedves ifjú hölgyet talált magának, és ennek nagyon örülünk.
3: The church is doing well, even though I'm not there very often.
4: A gyülekezet jól van, annak ellenére, hogy nem vagyok ott túl sokszor.
3: Cheryl and I took 2 month sabbatical to rest and study this winter.
4: Ezen a télen Cheryllel 2 hónap ilyen sabbatot vettünk ki, hogy tanulmányozzuk a Isten beszédét és pihenjünk.
3: And we do that every 7 years to just disengage from the regular work of the ministry.
4: Ezt 7 évenként megtesszük, hogy az általános szolgálati tevékenységekből kilépünk.
3: But I could follow some developments in the church on Facebook.
4: De a Facebookon követni tudom a gyülekezeti fejleményeket.
3: And the youth group did an alpha course, which is, you know what alpha course is? Yes.
4: És az ifjúsági csoportunk egy alpha tanfolyamot tartott, ezt tudjátok, micsoda?
3: And they had almost 100 of them, but over 30 of them were friends that didn't know the Lord.
4: Körülbelül 100-an voltak ezen a kurzuson, és ebből körülbelül 30 fő olyan volt, aki valakinek a barátja, de nem ismeri az Urat.
3: So I think about 15 or 16 of them became Christians through the class.
4: És úgy tudom, hogy a tanítások által körülbelül 15-16-an megtértek.
3: And then the week before we came back from Florida, they had a baptism.
4: És azon a héten, ami a Floridából való hazatérésünk előtti hét volt, vízbemerítést tartottak.
3: And they not only baptized the youth, but they baptized 3 generations of an atheist family.
4: És nem csak a fiatalokat merítették be, hanem egy ateista családnak 3 nemzedékhez tartozó tagjait.
3: A young lady that went to school with my wife.
4: Egy ifjú hölgy, aki a feleségemmel járt iskolában.
3: She was a 3rd generation atheist because her parents were very opposed to our church.
4: Ő egy ilyen 3. generációs ateista volt, mert a szülei is és a nagyszülei is nagyon ellene voltak az egyháznak.
3: They spread many bad rumors about us when I was starting the church.
4: Meg a gyülekezetünknek is nagyon sok rossz hív terjesztettek rólunk, amikor beindítottuk a gyülekezetet.
3: But this lady wandered into our Christmas Eve service last year.
4: De tavaly ez a hölgy eljött a karácsony esti alkalmunkra.
3: She was just curious about what Christianity means and what they celebrate in Christmas.
4: Csak kíváncsi volt arra, hogy miről szól a kereszténység és mit ünnepelnek karácsonykor.
3: And it showed me the importance sometimes of using holidays to reach people.
4: Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ünnepnapokon elérjük az embereket.
3: But she started to attend our Saturday night services fairly regularly.
4: De ezután ez a hölgy elkezdett elég rendszeresen járni a szombatesti istentiszteleteinkre.
3: And after about 6 months she became a Christian.
4: És körülbelül 6 hónappal később keresztény lett.
3: So she was baptized and her daughter and husband and their children.
4: Tehát bemerítkezett ő, a lánya és a lánya férje, és azoknak a gyerekei.
3: So their children are older, they're like 9-10 years old.
4: A gyerekeik olyan 9-10 év, tehát a legkisebb gyerekek olyan 9-10 év körüliek.
3: But three generations were baptized in one evening.
4: De egy estén három nemzedéket merítettünk be.
3: So the other thing we're doing, which you may have heard of, that we are beginning to focus a little bit on what I call apologetics.
4: Egy másik dolog, amit talán szintén hallottatok rólunk, hogy mostanában kezdem a figyelmemet az apologetikára fordítani.
3: When I use words like that, I appreciate Chilla, my translator. She does a good job.
4: Ilyen szavakat különösen kellemes, hogyha tolmács is el tud mondani.
3: American society, like Europe, is increasingly secular.
4: Az amerikai társadalom az európaihoz hasonlóan egyre inkább világiasodik.
3: And we're finding that we need to equip our people, particularly the younger people, to deal with the secularism in the culture.
4: És arra jöttünk rá, hogy fontos felkészítenünk az embereinket, különösen a fiatalokat arra, hogy hogyan foglalkozzanak a világi szekularizmussal, a világiassággal.
3: In the universities they're being taught Darwinian evolution and relativism.
4: Az egyetemen a darwini evolúciót tanulják és a relativizmust.
3: And we need to be able to equip people to be able to understand and wrestle with those things.
4: És segítenünk kell az embereket abban, hogy megértsék ezeket a dolgokat, és megharcoljanak ezekkel a tételekkel.
3: And at least in America many youth are losing their relationship with God when they go to university and they're confronted with things that the professors teach them.
4: Legalábbis Amerikában nagyon sok fiatal akkor veszíti el a hitét, amikor egyetemre jár, és ezek a hitetlen professzorok tanítják őket.
3: So that's been a new focus of ours and we're doing some teaching on that.
4: Úgyhogy ez egy új fókuszpontja lett a tanításainknak, most koncentrálunk erre.
3: If I have time, I may deal a little bit with those topics maybe later.
4: Hogyha lesz időm, akkor talán ezzel a témával is fogok itt foglalkozni, ha nem, akkor majd később.
3: But the church continues to grow and we're in the middle of a transition.
4: De a gyülekezet egyre növekszik, és egy ilyen átmeneti időszakban vagyunk.
3: In November I'll pass the church to my assistant pastor.
4: Novemberben átadom a gyülekezetet a segédpásztoromnak.
3: And I'll devote myself just to the network and strengthening the new churches.
4: És én teljesen rászánom az időmet a hálózat szolgálatára és az új gyülekezetek erősítésére.
3: And we have plans to plant a new church in a nearby city.
4: Tervezünk egy új gyülekezetet alapítani egy közeli városban.
3: We have a house of prayer that's shared by I think 43 different churches.
4: Körülbelül 43 különböző gyülekezet működtet egy imádságháza nevű intézményt nálunk.
3: The director of the house of prayer wants to plant a new church, so we're going to send him and about 100 people to start a new church.
4: És az imádságházának az igazgatója szeretne egy új gyülekezetet alapítani, és arra vár, hogy majd kiküldjük őt és körülbelül 100 embert arra, hogy ezt megtegyék.
3: So we've selected a new young man to lead the house of prayer and he's doing a very good job.
4: Tehát kiválasztottunk egy új fiatal embert az imádságházának a vezetésére, és ő nagyon jól csinálja ezt.
3: Most of our growth in the church has been with young people, young single adults and young families.
4: A gyülekezet növekedésének a legfontosabb tényező jelenleg a fiatalok, egyedülálló fiatalok, illetve fiatal családok.
3: I told the leaders last night that last year our church had 49 new babies.
4: Elmondtam tegnap este a vezetőknek, hogy tavaly a gyülekezetünkben 49 csecsemő született.
3: So we're out of space. We're only in our new building 8 years and we have to build another building.
4: Tehát már kinőttük az épületünket, csak 8 éve vagyunk a jelenlegi épületünkben, de már építenünk kell egy másikat.
3: So we have plans to expand the children's portion of the building and then to build another auditorium in a couple years.
4: Tehát azt tervezzük így néhány éven belülre, hogy a gyerekszolgálatnak a területéhez hozzáépítünk majd, illetve egy új előadótermet építünk.
3: But I think the church is going to do even better with the new pastor that I'm going to set in place.
4: És azt gondolom, hogy a gyülekezet még jobban fog járni azzal az új pásztorral, akit magam helyett ki fogok nevezni.
3: And I want to give myself to helping the new churches. We have a lot of young men planting new churches. I want to help them.
4: És én azt szeretném csinálni, hogy az új gyülekezetek támogatásában szeretnék erősítésében részt venni. Nagyon sok fiatal ember van nálunk, akik új gyülekezeteket alapítanak, és őket kell segíteni.
3: And my goal for the rest of my life is to see how many churches we can plant.
4: És az életem hátralevő részére az a célom, hogy meglássam, hogy hány új gyülekezetet tudunk alapítani.
3: I believe the best way to reach the nations of the world is to plant new churches and also to network existing churches to work together.
4: Azt gondolom, hogy a világot az evangéliummal úgy tudjuk legjobban elérni, hogyha új gyülekezeteket alapítunk, minél többet, illetve a meglévő gyülekezeteket ilyen hálózatokba fogjuk össze, hogy erősödjenek és együtt tudjanak dolgozni.
3: So the churches that we're networking, it's growing in the United States, but also in Europe and also in the Philippines.
4: Tehát az Egyesült Államokban is növekszik az a hálózat, amiben a gyülekezetek vannak, de Európában is bővül a hálózat, sőt a Fülöp-szigeteken is.
3: In fact, in the Philippines there's over 100 churches now that we've connected with.
4: Jelenleg a Fülöp-szigeteken például 100 gyülekezettel körülbelül állunk kapcsolatban.
3: So there's plenty of work to do, but I think we get our work done better when we work together.
4: Tehát nagyon sok a munka, de azt gondolom jobban tudjuk elvégezni, hogyha együtt próbálkozunk vele.
3: Okay, so let me look at our first topic that Pauli assigned me several topics, so I'm going to do my best to fulfill my assignment.
4: Tehát akkor nézzük az első nekem kiadott feladatot, vagy témát. Pauli elég sok témát adott nekem, úgyhogy megteszem a tőlem telhető legjobbat azért, hogy a legjobbről beszéljek, amiről lehet.
3: And when I run out of things to say on those topics, then I'll go to some other topics.
4: És hogyha majd ezekben a témákban kivagyok a mondani valóból, akkor majd rátérek más témákra.
3: But let's first talk about what I call Joshua principle and multi-generational ministry.
4: De akkor először beszéljünk arról, amit én a Józsué alapelvnek nevezek, és a több nemzedékes szolgálatnak.
3: And you know, one of the things I like about this church and about when I come to Hungary is the mixture of young and older that are together.
4: Tudjátok, az egyik dolog, amit nagyon szeretek ebben a gyülekezetben, és más helyeken is, ahogy Magyarországon járkálok, az, hogy azt látom, hogy az ifjak és az vének elég jó keverékben vannak itt.
3: Your worship team is maybe 2/3 younger people.
4: A dicsőítő csapatnak körülbelül a kétharmada a fiatalabb nemzedékhez tartozik talán.
3: Even in the meetings today there are many people under 30, which is great.
4: Ma is ezen az összevetelen több 30 év alatti embert látok, és ez nagyszerű.
3: We made a choice about 6 years ago to focus on children and youth more.
4: Körülbelül 6 évvel ezelőtt döntöttük el, hogy jobban fogunk központosítani a fiatalokra és a gyerekekre.
3: I realized that most of the people that I was training and working with were my age, and actually many of them were older than I was.
4: Mert rájöttem, hogy nagyon sok azok közül az emberek közül, akikkel együtt dolgozom, meg képzem őket a szolgálatban, vagy az én nemzedékemhez tartoznak, vagy picit idősebbek is nálam.
3: So I continue to do that, but I began to focus more on younger people, younger than I am.
4: És ezt tovább akarom folytatni, de szeretnék odafigyelni a nálam fiatalabbakra is.
3: And I've decided each year to take a couple young men and train them.
4: És eldöntöttem, hogy minden évben magam mellé veszek néhány fiatalt, és képzem őket.
3: And last night we missed the graduation of our Kingdom Ministry School.
4: Tegnap este éppen lemaradtunk a mi otthoni kívánságbeli szolgálati iskolánk záró ünnepségéről.
3: But they graduated 50-some students from the different programs last night.
4: Tehát már tegnap este volt a záró estéje a különböző kurzusokat elvégzetteknek. Ez több mint 50 fiatal ember volt, aki végzett ezen az iskolán.
3: Two of them were the two young men that I focused on this past year.
4: És kettő közülük két olyan fiatal ember volt, akikre az elmúlt évben odafigyeltem nagyon szorosan.
3: The one young man is about 32 years old, is married and has three children.
4: Az egyik olyan 32 éves, nős és három gyereke van.
3: And he's from the Czech Republic.
4: Ő Csehszlovákiából, Csehországból jött.
3: He's going back to his town in the Czech Republic to work with youth.
4: És ő vissza fog menni Csehországba, saját városába, és a fiatalok között fog szolgálni.
3: He has an opening to do this in the public school system in Czech.
4: És nyíltan megteheti ezt az iskola rendszeren belül.
3: And the other young man is a young man from the UK who's going back to the United Kingdom to work with about 50 different schools in the Hampshire region of the UK.
4: És a másik fiatalember Nagy-Britanniából való, aki Hampshire megyébe fog visszamenni Nagy-Britanniában, és az ottani körülbelül is 50 iskolával fog együtt dolgozni.
3: So both of them have actually been offered jobs to do what God called them to do, which is amazing.
4: Tehát az a megdöbbentő, hogy mind a ketten olyan állásajánlatot kaptak, amiben végezhetik azt, amire Isten elhívta őket.
3: And what I'm advocating today is not that we neglect the older people at all, because that would be very bad.
4: Tehát ha egyáltalán nem azt akarom reklámozni, hogy hanyagoljuk az időseket, hiszen vagy idősebbeket, hiszen ez egy nagyon nagy hiba lenne.
3: But to partner the generations together with a view of the future.
4: Hanem azt próbálom mondani, hogy hozzuk össze a szolgálatban a nemzedékeket, és mindezt a jövőre való tekintettel tegyük.
3: Sometimes when people realize this, they do what Polly was saying, and they just sort of discard the old and just give everything to the younger people.
4: Néha az látható, amiről Polly is beszélt, hogy egyszerűen figyelmen kívül hagyják, vagy leírják az idősebb nemzedékeket, és csak a fiatalokkal foglalkoznak.
3: In America, many of the mega churches began to have the children in another room during the worship time.
4: Amerikában több ilyen megagyülekezet azt kezdte csinálni, hogy dicsőítési idő alatt a gyerekeket egy másik épületbe vagy terembe zárták el.
3: And the idea was that the adults would be able to focus on God better if the children weren't there.
4: És ezt azért tették, mert úgy gondolták, hogy ha a gyerekek nincsenek ott a felnőttekkel, akkor a felnőttek jobban tudnak Istenre figyelni.
3: And there's no noise.
4: És akkor nincs zaj.
3: No commotion or distraction.
4: És nincs mindenféle nyüzsgés, meg figyelemelterelő tényező.
3: So if you bring your young children to the meeting, the ushers will tell you that you need to take them out.
4: És hogyha valaki be akarja vinni a kicsi gyerekét az alkalomra, akkor a rendezők megkérik, hogy akkor vigye abba a külön terembe.
3: And the other idea is that you can have specialized ministry just for children that they will understand, because they can't understand what the adults are saying anyway.
4: A másik koncepció pedig az, hogy külön a gyerekeknek kell szolgálatot vagy istentiszteletet tartani, hiszen ami a felnőttek között történik, azt úgysem értik.
3: This trend started about 10 years ago, but it's not working.
4: Ez az irányzat körülbelül 10 évvel ezelőtt kezdődött, de nem működik.
3: And we chose not to follow the trend.
4: És mi úgy döntöttünk, hogy nem megyünk az árral.
3: We have a nursery where mothers can take, you know, real infants and toddlers if they are fussy and they need to go out.
4: Van egy olyan helyiségünk, ahova a nagyon kicsi gyerekeket, a csecsemőket, meg a totyogósokat kivihetik az anyukáik, hogyha valóban nagyon nyugtalanná válnak, vagy tenni kell velük valamit.
3: But we decided that we wanted to have our children with us in the worship time, and then they leave while I preach.
4: De mi úgy döntöttünk, hogy dicsőítés alatt legyenek benne a gyerekek velünk, és csak amikor elkezdek prédikálni, akkor mennek külön foglalkozásra.
3: What's happening in the mega church is that they're discovering that the children then, when they are become adults, is they don't integrate in with the larger church.
4: Mert a megagyülekezetek azt tapasztalják, hogy ezek a gyerekek, akik így külön zárva vannak mindvégig, amikor kicsit már megnőnek, akkor egyszerűen nem tudnak beépülni a nagyok gyülekezetébe.
3: So they go to children's church when they're little, and then when they get older, they have a separate youth meeting.
4: Mert amikor gyerekek, akkor ott vannak a gyerek alkalmon, amikor már kicsit nagyobbak, akkor az ifjúsági összevetelen.
3: And then they go to university as they become adults, and many of them are not integrating back to the church.
4: Aztán elmennek egyetemre, felnőtté válnak, és amikor befejezik, vagy közben is akár nem épülnek bele a gyülekezetbe.
3: It creates a mentality that church is to serve me and my special wants.
4: Az a koncepció alakul ki az emberekben, hogy a gyülekezetnek az a célja, hogy engem és az én különleges igényeimet kiszolgálja.
3: Rather than a church being a family that has 3-4 generations together at one time.
4: Ahelyett, hogy a gyülekezetet családnak tekintenék, amelyben egyszerre együtt van 2-3 nemzedék.
3: So in our church our fastest growth has been in the younger people.
4: In our church?
3: In our church, yeah, at home.
4: Tehát a mi gyülekezetünkben együtt vannak inkább a fiatalabbak és az idősebbek.
3: In fact, 65% of our church is under 30.
4: A gyülekezeti tagságnak olyan 65%-a 30 év alatti.
3: And what I want to do this first session is explain to you how we changed our mentality, but keep the young and the old together.
4: És ezen az első tanításon szeretném elmondani, hogy a mi szemléletünk hogyan változott meg ebbe az irányba, hogy tartsuk együtt a fiatalokat, meg az idősebbeket.
3: My primary gift is that of being a teacher.
4: Az elsődleges ajándékom a tanítás.
3: So, and I also like to help with practical things. So
4: egyetemre felnőtté válnak, és amikor befejezik, vagy közben is akár, nem épülnek bele a gyülekezetbe.
3: It creates a mentality that church is to serve me and my special wants.
4: Az a koncepció alakul ki az emberekben, hogy a gyülekezetnek az a célja, hogy engem és az én különleges igényeimet kiszolgálja.
3: Rather than a church being a family that has 3-4 generations together at one time.
4: Ahelyett, hogy a gyülekezetet családnak tekintenék, amelyben egyszerre együtt van 2-3 nemzedék.
3: So in our church our fastest growth has been in the younger people.
4: In our church?
3: In our church, yeah, at home.
4: Tehát a mi gyülekezetünkben együtt vannak inkább a fiatalabbak és az idősebbek.
3: In fact, 65% of our church is under 30.
4: A gyülekezeti tagságnak olyan 65%-a 30 év alatti.
3: And what I want to do this first session is explain to you how we changed our mentality, but keep the young and the old together.
4: És ezen az első tanításon szeretném elmondani, hogy a mi szemléletünk hogyan változott meg ebbe az irányba, hogy tartsuk együtt a fiatalokat, meg az idősebbeket.
3: My primary gift is that of being a teacher.
4: Az elsődleges ajándékom a tanítás.
3: So, and I also like to help.

0: In our church.
1: In our church, yeah, at home.
0: Tehát a mi gyülekezetünkben együtt vannak inkább a fiatalabbak és az idősebbek.
1: In fact, 65% of our church is under 30.
0: A gyülekezeti tagságnak olyan 65%-a 30 év alatti.
1: And what I want to do this first session is explain to you how we changed our mentality but keep the young and the old together.
0: És ezen az első tanításon szeretném elmondani, hogy a mi szemléletünk hogyan változott meg ebbe az irányba, hogy tartsuk együtt a fiatalokat meg az idősebbeket.
1: My primary gift is that of being a teacher.
0: Az elsődleges ajándékom a tanítás.
1: So, and I also like to help with practical things, so I want to try to make this practical and helpful to you.
0: De szeretem a gyakorlati dolgokat is, tehát megpróbálom gyakorlati módon hasznosan elmondani, amit szeretnék.
1: And if you have questions while I'm talking, make a mental note of it, and then I'll give time for questions at the end of each session, perhaps.
0: És hogyha kérdések támadnak bennetek a tanításom közben, akkor az agyatokba jegyezzétek ezeket fel, és akkor majd lesz egy lehetőség arra, hogy feltegyétek a kérdéseiteket.
1: So let's begin by reading Exodus 33:11.
0: Akkor a 2 Mózes 33:11 felolvasásával kezdjük.
1: It says there, the Lord used to speak to Moses face to face, just as a man speaks to his friend. When Moses returned to the camp, his servant Joshua, the son of Nun, a young man, would not depart from the tent.
0: Azt mondja ez a vers, az Úr pedig beszélt Mózessel színről színre, amint szokott ember szólni a barátjával, és amikor Mózes a táborba visszatért, az ő szolgája, az ifjú Józsué, Nunnak fia, nem távozott el a sátorból.
1: So it's talking about the tent of meeting.
0: Itt a gyülekezet sátoráról, a találkozás sátoráról van szó.
1: Of course, Israel had the tabernacle, which had elaborate furniture and had certain protocol the way things needed to be done.
0: Izraelnek ugye volt egy szent sátra, ahol nagyon alaposan megtervezett, kivitelezett bútorzat volt, illetve megvolt a rendje annak, hogy hogyan kell ott a dolgokat tenni.
1: But when Moses wanted to meet with God, he went to this tent, which was just a simple tent.
0: De amikor Mózes találkozni akart Istennel, akkor ebbe a másik sátorba ment be, a találkozás sátrába, ez egy egyszerű sátor volt.
1: And God would speak to him.
0: És ott Isten beszélt vele.
1: But he took Joshua, this young man, along with him.
0: De Mózes magával vitte a fiatal Józsuét is ebbe a sátorba.
1: Now Joshua Moses could have felt, I'm going there to hear God, I don't want any distractions, I just want to focus on the Lord.
0: Mózes gondolhatta volna, hogy én most azért megyek oda, hogy meghallgassam az Urat, nem akarok semmi figyelemelterelő tényezőt, jobban akarok az Úrra koncentrálni, nem vizek magammal senkit.
1: Why did he take Joshua with him?
0: De akkor miért vitte Józsuét?
1: Did Joshua as a young man understand the questions that God had for Moses?
0: Vajon a fiatal Józsué értette azokat a kérdéseket, amelyeket Isten Mózesnek tett fel?
1: Maybe the other leaders in Israel, the other elders wondered why would Moses take this young man along with him.
0: Talán Izrael többi vénye elöljárója azon gondolkodott, hogy Mózes vajon miért ezt a fiatal embert viszi magával.
1: Why should he have the privilege of hearing God and Moses discuss the problems of Israel?
0: Miért ő legyen az a kiváltságos, aki meghallgathatja, ahogy Isten és Mózes megbeszélik egymással Izrael problémáit.
1: But I think in this setting, Joshua learned to love the presence of the Lord.
0: De én azt gondolom, hogy ebben a közegben Józsué megtanulta szeretni az Úr jelenlétét.
1: In fact, when Moses went home to his house, Joshua stayed in the tent of meeting.
0: Igazából, amikor Mózes hazament a saját sátrába, Józsué ott maradt a találkozás sátrában.
1: He didn't have to stay.
0: Nem kellett volna ott maradnia.
1: He chose to stay.
0: Úgy döntött, hogy ott marad.
1: He wasn't forced to be there.
0: Senki nem kényszerítette erre.
1: He wanted to be there.
0: Ott akart lenni.
1: I think that there are many things that Joshua learned about God and about leadership while he was in this meeting.
0: Azt gondolom, hogy Józsué nagyon sokat tanult Istenről és a vezetői munkáról, miközben ott volt a Mózes és Isten közötti találkozókon.
1: He learned to pray, he learned to listen all by being with Moses while Moses did this in the tent of meeting.
0: Megtanult imádkozni és odafigyelni Istenre csak azáltal, hogy ott volt Mózes mellett, aki ott volt és Istennel beszélgetett a sátorban.
1: If you jump decades later when Israel needed a new leader,
0: hogyha több évtizeddel későbbre ugrunk, amikor Izraelnek

0: új vezetőre volt szüksége.
1: Joshua became the next generation leader.
0: Akkor azt látjuk, hogy Józsué lett a következő nemzedék vezetője.
1: I don't know how many years Joshua spent watching Moses, being with Moses, but not leading.
0: Nem tudom, hogy Józsué hány évet töltött el úgy, hogy ott volt Mózessel, figyelte Mózest, tanult tőle, de ő maga nem vezetett.
1: He could have become bored and left and did something else.
0: Talán lehet, hogy megunhatta volna ott magát, és elment volna máshova csinálni valami más.
1: But he stayed with Moses, and Moses also stayed with him.
0: De ott maradt Mózessel, és Mózes is ő vele maradt.
1: And I think this is a pattern of developing leaders for the next generation.
0: Azt gondolom, hogy ez egy minta arra, hogy hogyan kell a következő nemzedék vezetőit kiképezni.
1: Every leader of any responsibility should always be thinking about who they could train and bring up behind them.
0: Bármilyen kötelessége is vannak valamilyen területen egy vezetőnek, mindig gondolnia kell arra, hogy kiképezze az utódait.
1: And I think transitions should be done seamlessly. Gradually.
0: És én azt gondolom, hogy az átmenetnek a két vezetői nemzedék között zökkenőmentesen simán kell megtörténni.
1: I've seen churches where the pastor decides he's going to stop pastoring.
0: Láttam olyan gyülekezeteket, ahol a pásztor eldöntötte egyszer csak, hogy abba hagyja a pásztorkodást.
1: Maybe he's old and he wants to play golf more.
0: Talán már idősebb és többet szeretne golfozni.
1: And he gives his notice that within a year he'll stop pastoring.
0: És jelzi a vezetőségnek, hogy egy éven belül abba hagyja, egy év múlva abba hagyja a pásztorkodást.
1: Maybe this doesn't happen in Hungary, but in America it does, and the church scrambles to decide who would next lead.
0: Lehet, hogy Magyarországon ez nem esik meg, csak Amerikában, és ilyenkor a gyülekezet elkezd azon morfondírozni, hogy vajon ki lesz a következő.
1: I felt that when I wanted to pass the church to somebody, I wanted it to be such a gradual transition that people saw it happen and knew exactly what was happening before I told them.
0: Én úgy terveztem el, hogy amikor le akarom adni a gyülekezet pásztorolását egy valaki másnak, akkor ezt olyan fokozatosan, lassan, finoman fogom csinálni, hogy a gyülekezet észrevegye, hogy mi történik, mielőtt megmondanám nekik.
1: So Kevin, the new pastor, was an elder for some time.
0: Tehát ez a Kevin, aki az új pásztor lesz, egy ideje már elöljáró volt.
1: I asked him soon now, 9 years ago, if he was interested in being a pastor.
0: Körülbelül 9 évvel ezelőtt kérdeztem meg tőle, hogy lenne kedve pásztornak lenni.
1: I didn't tell anybody else.
0: De senki másnak nem beszéltem erről.
1: He said yes, and so I just worked with him for those 8-9 years.
0: Ő azt mondta, hogy igen, ezért most az elmúlt 8-9 évben ezen együtt dolgoztunk Kevinnel.
1: And during that time, he proved his abilities, and he learned many things.
0: Ez alatt ő bizonyította, hogy megvannak az adottságai a feladathoz, és sok mindent megtanult.
1: And now, I think he's a better pastor than I am.
0: És most én azt gondolom, hogy ő jobb pásztor, mint én vagyok.
1: The test of my leadership will be in November when I pass the church to him.
0: A vezetői munkámnak a vizsgája az novemberben lesz, amikor átadom neki hivatalosan a gyülekezet pásztorolását.
1: I don't think that successfully pastoring a church for years and growing it to some size, that alone is success.
0: Én azt gondolom, hogy az, hogy valaki éveken keresztül pásztorol egy gyülekezetet, és az a gyülekezet növekszik, ez még nem önmagában a siker.
1: Success is when I'm able to reproduce what God's given me into someone else, and they are successful.
0: Az a siker, amikor valaki másba bele tudom építeni azt, amit Isten nekem adott, és ő elkezd ezzel szolgálni, és ő is sikeres lesz.
1: So we have to have a generational mindset that has a long view to it.
0: Tehát nemzedékekben kell gondolkodnunk hosszú távon.
1: And all our team leaders, I tell them that they should be training somebody to replace themselves.
0: És minden szolgálati vezetőnknek különböző területeken azt mondom, hogy képezzék ki az utánuk következő vezetőket, akiknek zökkenőmentesen tudják átadni a munkát.
1: That requires a secure person.
0: De ehhez olyan ember kell, aki biztonságban érzi magát.
1: One time, 15 years ago, I had someone who was very good at working with children.
0: Egyszer 15 évvel ezelőtt szolgált nálunk valaki, aki nagyon jól értett a gyerekekhez.
1: But they wanted to do all the work themselves.
0: De ő maga akarta az összes munkát végezni.
1: And this made me nervous. It made me very nervous.
0: Ettől ideges lehet az ember.
1: They were doing a good job. That didn't make me nervous.
0: Tehát nem a, tehát engem ez idegesített, nem azért, mert ők nem dolgoztak jól, mert nagyon jól csinálták.
1: But I thought, what will happen if they get sick, or if they die, or if they go to another church, then what am I left with?
0: De én ideges voltam, mert arra gondoltam, hogy mi lesz, hogyha ez a házaspár, vagy ezek az emberek betegek lesznek, vagy meghalnak, vagy elmennek egy másik gyülekezetbe, és ott maradok semmi nélkül.
1: I tried very hard to get this person to build a team and bring other people in that they would train.
0: Nagyon komolyan erőlködtem azon, hogy rávegyem ezt az embert, hogy egy csapatot építsen ki maga körül, és képezze ki őket a szolgálatra.
1: But they just couldn't do it.
0: De ez az ember erre nem volt képes.
1: They would have other helpers and servants.
0: Voltak segítői szolgálók mellette.
1: But they couldn't share responsibility or power with someone else.
0: De nem tudta megosztani másokkal a felelősséget, illetve a feladatokat.
1: And my worst fear came upon me.
0: És amikor legjobban féltem, az bekövetkezett rajtam.
1: They lived very far away and they hit a difficult time in their business.
0: Ez az illető igen messze lakott tőlünk, eljött egy nehéz időszak a vállalkozásában.
1: They found a church closer to them.
0: Talált egy gyülekezetet, ami közelebb volt a lakásához.
1: And the children's ministry in our church collapsed because they weren't there.
0: És mivel ő eltűnt a gyülekezetünkből, összeomlott nálunk a gyerekszolgálat.
1: They hadn't trained anybody.
0: Mert nem képezett ki senkit.
1: So my goal is not just to find a person to do a job, but to teach everybody to begin to train the next generation.
0: Tehát nem csak az a célom vezetők keresésekor, hogy olyat találja, aki elvégzi a feladatot, hanem olyat, aki ki fogja képezni az utána jövő nemzedéket ugyanarra.
1: I'm actually moving into some of my teaching on teamwork, so I'm going to stop there at that.
0: Most már elkezdtem itt a csapatmunkáról beszélni egy kicsit, úgyhogy próbálok visszakanyarodni.
1: But every person should have a view for the following generations and also a view for building team, so that things are shared and learned by everybody.
0: De mindenkinek ott kell, hogy legyen az agyában, hogy a következő nemzedékekre gondol azzal, amit csinál, illetve hogy csapatokat alakít ki maga körül a szolgálatra.
1: So let's go back talking about children just a bit.
0: Tehát akkor egy kicsit térjünk vissza a gyerekekhez.
1: I want to read Psalms 121.
0: A 121. Zsoltárból szeretnék olvasni.
1: I'm sorry. 127, I'm sorry.
0: Illetve a 127-ből.
1: Verse 3 to 5.
0: 127-ből, 3-tól 5-ig versig.
1: Behold, children are a gift of the Lord, the fruit of the womb is a reward. Like arrows of a warrior, so are the children of one's youth. How blessed is the man whose quiver is full of them.
0: Íme az Úrnak öröksége a fiak, az anyamék gyümölcse jutalom, mint a nyilak a hősnek kezében olyanok a serdülő fiak. Boldog ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét.
1: So first of all, it makes clear that children and youth are a gift.
0: Tehát mindenek előtt egyértelmű, hogy a gyerekek, a fiatalok ajándék.
1: And they're valuable.
0: Értékesek.
1: And it also says that they're like arrows in our hand.
0: Azt is olvassuk itt, hogy olyanok, mint a nyilak a kezünkben.
1: When I would do baby dedications for our families, I would talk about the fact that children are arrows.
0: Amikor a gyülekezetünkben a gyerekeket bemutatják a gyülekezetbe, és ilyen gyerekbemutatásokon szolgálok, akkor mindig beszélek arról, hogy a gyerekek, mint a nyilak, olyanok.
1: I believe that every person has a mark that God has painted for them to hit in life, as an arrow.
0: Én hiszem, hogy mindenki elé Isten felfestett egy céltáblát, amit nyílként az életében el kell találnia.
1: For my children and for the people in the church, my job is to help them discover what that mark is that God wants them to hit.
0: A gyerekeimmel és a gyülekezeti tagokkal kapcsolatban az a feladatom, hogy mindenkit arra segítsek el, hogy meglássa azt a célpontot, amit Isten elé tűzött ki, és el is találja, mint nyíl.
1: So for me, success is defined by helping the people of the church succeed at what God's called them to be and do.
0: Tehát számomra az a siker, hogy segítem a gyülekezeti tagjaimat eljutni arra, hogy megtegyék, amire Isten elhívta őket.
1: And children are like that. We have them for a time, and then we release them, and they go to hit the mark.
0: A gyerekek ugyanígy vannak, egy darabig velünk vannak, és utána kibocsátjuk őket, és akkor ők mennek, hogy eltalálják a céljukat.
1: One time when I've used this story many times, but one time when I was talking about it, I looked at the word weapon.
0: Sokszor beszélek, elmondom ezt a történetet, és egyszer, amikor beszéltem róla, akkor kikerestem, hogy a fegyver szó mit jelent.
1: I believe that children and youth are the most powerful weapons that we are given.
0: Azt gondolom, hogy a gyerekek és a fiatalok a legerősebb fegyverek, amiket kaptunk.
1: Now that might sound offensive to talk about weaponizing young children.
0: Ez talán kicsit ilyen ellenségesnek hangozhat, vagy sértőnek, hogy a kisgyerekeket fegyverhez hasonlítom.
1: Of course, that's what terrorists do. They use children to carry out their missions.
0: Hiszen a terroristák is ezt csinálják, a gyerekeket használják arra, hogy a céljaikat megvalósítsák.
1: But in a completely godly way, the best weapons we have against the enemy are the children and youth that God gives us.
0: De teljesen Isten szerinti módon átgondolva, a gyerekek és a fiatalok a legerősebb fegyverek, amiket Isten a kezünkbe adott az ellenséggel szemben.
1: And for the church in Hungary to impact the wider culture, we will need to see our children and youth as weapons for the kingdom in those settings.
0: Hogyha a magyarországi egyház hatást akar gyakorolni az ország társadalmára, akkor azt kell látnunk, hogy a gyerekeink és a fiataljaink fegyverek, akiket Isten használni tud a világban.
1: So whatever sphere of society they work in, they will be used by God to bring the kingdom to that area.
0: Tehát bármilyen területen is fognak dolgozni a társadalomnak, Isten arra tudja majd használni őket, hogy hatást gyakoroljanak Isten szempontjából arra a területre.
1: If you think back in the book of Genesis right after Adam and Eve fell,
0: hogyha visszagondoltok Mózes első könyvére, éppen Ádám és Éva bukása után,
1: when they sinned, they gave the earth to the enemy.
0: Amikor ők bűnbe estek, akkor ezáltal odaadták a földet az ellenségnek.
1: And God immediately pronounces a curse on the serpent.
0: És Isten azonnal megátkozza a kígyót.
1: And then he says that the seed of the woman will crush the head of the seed of the serpent.
0: És utána azt mondja, hogy az asszony magva szét fogja tiporni a kígyó magvának a fejét.
1: So when God wanted to reverse evil on the earth, he did it through a baby.
0: Tehát amikor Isten vissza akarta fordítani a bajt, az átkot, a pusztulást a földön, akkor egy csecsemőt használt erre.
1: He did it through the womb of a woman.
0: Egy asszonynak a méhét használta erre.
1: And he sent Jesus.
0: És elküldte Jézust.
1: Jesus, of course, discipled others.
0: Természetesen Jézus tanítványát tett másokat.
1: And so God uses people as weapons as we pass things on from one generation to another.
0: Tehát Isten ilyen módon az embereket fegyverként használja, amikor átadjuk a dolgokat egyik nemzedékről a másikra.
1: From our children and youth, God wants to raise up leaders.
0: A mi gyerekeinkből és fiataljainkból Isten vezetőket akar kinevelni.
1: Prophets.
0: Profétákat.
1: Warriors.
0: Harcosokat.
1: Church planters.
0: Gyülekezet alapítókat.
1: Maybe some of you here are still in high school or university.
0: Lehet, hogy néhányan, akik itt vagytok ma, még a középiskolában vagy az egyetemre jártok.
1: God might use you to plant a new church.
0: Isten talán arra használ majd titeket, hogy egy új gyülekezetet hozzon létre.
1: He might use you in some battle in the Hungarian parliament.
0: Használhat titeket majd néhány csatában, esetleg a magyar országgyűlésben.
1: He might use you to help heal people's lives who are broken where you work.
0: Segíthet abban, vagy arra vihet titeket Isten, hogy segítsetek emberek lelkét meggyógyítani azokon a helyeken, ahol dolgoztok.
1: In Timothy 2 verse 2,
0: Timóteus, which Timothy?
1: Paul says, the things which you have learned from me in the presence of many witnesses and trust.
0: Tehát 2 Timóteus 2:2 talán, mondja Pál.
1: And trust these to faithful men who will be able to teach others also.
0: És amiket tőlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízzad hű emberekre, akik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek.
1: So you see here that this verse has several generations in mind.
0: Tehát azt látjuk, hogy ebben a versben több nemzedékről van szó.
1: Paul taught Timothy.
0: Pál tanította Timóteust.
1: Timothy taught others.
0: Timóteus utána tanított másokat,
1: who would then teach others.
0: Akik utána majd szintén másokat fognak tanítani.
1: And Paul was telling Timothy to be sure that he gives what he learned to those who will teach others.
0: És Pál határozottan megbízta Timóteust azzal, hogy feltétlenül adja át másoknak azt, amit ő tőle tanult.
1: So you have four generations in this one verse.
0: Tehát ebben az egy versben négy nemzedékről van szó.
1: God is a generational God.
0: Isten nemzedékekkel foglalkozik.
1: He's known as the God of Abraham, Isaac and Jacob.
0: Úgy ismerjük őt, mint Ábrahám, Izsák és Jákob istenét.
1: There's always in the scriptures there is succession of kings, succession of prophets.
0: A Bibliában mindvégig azt látjuk, hogy királyok követik egymást, proféták követik egymást.
1: And one king or one prophet, one leader would affect generations.
0: És egyetlen király vagy egyetlen proféta több következő nemzedékre hatást gyakorol.
1: For good or for bad.
0: Jó irányba vagy rossz irányba.
1: And sometimes a bad king would affect the whole nation for generations.
0: Néha egy rossz király az egész nemzetre, több nemzedékre kihatóan hat.
1: And God had to raise up a new judge, a new leader, and then there would be succession again.
0: És ezután Istennek támasztania kell egy új vezetőt, egy új bírót, vagy valakit, aki utána jó irányba fog hatni több nemzedékre.
1: Let me read also from Psalms 90.
0: 90. Zsoltárból is olvassunk.
1: And it's long, so I'll just let Shilla read the 1 through 17.
0: Psalm 90?
1: Yes,
0: 90. Az első 17 verset, mert az összességében 17 versből áll. Úgyhogy akkor felolvassuk, csak magyarul. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltatott, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és azt mondod, térjetek vissza embernek fiai. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad, reggel virágzik és sarjad, és estére elhervad és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elétbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszú állásod miatt, megemésztjük a mi esztendőinket, mint a beszédet. A mi esztendőinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszú állásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk. Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, ami Istenünknek jókedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá. Yeah.
1: So modern culture focuses on the individual.
0: A mai kultúra az egyénre összpontosít.
1: Every individual should have a right to do what they want to do.
0: Minden egyénnek meg kell, hogy a joga legyen ahhoz, hogy azt tegye, amit akar.
1: We should be able to choose what we want for personal happiness.
0: Kell, hogy megválaszthassuk azt, amit akarunk a személyes boldogságunk érdekében.
1: We shouldn't be limited by other people's choices and things they want us to do.
0: Nem szabad, hogy korlátozzanak minket más emberek, az ő döntéseik arról, hogy mi mit csináljunk.
1: And we should be able to live our lives the way we like.
0: Kell, hogy úgy élhessük az életünket, ahogy akarjuk.
1: And I understand that. That has some truth to it.
0: És én értem ezt, ebben van némi igazság.
1: But the Jewish people, their mentality was for generations.
0: De a zsidó népnek a szemlélete több generációs volt.
1: So I can't live my life today just for myself. I have to live it realizing that there are generations that will follow me.
0: Tehát nem élhetem az életemet a mai napokban úgy, ahogy nekem tetszik. Úgy kell élnem, hogy tekintettel vagyok az utánam jövő nemzedékekre.
1: The way I spend my time, the things I talk about, these things all have to be invested for the future.
0: Az időm eltöltésének módja az, hogy miket beszélek, mind befektetés a jövő nemzedékekben.
1: So a completely different mentality.
0: Tehát egy egészen más szemlélet ez.
1: We see history only from the point in time that we live in.
0: Mi a történelmet csak a saját életünk időpontjából kiindulva látjuk.
1: But God sees all of history at one time.
0: De Isten egyszerre látja az egész történelmet.
1: And his perspective is for all the generations.
0: Ő abból a távlatból néz, hogy minden nemzedéket lát.
1: And so he wants us to see life from in the same way.
0: És ő szeretné, hogy mi is ugyanígy látnánk az életet.
1: And this passage tells us to number our days.
0: Ez a szakasz azt mondja, hogy számláljuk napjainkat.
1: How many days do you think you have left on the earth?
0: Szerinted neked még hány napod van hátra a földön?
1: Well, we can't count them. We can count the days we've already lived.
0: Ezeket nem számolhatjuk meg, csak azokat, amiket már leéltünk.
1: But we don't know if we'll live past the next hour.
0: Nem tudjuk, hogy a következő órát túléljük-e.
1: But what we do, we have to make count for the time that we live in.
0: Mégis számlálnunk kell azt az időt, amit megélünk.
1: We should think about how much time we have left.
0: Kell gondolkodnunk azon, hogy mennyi időnk lehet még hátra.
1: If you knew that you only had one more year to live, or even five more years to live, would you do anything differently than what you're doing now?
0: Hogyha tudnád, hogy egy, vagy akár öt éved van hátra a Földön, mindent pontosan úgy csinálnál tovább, ahogy most?
1: As a pastor, I have to ask myself, suppose I wouldn't be here three years from now.
0: Nekem pásztorként fel kellett tennem magamnak a kérdést, hogy mondjuk három évig leszek még itt.
1: What is important for me to invest in and to accomplish before I leave?
0: Mi fontos nekem? Mibe fontos befektetnem és mit fontos elvégeznem, mielőtt elmegyek?
1: So I can't just focus on myself and my own happiness or even my own ministry.
0: Tehát nem koncentrálhatok csupán önmagamra, a saját boldogságomra, vagy a saját szolgálatomra akár.
1: But there might be other things that I need to put in place so that when I go, things continue smoothly.
0: Hanem más dolgokat is a helyükre kell raknom, azért, hogy ha majd nem leszek itt, akkor az ökerőmentesen folytatódjon minden.
1: In verse 17 he prays that God would give permanence to the work of his hands.
0: Azért imádkozik itt az író a 17. versben, hogy Isten tegye a mi kezünknek munkáját állandóvá.
1: It seems like that is a gift that God could give us.
0: Úgy tűnik, hogy ez egy ajándék, amit megkaphatunk Istentől.
1: I believe God can give blessing, and I believe he can withhold blessing.
0: Én hiszem, hogy Isten adhat áldásokat, és visszatarthat áldásokat.
1: What will make a difference in my life is if I have the favor and blessing of God on me.
0: Az én életemben aközött a különbséget, hogy Isten áldása és jó kegyelme van-e rajtam.
1: But not just for today, but I want him to give permanence to what I do.
0: De nem csak a mai napokban, hanem hogy legyen állandó a hatása annak, amit csinálok.
1: So I ask parents, what kind of world will we give our children?
0: Ezt meg szoktam kérdezni szülőktől. Miféle világot hagyunk a gyerekeinkre?
1: Are the changes taking place in our culture positive that will give them a better life than what we have now?
0: Azok a változások, amik a társadalmunkban vannak, pozitívak-e, tehát jobb világot hagyunk rájuk, mint a miénk?
1: I know in America there are some very serious problems on the horizon, but politicians seem unable to deal with them.
0: Én tudom, hogy Amerikában például nagyon sok komoly probléma van a láthatáron, de úgy tűnik, hogy a politikusok képtelenek megbirkózni velük.
1: Because their mentality is to get re-elected the next time.
0: Mert ők csak arra gondolnak, hogy legközelebb is megválasszák majd őket.
1: So they're unable to make the difficult choices and decisions.
0: Tehát képtelenek meghozni a nehéz döntéseket.
1: And we keep borrowing from the future to live now.
0: Úgyhogy egyfolytában a jövőből veszünk kölcsön a mai életünkhöz.
1: And if we're not careful, the church could do the same kind of thing.
0: És hogyha nem vigyázunk, akkor lehet, hogy a gyülekezet ugyanezt fogja csinálni.
1: So what I'm challenging you is to have a mentality that thinks ahead.
0: Tehát ez a kihívásom hozzátok, hogy gondolkodjatok úgy, hogy az előttetek levő, a következő dolgokra gondoltok.
1: What kind of church will you give to your children?
0: Hogy milyen gyülekezetet hagytok majd a gyerekeitekre?
1: Will the church that we build be a church that our children want?
0: Az az egyház, amit építünk, olyan lesz, amilyet a gyerekeink akarnának maguknak?
1: And will we wait until we are finished with the church and then give it to them?
0: És meg akarjuk várni, míg mi befejeztük a munkát a gyülekezettel, és utána adjuk át nekik?
1: Or will we begin to incorporate children and youth into what we're doing now so that there's a gradual passing on?
0: Vagy elkezdjük már most beépíteni a gyülekezeti életbe a gyerekeket és a fiataloknak, hogy utána majd zökkenőmentesen adjuk át nekik az egészet.
1: We have prophets that prophesy revival among the youth.
0: Vannak profétáink, akik arról profétálnak, hogy az ifjak között ébredés lesz.
1: And I believe that will happen.
0: És én hiszem, hogy ez így is lesz.
1: But I hope to be part of it.
0: De én remélem, hogy részese leszek ennek.
1: I want to be like Joshua and Caleb going into the land with the next generation.
0: Olyan akarok lenni, mint Józsué és Káleb, akik bementek az ígéret földjére a következő nemzedékkel.
1: And the next generation, their heart is that they want a few old men like me along with them.
0: És hogy a következő nemzedéknek az legyen a szívében, hogy szeretnének maguk között látni néhány olyan öregebbet is, mint én vagyok.
1: Next weekend I'll be in London, so I'm missing an event back home.
0: Jövő héten Londonban leszek, és így otthon megint kimaradok egy eseményből.
1: There's an event that will have about 3,000 young people.
0: Ez egy olyan rendezvény lesz, ami körülbelül 3,000 fiatalt mozgat meg.
1: Led by young people.
0: Fiatalok vezetik az eseményt.
1: But the young men and women that lead it have asked a couple old guys like me to help mentor them.
0: De azok a fiatalok, akik vezetik az eseményeket, megkértek néhány idősebbet, mint én is vagyok arra, hogy mentorolják őket ennek a vezetésében.
1: I've watched a couple youth movements go bad because they had no guidance.
0: Láttam néhány ifjúsági mozgalmat rossz vágányra siklani azért, mert nem volt vezetésük.
1: So in this event that's coming, my job is not to lead the event, not to do it for them.
0: Tehát ez a következő rendezvény, ebben nem az a dolgom, hogy én rendezzem meg, vagy helyettük lebonyolítsam.
1: But to give them some counsel.
0: Hanem hogy tanácsokat adjak nekik.
1: And these leaders are not from our church.
0: Ezek a vezetők nem a mi gyülekezetünkben járnak.
1: They're from five different churches.
0: Hanem öt különböző gyülekezetben.
1: But I just want to see them succeed.
0: De én szeretném látni, hogy sikeresek.
1: And they also realize their need for some help from older guys who've been around a little longer.
0: És ők is tudják, hogy szükségük van néhány idősebb embernek a segítségére, aki már régebben benne van az ügyekben, mint ők.
1: So can we pray that whatever we're doing here in Székesfehérvár, did I say that right?
0: Jól mondta, tehát tudunk-e imádkozni azért, hogy néhány dolog, amit itt Székesfehérváron csinálunk,
1: it will have permanence.
0: Kiemelkedő esemény legyen.
1: So, like Pauli said, we're not having the church being run by old people and then at one day just tossing it to the young people.
0: Tehát, ahogy Pauli is mondta, nem az a dolgunk, nem azt akarjuk, hogy idősebb emberek vezessék a gyülekezetet, és utána egy nap majd átadjuk a fiataloknak.
1: The generations work together the whole time, and so there's a gradual passing on.
0: Hanem a nemzedékek folyamatosan egyidejűleg együtt munkálkodnak, hogy hogy zökkenőmentes legyen, sima legyen az átadás.
1: That requires old people like me.
0: Ehhez kellenek hozzám hasonló idősebbek.
1: I have to gradually give up some things.
0: Néhány dolgot fokozatosan át kell adnom mások kezébe.
1: Maybe the style of music.
0: Talán a zenei stílust.
1: There's been wars in the church over music for centuries.
0: Már évszázadok óta dúl a harc az egyházban a zene miatt.
1: And I remember in our culture when there was a war because people played electric guitars and drums instead of playing Bach on the organ.
0: Én emlékszem, hogy az én időmben is voltak ebben komoly küzdések, amikor a fiatalok elkezdtek elektromos gitárt meg dobot használni az orgona helyett.
1: There was a time though that Bach on the organ was the new music of the day.
0: Volt egy idő Bach korában, amikor orgonálni a gyülekezetben új dolog volt.
1: And the people wanted to sing the old Wesleyan hymns from Charles Wesley.
0: És nálunk is a régi Charles Wesley féle dicséreteket akarták tovább énekelni az emberek.
1: And they're great, I love them.
0: És ezek nagyszerűek, én is nagyon szeretem őket.
1: We try to jazz them up a little bit so they sound contemporary.
0: Kicsit most már próbáljuk kicsit jazzesebben hangszerelni őket, hogy maibbnak hangozzanak.
1: But do you know that when Charles Wesley wrote those hymns, they were controversial?
0: De tudjátok, nagy vita volt akkor is, amikor Charles Wesley ezeket a dicséreteket megírta.
1: Some of them were barroom tunes that he put Christian words to.
0: Mert némely dallamot a bárokból tanult meg, és keresztény szöveget írt rá.
1: So, you know, music and culture is always changing.
0: Tehát a zene és a kultúra folyamatosan változik.
1: But somehow or other, sometimes the church feels that the church should stay where it is, even though the culture changes.
0: De néha ugye a gyülekezet úgy érzi, hogy ott kell maradni, ahol jelenleg van, annak ellenére, hogy a kultúra változik.
1: And we have to learn how to accommodate the changes of culture, not the bad changes, but the music style is not. Neither good nor bad.
0: De ehhez képest nekünk meg kell tanulnunk, hogy hogyan alkalmazkodjunk korunk kultúrájához. Nem a rossz dolgokat kell megtanulnunk, de például a zenei stílusban nyugodtan lehet váltani.
1: We had tension over how loud the music would be in our church.
0: Volt feszültség a gyülekezetben amiatt is, hogy mennyire legyen hangos a zene.
1: Some of the older people were saying it was way too loud, we should turn the volume down.
0: Néhányan az idősebbek közül azt mondták, hogy nagyon sokat le kéne tekerni a hangerőből, mert nagyon hangos.
1: And the younger people would say, what? Turn the volume up.
0: A fiatalok meg azt mondják, micsoda lefelé, inkább fölfelé.
1: I set a volume and we have it set at a certain place.
0: Tehát én beállítottam valahova a hangerőt, ott van.
1: But it's a little louder than the old people like.
0: De ez kicsit hangosabb, mint az idősek szeretik.
1: And I said, listen, I want to keep the younger people.
0: De én azt mondtam nekik, hogy én szeretném megtartani a fiatalokat is a gyülekezetben.
1: Those of you that are mature should be able to accommodate some of the things that the younger people want.
0: Azoknak, akik érettek, kell, hogy el tudják viselni, alkalmazkodni tudjanak néhány dologhoz, amit a fiatalok akarnak.
1: If I have a choice,
0: ha döntenem kell,
1: I will lean things toward the younger generation.
0: Akkor a fiatalabb nemzedék felé hajolok egy kicsit.
1: On purpose.
0: Szándékosan.
1: Because I want them to see it as their church.
0: Mert azt akarom, hogy sajátjuknak érezzék a gyülekezetet.
1: See, when I started our church when I was 20 years old.
0: Én a gyülekezetünket 20 évesen indítottam be.
1: Cheryl and I got married when we were 19. That's very young.
0: Cheryl és én 19 évesen házasodtunk össze, nagyon fiatalok voltunk.
1: We met in high school in biology class.
0: A biológia órán találkoztunk a középiskolában.
1: So after high school, we got married and we were both 19.
0: Tehát a középiskola után összeházasodtunk, és mind a ketten 19 évesek voltunk.
1: We went on a short wedding trip.
0: Elmentünk egy rövid nászútra.
1: And when we came back 2 weeks later, we started the church.
0: És amikor visszatértünk, két héttel később beindítottuk a gyülekezetet.
1: Not recommended for newlywed couples.
0: nem javasoljuk ezt új házasoknak.
1: But I had to leave the church I was in to start this church.
0: De az előző gyülekezetemet, ahol jártam, ott kellett hagynom ahhoz, hogy beindítsam ezt az újat.
1: There was a youth revival going on, and many young people were getting saved.
0: Ifjúsági ébredés volt, és nagyon sok fiatal megtért.
1: And when I would take them along to my church, the older people didn't like it.
0: És amikor elvittem őket az új gyülekezetembe, akkor az idősebbeknek ez nem tetszett.
1: We didn't dress the same way that they wanted. The music we liked was different, and there was tensions. And it was clear that it wasn't going to work.
0: Nem, tehát a régi gyülekezetembe az újonnan megtért fiatalokat elvittem a gyülekezetbe, de az idősebbeknek nem tetszett, mert máshogy öltöztek, más zenét szerettek, tehát nem jött össze.
1: So when I started the church, I made myself a promise.
0: Tehát amikor én beindítottam a gyülekezetemet, akkor ígéretet tettem magamnak.
1: I wanted a church that the young people would not have to leave to experience God.
0: Hogy olyan gyülekezetet akarok, ami ahonnan nem kell a fiataloknak elmenniük ahhoz, hogy megtapasztalják Istent.
1: And when God called young people inside the church, they wouldn't have to leave to fulfill their calling.
0: És hogyha Isten a gyülekezeten belül elhív fiatalokat, ne kelljen elmenniük tőlünk ahhoz, hogy az elhívásuknak eleget tegyenek.
1: I wouldn't say this is my church.
0: Nem akartam azt mondani, hogy ez az én gyülekezetem.
1: If you want a pastor, you need to go start your own.
0: Hogyha pásztor akarsz lenni, akkor menj és pásztorold a sajátodat.
1: I wanted them to find a home in our church and that it would continually be friendly to younger people.
0: Azt akartam, hogy otthonra találjanak a fiatalok a mi gyülekezetünkben, és folyamatosan jöhessenek az újabb fiatalok.
1: I honestly don't know how we did that.
0: Őszintén szólva nem tudom, hogy csináltuk.
1: But I have to say it's the grace of God.
0: Azt kell mondanom, hogy Isten kegyelme.
1: But I think maybe it begins with a vision for that, for generational succession.
0: De azt gondolom, hogy a dolog azzal kezdődik, hogy látásunk legyen a több generációs sikerre.
1: Some churches, when the pastor dies or retires, there is a big problem.
0: Bizonyos gyülekezetekben, amikor a pásztor meghal vagy nyugdíjba megy, nagy probléma támad.
1: I never wanted the church to be built around me.
0: És soha nem akartam, hogy a gyülekezet körém épüljön.
1: That's, you know, it's sort of nice when pastors feel like they're the center of a whole bunch of people.
0: Mondjuk az egy nagyon jó érzés, amikor a pásztor úgy érzi, hogy egy nagy csapat embernek ő van a közepén.
1: But it was never supposed to be about me, it was supposed to be about the king and his kingdom.
0: De soha nem volt az a cél, hogy rólam szóljon a történet, szóljon a királyról és az ő királyságáról.
1: So I want to build a church that when I removed from it, it continues on well.
0: Tehát olyan gyülekezetet akartam, amelyikből, hogyha kilépek, még mindig remekül tovább él.
1: In fact, maybe even better than when I was leading it.
0: Sőt, talán még jobban, mint amikor én vezettem.
1: Psalms 103 says this.
0: 103. Zsoltár ezt mondja.
1: The loving kindness of the Lord is from everlasting to everlasting.
0: Which verse?
1: Verse 7, sorry.
0: Hetedik versben.
1: And his righteousness to children's children.
0: 103. Szerintem 103. Zsoltár 7-esben ez van?
1: 103, verse 7. Maybe I have the wrong number.
0: Nézem, talán 17. Aha, 17. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak, fiaink. Köszönöm szépen.
1: Sorry about that. It happens often where I have the numbers wrong in my notes.
0: Igen,
1: I don't
0: gyakran előfordul, hogy rossz szám van.
1: Maybe I'm dyslexic or I get numbers mixed up, but they tell me this at home all the time. So.
0: Otthon is mindig mondják, hogy néha rossz számokat mond.
1: But you know, God is always looking beyond us to our children and to our children's children.
0: Tehát Isten mindig túlnéz rajtunk a gyerekeinkre és a gyerekeink gyerekeire.
1: Cheryl and I are looking forward to grandchildren.
0: Cheryl és én már nagyon várjuk az unokákat.
1: Right now, every time Cheryl gets near babies, she wants to hold babies.
0: Mostanában Cheryl valahányszor csecsemők vannak a gyülekezetben, hogy mindig a gyerekek őket akarja a kezébe fogni.
1: With David newly married, he tells us that they want to start a family, so we're like, this is good, we like this.
0: Most, hogy David ugye megnősült, mondták, hogy szeretnének családot alapítani, és mondtuk, hogy részünkről ez teljesen rendben van.
1: But, you know, one of the... But one of the most honoring things happened to me recently where somebody introduced himself as my spiritual grandson.
0: Az egyik legnagyobb megtiszteltetés számomra az utóbbi időben az volt, amikor valaki úgy mutatkozott be nekem, mint a szellemi unokám.
1: One of the young men that I trained that leads our house of prayer has also discipled many other young men.
0: Az egyik fiatalember, akit én tanítványoztam, és most az imádság házát vezeti nálunk, so ő maga with, is tanítványokat képez.
1: I was with one of the young men that he trained, and he introduced me to someone else saying this is my spiritual grandfather.
0: És együtt voltam egy ilyen fiatal emberrel, akit ez az imádságháza vezető tanítványozott, és ő úgy mutatott engem be valaki másnak, hogy ő az én szellemi nagypapám.
1: So that made me feel good.
0: Úgyhogy ez egy jó érzés.
1: I think everybody here, even the youngest among us, can have spiritual children.
0: Én azt gondolom, hogy mindenkinek ebben a teremben, még a legfiatalabbaknak is lehetnek szellemi gyerekeik.
1: And you know when God blesses me,
0: és tudjátok, amikor Isten megáld engem,
1: that blessing goes to my children and to my grandchildren.
0: Ez az áldás tovább folyik a gyerekeimre és az unokáimra.
1: When God blessed Abraham, it went on for generations.
0: Amikor Isten megáldotta Ábrahámot, ez az áldás kiterjedt sok nemzedékre utána.
1: God is slow to anger.
0: Isten lassú a haragra.
1: But he does visit sins of the parents on the children.
0: De meglátogatja a szülők bűneit a gyerekeiken.
1: But he shows kindness to a thousands generations.
0: De irgalmasságot, kegyelmet mutat ezer nemzedéknek.
1: He's much more interested in passing on blessing.
0: És sokkal jobban szeret áldást továbbadni.
1: And God wants to bless you, but he also, that blessing will affect the next generation.
0: És Isten meg akar téged áldani, de ez az áldás a következő nemzedékre is hatni fog.
1: I noticed when I first had children,
0: észrevettem, amikor gyerekeim születtek,
1: that they changed me.
0: Hogy megváltoztattak.
1: I realized my job was to train the children.
0: Rájöttem, hogy az a dolgom, hogy kiképezzem a gyerekeket.
1: But I think that having them trained me.
0: De azt gondolom, hogy így, hogy gyerekeim lettek, ők kezdtek el engem képezni.
1: Something happened inside of me when I had children that changed the way I looked at the world.
0: Valami történt bennem, amikor gyerekeim születtek, ami miatt elkezdtem másképpen nézni a világot.
1: When I was young, I thought I was amazing and I didn't really see many faults.
0: Amikor fiatal voltam, nagyszerűnek gondoltam magam, és nem láttam magamban túl sok hibát.
1: Then I had children.
0: Aztán gyerekeim lettek.
1: And you know, children can help us find out what our issues and our problems really are.
0: És tudjátok, a gyerekek segítenek abban, hogy meglássuk a saját ügyeinket, problémáinkat.
1: And God uses children to shape us.
0: Isten használja a gyerekeket a mi formálásunkra.
1: He uses us to shape children.
0: És használ minket a gyerekek formálására.
1: It's all part of his big plan for these generations to go one after the other.
0: És ez az egész része az ő tervének, ami az egymást követő nemzedékekre vonatkozik.
1: But you know, there were times when I was so busy with God's call on my life.
0: De tudjátok, voltak időszakok, amikor annyira lekötött az Istennek az életemen levő elhívása,
1: that I really didn't pay enough attention to the calling on our children.
0: Hogy igazán nem figyeltem túlzottan a gyerekeink elhívására.
1: I know particularly when I was in seminary, I was driving to Philadelphia 5 days a week for school.
0: Amikor bibliaiskolába jártam, különösen ebben az időszakban, heti 5 napon Philadelphiába mentem autóval iskolába.
1: I was also a farmer.
0: És földet is műveltem.
1: And I was pastoring a church of about 150 people.
0: És egy körülbelül 150 fős gyülekezetet pásztoroltam.
1: And I was trying to learn biblical Hebrew.
0: És megpróbáltam a bibliai hébert megtanulni.
1: So, of course, I'm distracted, and I realize now that I should have had in mind a little bit more my children and what was happening in their lives.
0: És ez természetesen nagyon lekötötte mindez a figyelmemet, és ma már tudom, hogy sokkal több figyelmet kellett volna fordítanom arra, hogy a gyerekeim életének a formálásával foglalkozzak.
1: I think many of us as adults tend to live our life.
0: Azt gondolom, sokan felnőttek, hajlamosak vagyunk a magunk életét élni.
1: And focus on that, and sometimes we lose sight of the fact that there is 1, 2, 3 generations coming behind us.
0: És erre koncentrálunk, és megfeledkezünk arról a tényről, hogy jön majd utánunk 2-3 nemzedék.
1: There's a funny bumper sticker that I saw on an RV.
0: Van egy nagyon mókás, ilyen ütközőre ragasztható matrica, amit láttam egy járművön.
1: You know what an RV is? RV. It's a big camper bus that you can go.
0: Egy ilyen nagy, egy ilyen lakóautó, amivel kempingezni lehet menni. Yeah. Arról beszélek. Ennek az ütközőjén láttam ezt.
1: The sticker on the back said, "I'm spending my children's inheritance."
0: Az volt ráírva a matricára, hogy épp a gyerekeim örökségét költöm el.
1: So they saved some money and they decided to travel for a number of years in retirement.
0: Tehát ezek az emberek már talán nyugdíjasok voltak, rengeteg pénzt összegyűjtöttek, és úgy döntöttek, hogy 4 éven keresztül, vagy néhány éven keresztül majd utazgatnak.
1: I understand that. It's funny, but I understand what they're saying.
0: Értem az üzenetet ebből, egy kicsit viccesen hangzik, ugyan?
1: You work hard all your life, and at the end you deserve a little slower life with a little bit more fun.
0: Hát az ember végig dolgozza az életét, és az élete végén meg érdemli, hogy kicsit lelassult életet éljen, és többet szórakozzon, mint előtte.
1: That's not really a godly biblical perspective.
0: De egyébként ez nem egy Isten szerinti bibliai szemlélet.
1: We are to pass on to the next generation.
0: Át kell adnunk a dolgainkat a következő nemzedéknek.
1: Not just finances, but values and blessing and other things.
0: Nem csak pénzt, hanem értékrendet, áldásokat, sok mindent.
1: One of the most important things we can do for our children is to bless them.
0: Az egyik legfontosabb dolog, amit tehetünk a gyerekeinkkel, az az, hogy áldjuk őket.
1: And to pass on blessing.
0: És áldást adunk tovább.
1: And I think one of the things that makes us most happy is to be able to give, not just to spend life on ourselves.
0: És azt gondolom, hogy az egyik dolog, ami leginkább boldoggá tehet minket, az az, amikor másoknak továbbadunk dolgokat, másokat áldunk, és nem csak magunkra költjük az életünket.
1: A young child, of course, is expected to be selfish.
0: Természetesen elvárjuk egy kisgyerektől, hogy önző legyen.
1: But by the time we're 40 years old, we're supposed to learn how to think about other people.
0: De mire 40 évesek leszünk, már meg kell, hogy tanuljunk másokra gondolni.
1: I think the first phase of our life we spend learning a lot.
0: Az életünk első szakaszát azzal töltjük, hogy sokat tanulunk.
1: And the second phase of our life is our time where we earn or we build a business, a profession.
0: A második szakasz az, amikor létrehozunk egy vállalkozást, vagy valamilyen munkát megtanulunk, elkezdünk pénzt keresni.
1: And then the third phase of our life is where we give back to others, we return to the next generation.
0: És a harmadik szakasz az, amikor elkezdünk mi adni másoknak, amikor a következő nemzedéknek elkezdjük odaadni a dolgokat.
1: I was telling Polly this morning that there's a businessman in the church that just sold his business.
0: Ma reggel mondtam Palinak, hogy a gyülekezetünkben van egy üzletember, aki éppen most adta el a vállalkozását.
1: And he's probably 60 or 65.
0: Ön 60-65 éves lehet.
1: But he wants to spend the rest of his life investing in younger people.
0: De azzal akarja tölteni az élete hátralevő részét, hogy fiatalokba fektet be.
1: If I could connect a couple young people that want to start businesses with him, he could really help them because he was very successful.
0: Hogyha össze tudok kapcsolni vele néhány olyan fiatalt, aki vállalkozni akar, akkor ez nagy...
2: Ez volt a Növekedjünk Hitben. Növekedjünk Hitben. Felnőtté válás Krisztusban. Felnőtté válás Krisztusban. Ez a Rádió Sansz.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Amikor látom, hogy valaki feliratkozik ilyen témával, hogy hála, mindig örülök neki, mert az azt jelenti, hogy valamit átélhetett, megtapasztalhatott, megláthatott Istennek a kegyelméből. Mert az, hogy élünk, vagyunk, létezünk, tudunk hinni, az, hogy el tudtunk jönni, ide tudtuk magunkat szánni, az időbeosztásunkat így rendeztük át, a fontossági sorrendünket így rendeztük, ez mind-mind-mind Isten ajándéka. Ez nem magától értetődő, ez kegyelem. Ezt lehet szokássá tenni az életünkbe, és az nagyon jó, mert úgy beívódik. Én olyan családban növelkedtem, ahol katolikus család, minden vasárnap mentünk misére. És hetente is kétszer én mentem reggel minisztrálni. Nekem ez beivódott már óvodás koromtól, hogy megyek hetente, minimum háromszor, így részt vettem, így Isten tiszteleten. Ezért aztán megtérésem után nekem az nem okozott nem okozott gondot, hogy rendszeresen újból, meg újból, ha esik, ha fúj, van kedvem, nincs kedvem, elfáradtam, vagy ez van, vagy az van, elmenjek, vagy nem menjek, mert megszoktam. És közben meggyőzött már a Szent Szellem is, hogy ez Istennek a terve, Istennek az akarata. Az apostolok cselekedetéből a 16. fejezetet, illetve abból egy részt olvastunk föl az istentisztelet elején, és megmondom, hogy ki miatt. Ott van Silás, vagy Szilász, vagy Szilvánusz, aki miatt fölolvastam ezt. Általában ugye Pálról, Barnabásról szoktunk így prédikációkat hallani, Silásról kevesebbet. És ami miatt így most megakadt a szívem, a lelkem, a gondolataimba, így ez beivódott, így behorgonyzódott az elmúlt napokban, és amikor gondolkodtam, hogy most mi is legyen ma az üzenet, egyrészt ott volt bennem Abinádáb, emlékeztek, amikor Kirját Jeárimból a Fridládát elvitték, mert ott nagyon sokan meghaltak. Mert belenéztek a Fridládába, és több ezren szörnyet haltak. Zsidók. Azért, mert ez egy szentség nélkül mentek Isten jelenlétébe. És akkor a Kirját Jeárim beliek úgy voltak, hogy hát valahova el kell paterolni a Fridládát, mert itt akkor mindenki szörnyet hal. És akkor volt egy ember, Abinádáb. És ő azt mondta, hogy hát hozzátok ide. És az ő farmjára vitték, és 20 évig ott volt. És onnan vitte el Dávid, hogy fölvigye aztán Jeruzsálembe. És Abinádáb azt jelenti, hogy hajlandó. Tehát ő hajlandó volt, készítette magát, hogy hát hozzátok ide. Azt mondta, hogy ki az, aki szeretné a házába befogadni, és akkor mondta, itt vagyok én. Igen. És ő igen mondott Istennek a keresésére. Aztán emlékeztek, amikor az első próbálkozásnál, a Fridláda a Jeruzsálembe vitele első próbálkozásánál Uzza ugye megtámasztotta ott a megbillent szekéren a Fridládát, szörnyet halt, a Dávidra egy nagy istenfélelem jött, és akkor Obededom házába rakták le Fridládát, mert úgy volt, hogy hát akkor mégse vigyük Jeruzsálembe, meghalott mindenki, aki körülötte van, mert nem értette, hogy miért, aztán kereste az urat, és megértette. 3 hónap múlva üzentek, illetve vittek hírt Dávidnak, hogy Uram király, már 3 hónapja ott van a Fridláda Obededomnál, de ez alatt a 3 hónap alatt úgy megáldotta Isten az ő házát, nem tudom, hogy mi lehetett az, hogy most a télen kivirágoztak a mandulafák, vagy fogalmam sincs, olyan, olyan nagy tökök teremtek a mezőn, vagy olyan nagy szemű, nagy fürtű szőlők nőttek, hogy három embernek kellett a vállán vinni egyfőt. Nem tudom, hogy mi miatt volt, mert három hónap azért az nem olyan sok. Még azt se lehet mondani, hogy most a, hát olyan sok gyerek született, mert három hónap alatt van sok nem tud születni. De valami történt, ami mindenki szeme láttára nyilvánvaló volt, hogy hát ez áldás van Istennek a jelenléte miatt ennek az embernek a házán. És akkor Dávid megértette, hogy hát azért már nem áll, hogy Obededomon legyen csak itt az áldás, hanem kell ez az egész városba, kell ez az egész országba, kell ez az egész népre, hozzuk föl Jeruzsálembe. És akkor fölvitték, és tudjuk, hogy áldásul is lett. De Abinádáb is, Obededom is egy ilyen ember volt, hogy rendelkezésre állt, rendelkezésre bocsátotta mindazt, ami ő, és mindazt, amie van. A 110-es Zsoltár harmadik versében van egy nagyon jó mondat, csak a mondat első felét másoltam ki. Népet készséggel siet sereggyűjtésed napján. Tudjuk a sorozásokat Ukrajnába vagy Oroszországba. Ugye most Angelina Jolie is volt ott, és akkor a sofőrét is elvitték besorozni, meg a tolmácsát is, meg négy magyar egyetemistát is elvittek erőszakkal besorozni, aztán végül volt ott komplikáció az elmúlt. Ez az elmúlt három napban történt, akik így tudjátok, aztán elengedték. Ezek az emberek nem nagy készséggel siettek, hogy menjenek a frontra, de Isten népéről mit mond? Azt mondja, hogy készséggel siet. Egy kész a szívem, hajlandó vagyok, rendelkezésedre állok, Uram, mindenem, ami csak van, kész vagyok. A rendelkezésre állás az azt jelenti, hogy elérhetővé teszem magam. Készséges vagyok. Ez jelenti, hogy készen állok arra, hogy használjon Isten. Készen állok arra, hogy ott, ahol vagyok, ott Isten belenyúljon az életembe. Énekeltük azt a dalt, Anitának a dalát, aki már a mennybe van, hogy azért élek, hogy imádjam az Urat, de mindent megteszek, emlékszem? Amit kérsz tőlem. Ez egy veszélyes ének ám. Mert ha eléneklet, pláne, hogyha elénekelted velünk annyiszor, amennyiszer mi, akkor legalább elénekelted tízszer. Itt bizonyság tuti megáll. De tíz, aztán meg végképp. Úgyhogy ezt az Úr meghallotta, meghallgatta, mert ez egy ima. És Isten, én hiszem, hogy most, ma arra hív, hogy készen álljunk, a rendelkezésére álljunk. Úgy Isten rendelkezésére bocsássuk mindazt, amink van, mert igazából nincsen semmim, ami ne tőle lenne. Semmi. Tükörbe nézel a ruhát, ha van tükröd, a tükör is. Ha van otthon, akkor az otthonod, akár albérlet, akár lakás, akár ház, bármi. Autód, van mit enned, innod, mindent Istentől kaptunk, és ő adott erre kegyelmet. És ő arra hív, hogy minden nyomás és presszió nélkül, egyszerűen szeretetből, mert az ő szeretetével megkeresett, és a szívünkbe beletölti az ő szeretetét, és azt mondja, hogy ezzel a szeretettel legyek készen, készséges, és álljok rendelkezésre. Emlékeztek, Izaiás profétának van egy látása, látomása, látja ott a mennyei trónszéket, és akkor megkérdezi az Úr, hogy kit küldjek el? Ki megy el nekünk, értünk? Ki viszi el az üzenetet? És akkor én azt feleltem, Uram, itt vagyok, küldj el engem. Tehát maradhatott volna csöndbe Izaiás, mert hát most beleszólni ott a mennyei dolgokba, tehát érted, bemész egy királyi udvarba, bemész egy nagy előkelőség, nagy fejedelemség otthonába, trónterembe, és akkor ott Leginkább úgy meghúznád magad, mert hát... Vagy... Izaiás is úgy volt, mert érezte Isten jelenlétébe az ő alkalmatlanságát, az ő tisztátalanságát. Emlékeztek, hogy az angyal a mennyei trónszékről hozott egy darab parazsot, és megérintette, megégette a száját, az egész beszélőkészségét, mert rájött Izaiás, hogy egy tisztátalan ajkú nép közt lakom. Ő nem volt tisztátalan beszédű. De maga az a sok beszéd, ami úgy körbevette hétköznap, ami a médián, a közösségi médián keresztül, akár TikTok, Twitter, meg mindenféle elér, egy annyi, pláne hogyha még politikai csatornákra keveredsz, annyi ocsmánság, annyi gyűlölet, annyi tisztátalanság, annyi káromlás van ezen, hogy Izaiás csak azt mondja, hogy Uram, tisztíts meg, és Isten megtisztította, és akkor azt mondja, itt vagyok, küldj el engem. Nem álalázatoskodol, küld, akit akarsz, ott vannak erős angyalok, fantasztikus, őnek is sokkal nagyobb erejük van. Itt vagyok én, küldj el engem. Tudod, előfordul, hogy a elkötelezettségeink kapacitásának a határáig kimaxoltuk magunkat. És már úgy nincs tovább. Úgy érezzük, hogy nem tudok többet. Nincs már se időm, se energiám, se pszichikailag, se fizikailag, se szellemileg. És úgy érzem, vagy úgy érezheted olyankor, hogy a rendelkezésre való állásom elérte a határát, és akkor most mi van? Most mit csinálja? Ezzel a problémával szerintem, vagy kihívás, mindegyikünk valamilyen módon szembesül. Akármilyen szinten, akármilyen módon is, de szolgáljuk az Urat. És az Úr pedig tudatni akarja velünk, ha megnyitom a szívem, megnyitod a szíved, ő egyszerűen a szeretetét beléd tölti. Egy szeretettséget élsz át. És újból az ő szeretettsége a kapacitásodat, a készségemet megújítja, a rendelkezésre való állásomat egyszerűen fölfrissíti. És amit előtte egy 5 perce még úgy éreztem, Uram, nem bírok tovább, nem bírom tovább, bedobom a törölköző, azt érzem, Istennek a szeretete, jósága átjár. Köszönöm neked, Uram. Veled van erőm, veled lesz erőm. És egy friss békességgel, egy friss szeretettel, szeretettséggel, örömmel, kenettel betölt téged, és tudod, ez erőt és hatalmat ad. Istennek a jelenléte, Istennek a szeretete és békessége. Én hiszem, hogy Isten arra hív, hogy legyünk elérhetők. Álljunk rendelkezésére. Olyan jó ez a magyar kifejezés, rendelkezésre állás. Ez azt jelenti, hogy valaki rendelkezik velem. Nem én rendelkezek magamról, hanem valakinek átadom a rendelkezési jogát. Mit jelent? Ő rendel, én meg megcsinálom. És valami olyasmit mond, ami az egybeszerkesztést viszi előbbre, mert rend felé igyekszik, és viszi az egészet. És tudod, nem csak a szolgálatra, hanem az imádatra is belevonz Isten. Amikor elkezdjük dicsérni az Urat, és úgy megállunk dicsőítéssel az ő jelenlétébe, akkor egy nyugalmat, egy békességet is adott belül. Egy stabilitást. Ettől vagy biztos. Abban, hogy ki vagy, honnan jöttél, és hol vagy, és hova tartasz. A rendelkezésre állásom, a készségem, az fontos az Úrnak. Nem azért, mert ő ne tudna nélkülem megcsinálni dolgokat, de Isten azt akarja, hogy az igenem, az helyre álljon. az igenemnek legyen súlya. Emlékeztek, azt mondja Jézus, a beszédetekbe az igen, az legyen valósággal igen. Tehát, hogy az igenembe legyen erő, mert az igenem az világosság. Miért? Mert megemlékezem arról, hogy 10 éve egy dologra igen mondtam, és az most is a bizonytalanságot, a homályt úgy eloszlatja, mert tudom, hogy én már kimondtam az igent. Megtérésemkor például. Igent mondtam a jóra, és nemet mondtam a gonoszra. És ez a bizonytalanságomat eloszlatja holnap is, mert megemlékezem, hogy az igen az igenem most is. Ma is az igenem erőt ad, egyértelműséget hoz az életembe, különbségtevésre ad képességet. Sokszor azért nem tudunk különbséget tenni. Mit csináljak? Elmenjek? Nem menjek? Oda menjek dolgozni? Hova menjek iskolába? Milyen kapcsolatok? Milyen barátság? Milyen munkahely? Mert nem veszem figyelembe azt, hogy már mondtam Istennek, vagy mondtam embereknek egy igent. 5 éve? 10 éve? 30 éve? De tartom magam ahhoz, mert az igenem az igen. És Istennek is az igenje igen. És amikor kimondod azt, hogy az igen, igen, akkor azt jelenti, hogy az igenedbe bele látod magadat hűséggel. Mert az igenhez való tartásom az hűséget is kimunkál. Sokan lehet, hogy elérhetőek voltunk mások számára, sokat segítettünk, szolgáltunk, szükség sok volt, és beálltunk, és akkor kimerültnek tudom érezni magam. Mindegyikünk bele tud ebbe kerülni, de tudnunk kell azt, hogy a rendelkezésre való állás az egy ajándék, az egy képesség, Istennek a kegyelme. Nyilván ehhez szükséges a személyes döntésem is, de ez kegyelem. És ahogy kimunkálta bennünk Isten a jóságai szeretete által a megtérést, egy döntést, egy igent mellette, gyakorlatilag a rendelkezésre állás is ez. A jósága is a szeretete munkája ki. És a Róma 12:1-2-t azt mindannyian ismerjük már, a gondolkozásmód megújítása, meg megváltozás, meg stb. Ezzel kapcsolatban nagyon sokszor elővettük, emlékeztek. De ez azt jelenti, hogy a kérlek titeket, testvéreim, Isten irgalmára, szálljátok oda testeteket élő, szent, és Istennek kedves áldozatul. Ez a ti okos Isten tiszteletetek. Ne szabjátok magatokat ehhez a világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Tehát a rendelkezésre állás, az igenemhez való hűség, az azt is jelenti, hogy a különbségtevésre, az ítélő képességre ad Isten kegyelmet, hogy tudja különbséget tenni nem csak jó és rossz között, hanem jó és az Isten akarata között. Isten jó, kedves és tökéletes akarata között. Ezt csak akkor tudom megtenni, ha a gondolkozásmódomba kész vagyok változni. Ha kész vagyok az elmémbe, az értékrendemet, a fontossági sorrendemet, a prioritásaimat átalakítani Isten beszéde szerint. Nem pusztán azért kell olvasnom a Bibliát újból, vagy imádkozni, vagy testvérekkel összejönni, házi csoport, Isten tisztelet, mert ezt várja ez vagy az, hanem azért, hogy közbe alakítja Isten a gondolkozásmódomat, az ő beszéde, az ő fontossági sorrendje, az ő szívében levő dolgokkal, és ez képessé tesz arra, hogy egy-egy helyzetben el tudom dönteni, hogy mi a jó, mi a kedves, és mi Isten előtt tökéletes akarat. Tehát a rendelkezésre állást nem lehet senkitől sem megkövetelni. Nem tudod. Ez mint a szeretetet se. Nem tudod. Az ellenség gyűlöli viszont a rendelkezésre állásomat, a készségességemet. Gyűlöli azt, hogy szabad akarattal kinyitom a szívem, és azt mondom Istennek, Uram, tégy bármit, használj bármire, és csinálj az életembe akármit. Uralkodj! Az ördög gyűlöli ezt. Mi sokszor úgy kimérjük azt, hogy hát mi az, amit szükséges megtenni, hogy mégis úgy még becsúszok a léc fölött, vagy átmenjek a léc fölött. De a készségesség és Isten szeretete igazából azt mondja, hogy mindent. Mindenem. Mindenem. Van, amikor az igenhez egy olyan keserédesség van, kényszeredettség. Láttál már olyan házasságkötést, ilyen kényszerházasságot filmeken vagy könyvekben, amit olvastunk, és akkor ott kimondta, mert lehet, hogy megölik az anyját, vagy a gyerekét, ha nem házasodik össze, kényszerházasság. De Isten a készségedhez, a rendelkezésre állásodra, amikor kimondod az igent, megadja az örömet is. Isten nem azt akarja, hogy kényszerből egy keserédes igent mondjunk ki, hanem azt akarja, hogy amikor kimondod, ő felszabadítja benned az örömöt. Az igennek van egy öröme. A rendelkezésre állásomnak, az én készségességemnek van egy öröme, ami felszabadul a lelkembe, tehát még a érzéseimbe, a képzeletembe, a gondolataimba is bejön Istennek az öröme. És ez jó. Tudod, amit olvastam a 110-es Zsoltár ott a harmadik versbe, a rendelkezésre állunk Isten számára, akkor néhány tanulságot hadd nézzünk meg Silásnak, vagy Szilásznak, vagy Szilvánusznak az életéből. Ugye Károli Silásnak mondja, más fordítások, ugye Szilásznak, görögül Szilász. És latinul pedig Silvánus. Ha megnézitek, Pál leveleiben mindig görögül fordul elő Szilászként, és a Lukács pedig az apostolok cselekedeteibe pedig, vagy fordítva, pedig Silvánusnak érjen. Már elfelejtettem. Majd tanulmányozzátok, így van, köszönöm szépen. Apcsel 15-ből a 32-es vers, Júdás és Silász. Na, látjátok, az apostolok cselekedetében van a Silász. Maguk is proféták lévén sok beszéddel buzdították és erősítették a testvéreket. Tehát ez Jeruzsálemben van, emlékeztek, mert az Apcsel 15-ben van a Dávid sátorás, az első jeruzsálemi zsinat, és ott jön ugye Júdás és Silás elő többek között, ő lett kiküldve Pállal, ők lettek kiküldve Pállal, például Antiókiába is, hogy azt a levelet, amit írtak Dávid sátoráról, Jakab vezetésével és instruálásával, ők vigyék el a levelet és olvassák föl, és mondják el az apostoloknak, jeruzsálemi apostoloknak a bátorítását is. Nézzük meg részletesebben Silásnak a történetét. Gyakran úgy figyelmen kívül hagyjuk Silást vagy Szilászt, pedig erőteljes üzenete van az ő életének és az egész életpályájának, különösen a rendelkezésre állásról, a készségességről. Először is nézzük csak meg azt, hogy ott van a 22-es vers, 15-22-ben, tetszett az apostoloknak és a véneknek az egész gyülekezettel együtt, hogy kiválasztott férfiakat küldjenek ki. Például Júdást és Szilást, akik vezető férfiak voltak a testvérek között. És a 32-es versbe pedig olvastuk, hogy Júdás és Szilász próféták is voltak. Tehát vezetők voltak, és próféták voltak a jeruzsálemi gyülekezetbe. És figyeld meg, hogy a rendelkezésre állás és az időben való igenmondás Megnyitja az ajtót, megnyitja a kaput az Isten elhívásához. Hogy be tud tölteni az Isten elhívását, és a benned levő ajándékok kibomoljanak, és meg tud futni azt a pályát, amit Isten kigondolt számodra. Tehát, hogyha megnézzük, ugye Szilász eredetileg nem Pál apostolnak a munkatársa volt, hanem eredetileg úgy jön be a képbe, úgy tudunk először róla a Bibliába, hogy ő Jeruzsálembe vezető volt, és próféta volt. Tehát egy tekintéllyel rendelkező vezető volt a jeruzsálemi gyülekezetbe. És egy olyan megbízható ember volt, akire hát teljes jó lelkiismerettel ott a vezetők is, és az egész gyülekezet is rá tudta bízni azt a kijelentés üzenetet, amely volt Antiókia, és az összes többi gyülekezet, nem jeruzsálemi, máshol szétszórodott gyülekezet számára. Ez önmagában is egy nagy bizalom. Tehát Silásról tudjuk, hogy gyülekezetnek egyik vezetője volt Jeruzsálemben, megbízott volt, lett, hogy az egyház nevében, az eklézsia nevében vigye Istennek a prófétai üzenetét más gyülekezetekbe, és átadja, és bátorítsa az embereket. Tehát proféta és tanító is volt egyrészt. Tehát ez lehet mondani, hogy valami adminisztratív feladat, küldönc, mint a teknőc, Ernő, emlékeztek. De az a helyzet, hogy nincsen semmi drámai elhívás, se jelenés, nincsenek semmi nagy csodák, jelek, egyszerűen csak hajlandóság van, rendelkezésre állás és készség. Ennyi. Készen állt Szilász arra, hogy elmenjen, és elhagyja a biztos otthont, Jeruzsálemet, és elmenjen Antiókiába, és akkor utána majd látjuk, hogy hát utána ment tovább. Az ő igenje Isten hívására megváltoztatta az egész jövőjét, és az ő pályáját ráállította Isten elhívására. Van egy Biblia vers, ha megnézzük a 15. fejezet 34-es verse, azt mondja, hogy Jónak látta Szilásnak Jeruzsálembe, megbízott volt, lett, hogy az egyház nevében, az eklézsia nevében vigye Istennek a prófétai üzenetét más gyülekezetekbe, és átadja, és bátorítsa az embereket. Tehát proféta és tanító is volt egyrészt. Tehát ez lehet mondani, hogy valami adminisztratív feladat, küldönc, mint a teknőc, Ernő, emlékeztek. De az a helyzet, hogy nincsen semmi drámai elhívás, se jelenés, nincsenek semmi nagy csodák, jelek, egyszerűen csak hajlandóság van, rendelkezésre állás és készség. Ennyi. Készen állt Szilász arra, hogy elmenjen, és elhagyja a biztos otthont, Jeruzsálemet, és elmenjen Antiókiába, és akkor utána majd látjuk, hogy hát utána ment tovább. Az ő igenje Isten hívására megváltoztatta az egész jövőjét, és az ő pályáját ráállította Isten elhívására. Van egy Biblia vers, ha megnézzük a 15. fejezet 34-es verse, azt mondja, hogy Jónak látta

0: Elek.
1: Egyszerűen csak hajlandóság van, rendelkezésre állás és készség. Ennyi. Készen állt Szilás arra, hogy elmenjen és elhagyja a biztos otthont, Jeruzsálemet, és elmenjen Antiókiába, és akkor utána majd látjuk, hogy hát utána ment tovább. Az ő igenje Isten hívására megváltoztatta az egész jövőjét, és az ő pályáját ráállította Isten elhívására. Van egy Biblia vers, ha megnézzük a 15. fejezet 34-es verse, azt mondja, hogy Jónak látta Szilásnak ott maradni. Tehát Szilás Jónak látta, hogy ott maradjon Antiókiában, miután átadta az üzenetet, bátorította a gyülekezetet, és akkor utána, én nem tudom, hogy most mondták-e neki emberek, vagy csak látta a szükséget, és a szellemében volt egy igen, hogy Uram, én ezt a szükséget be akarom tölteni, vagy az Úr szólt hozzá, fogalmam sincs. De azt tudjuk, hogy Szilás úgy látta a Szent Szellem által, hogy neki szükséges, hogy ott maradjon, mert szükség van rá. Ez azt jelenti számomra, hogy a rendelkezésre állás elkészíti előtted az utat. Mert ez a döntés, hogy nem ment vissza akkor Jeruzsálembe, hanem ott maradt, és átadta az ő jövőjét az ottani vezetők kormányzásának, felügyeletének, lehetővé tette, hogy befussa azt a pályát, amit Isten kigondolt az ő számára. Nincsen semmi bombasztikus dolog, mint mondjuk Pálnak ott a damaszkoszi úton az elhívása, de számomra ez egy nagyon fontos dolog, mert ez fölkészítette őt, ez a döntés, egy egyszerű döntés. Fölkészítette őt a jövőre. Fölkészítette őt a holnapjára. Fölkészítette arra, hogy Pál apostolnak legyen majd szolgatása. És majd meglátjuk, apostolként futja majd később, évekkel később a pályáját. Ennyi. Egyetlen pillanatnyi elérhetőség, egyetlen pillanatnyi rendelkezésre állás, egyetlen pillanatnyi igenmondás Isten hívására, mint Izajás, hogy Uram, itt vagyok, küldj el engem, megnyitotta előtte az ajtót, hogy a benne levő ajándék kibomoljon, és egy gyümölcsöző életet éljen. Antiókiába szükség volt az ő életére, a szolgálatára. És ahogy igen mondott, az nem csak egy olyan üres igen volt, ígéret, és ha megnézed, nem csak az volt, hogy most akkor itt maradok, egy kicsit tanítgatok, bátorítgatok, profétálgatok, aztán visszamegyek és megint pihenek. A 40. verset, ha megnézzük, azt olvassuk, hogy Pál Szilást választotta magához, és úgy indultak el. Egy megfelelő döntés a kapcsolatrendszeredbe is isteni átrendeződést hoz. És oda tudsz kerülni Isten szolgálóihoz, szolgálati ajándékai mellé. Csak a megfelelő időben vedd észre a rendelkezésre állásra, mondjak igent. Mondjak igent, amikor szükség van. Tudod, így lett Pálnak a munkatársává, hogy nem ment egyből vissza. Mi sokszor úgy sietünk egy-egy dolog elintézése után újból úgy visszatérni a kuckónkba. De Szilás nem így volt, hanem radarozott a belsejébe, és azt mondta, hogy Uram, én a te jó, kedves és tökéletes akaratodat akarom megismerni, fölismerni és azt megcsinálni. És hogyha megnézed, Pál mellé Szilás nem egy haló nincs, szamár is jó, nem egy ilyen futottak még választás volt, hanem Istennek a tökéletes terve volt.

De Istennek a tökéletes terve sokszor egy ilyen igenem múlik, nem megyek vissza a kényelmes helyre, hanem ott maradok, mert szükség van rá, és igent mondok. Jónak tartotta, hogy ott maradjon, hogy betöltse Isten pályáját. Az Apcsel 16-ban azt olvassuk, 4-es 5-ös vers, ahogyan körbejárták Pállal a városokat, átadták nekik a rendeleteket, így a gyülekezetek erősödtek hitben, és napról napra gyarapodtak számban is. Tehát figyeld meg, nem csak segített utána Silás Pálnak az üzenetnek az átadásába, elvivésébe, hogy most egy leveleket hordoz, mint a Pál nem tudta volna a tarisznyájába elvinni, hanem ő maga volt az üzenet. És Isten azt akarja, hogy ne pusztán egy üzenetet vigyünk, hanem te magad legyél az üzenet. Hogy éljünk úgy, nem csak amikor beszélünk valami istenes, kifejezetten valami szakrális, biblikus dolgot mondunk, hanem úgy, ahogy vagyunk, legyen az életünk az üzenet. És Silás ilyen ember volt. Silásról ezt tudja, ezt majd később, majd elő fogjuk venni. Péter apostol maga is így erről tesz bizonyságot. Ez Istennek a tervezése volt, Istennek a stratégiája volt. Isten pontosan tudta a holnapot, a jövőt. Ő eleve Isten választása volt. Oda Pál mellé. És hogy ebbe biztos légy, mert fontos az, hogy legyél abba biztos, hogy Isten téged választott. Emlékeztek, ott van János 15-ben. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Mondd a melletted levőnek. Nem te választottad az Urat. Az Úr választott téged. Az Úr választott ki engem is. Hogy elmenj és gyümölcsöt teremjél. Mondd neki. Azért választott Isten, hogy elmenj és gyümölcsöt terem. Várd meg azért az Isten tisztelet végét. Igen. Ehhez sokszor az elménket, a gondolkozásmódunkat újból meg kell frissíteni. Hogy igen, te nem egy futottak még kategóriája vagy Istennek, hanem te vagy az elsődleges választása, hogy abba az ismeretségi körbe, abba a munkatársi, iskolatársi, rokoni körbe, lakóhelyi körbe, ahol élsz, hogy te legyél az üzenet. Téged választott ki Isten oda. Hogy ne legyen ebbe benned bizonytalanság. Tudod, egy idő után az ember azon gondolkodik, hogy az örökséget hogyan tudja átadni, és mit is adok át. És az örökség átadása, vagy az örökség önmagába, hogy tudjam, hogy mi az, ahol szükséges a rendelkezésre állás. Hogy amikor Istennek a hívása elhangzik, tudjak igent mondani. És az az igen mondásom készé és képessé tesz arra, hogy az örökséget fölismerjem, és át tudjam adni, tovább tudjam adni azt a szellemi örökséget majd másoknak is. Ott a 16. fejezetben ezt nem citáltam ki, mert fölolvastuk ott a 19-es verstől egész a 31-es versig, amikor emlékeztek ott, Filippibe börtönbe kerültek, Pál és Silás, hogy annak a jövendő mondó lánynak a lányból levő gonosz szellemet kiűzték, és hát jó, megverték, megostorozták, aztán pedig börtönbe vetették, és amikor oda kerültek a börtönbe, Pállal együtt, Silás is, Silás nem azt mondta, hogy kellett nekem ezzel az emberrel társulnom, mert most emiatt ostoroztak meg, ha nem jöttem volna el Pállal, akkor most ülhetnék Jeruzsálembe ott a fügefa alatt, és ihatnám a citrus limonádémat, stb. Nem volt semmi ilyesmi, nem mondta még azt, hogy nem kellett volna ezt azért úgy nyilvánosan csinálni Pál szerintem. Lehetett ott, elmegyünk az egyik mellékutcába, és ott kiűzzük azt a gonosz szellemet, és akkor kész. Nem mondott semmi ilyesmit, egyik se hibáztatta a másikat, hanem fölemel, ja nem tudom.
tudták fölemelni, mert kolodában voltak. Egyszerűen a hangjukat emelték föl, és dicsőítették Isten. Ott fogságba, börtönbe, megverve, bilincsbe verve, dicséreteket énekeltek az Istennek. Ott a többi fogó is, hát csak hallgatta. És tudod, a hitnek, a dicsőítésnek az embere volt, amit Kati felolvasott ott a 2. Krónika 20-ból, és akkor utána nagy zsákmányszerzés volt, mert nagy szabadulást hozott az a dicsőítés. És utána nagy hálaadás is lett. Itt is elkezdték dicsőírni Isten, földrengés lett, nagy szabadulás lett, utána pedig hát megtért ott a börtönőr is, meg az egész háza népe is. És ő nekik nem csak, hogy kikerültek, hanem egy tisztességet is kaptak a városba, egy jóvátételt is kapta. Szilás abban a helyzetben nem panaszkodott, nem morgott, egyszerűen csak imádkoztak és dicsérték az Urat. És Istennek a hatalma így felszabadult. Tudod, amikor rendelkezésre állok, Isten lehet, hogy belevisz olyan körülményekbe, olyan helyzetekbe, hogy kérdőjelek jönnek, Uram, hát én nem erre mondtam igent. De ha akkor is hálát adsz, és dicséred Isten, olyan szabadítást, Istennek olyan természet fölötti megnyilvánulását éled át, ami belekerült, és 2000 év múlva is olvassuk és megemlékezünk erről, mert belekerült a Bibliába. Szilás ott nem csak proféta volt, hanem imádó, Isten dicsőítő, hűséges szolgatás. Hűséges szolgatás. Aztán emlékezünk, hogy onnan elmentek Tesszalonikába, elmentek Béreába, elmentek Korintusba. Még most nem vesszük át ezeket. Csak Korintusi a 18. fejezet 1 verset még kiírtam az 5-ös. Mikor megérkeztek Macedóniából Silás és Timóteus, szorongatta a Szent Szellem Pált, és bizonyságot tett a zsidóknak, hogy Jézus a Krisztus. Annak is háborúság lett a vége. Megint előhozhatták volna Silás is, meg Timóteus, hogy szóljunk már a mesternek, mert állandóan baj csinál. Nem tudták, hogy ez a dolguk, ez az elhívásuk, hogy hirdessék, hogy Jézus a Krisztus. És hűséggel futották a pályájukat. És nem ismerjük Silásnak a teljes életútját, de megismerjük azt, hogy apostoli vezetőként betöltött egy olyan elhívást. Sokan azt tartják, hogy a Tesszalonika gyülekezetnek Pál apostollal ők ketten voltak az alapítói, tehát egy alapító apostoli tekintélye volt. Pál apostol az 1 Tesszalonika 1-ben írja, hogy Pál, Szilvánus és Timóteus. Tehát így írja Pál ő hármukat, hogy egy hármos tekintéllyel, és tudjuk, hogy Timóteus egy apostoli tekintéllyel szolgált, vagy a 2 Korintus 1-ben a 9-es vers azt mondja, hogy általunk prédikáltunk közöttetek általam, Silvánus és Timóteus által. Tehát ő is ott szolgált. És nézzük meg, Péter apostol is írja az első levelébe, Silvánus által, aki mint gondolom, hű testvéretek, röviden írtam bátorítva titeket is bizonyságot téve arról, hogy az az Isten igaz, kegyelmes, hogy tessé, hogy az az Isten igaz kegyelme, amelyben álltok. Igen. Tehát, és persze fölmerülhet, hogy ez ugyanaz-e a Szilván, ugyanaz a Szilvánus-e, de ugyanaz, tehát utána néztem a egyház történelembe is, és az egyház történelmi iratokba is, az egyházatyákban is egyértelműen, tehát ugyanarról az emberről van szó. Tehát az azt jelenti, hogy amikor mi először találkozunk Szilvánusszal, vagy Silvással, Jeruzsálembe, mi van? Igen. Akkor ugye jeruzsálemi tanács megbízza őt, hogy menjen el, és vigye a levelet, meg az üzenetet a különböző gyülekezetekbe. Aztán jó sok évvel később, ugye közben Pál apostollal együtt szolgál, gyülekezeteket alapítanak, bátorítanak, aztán jóval később pedig azt látjuk, hogy
Péter apostollal együtt szolgál. Számomra ez azt is jelenti, hogy nem pusztán kísérő, hanem egy teljes értékű apostoli szolgáló volt. Tanított, pásztorolt, leveleket írt, és benne társszerzőként ott volt. És ez nem véletlen, mert ez egy erőteljes örökség. Tehát most is Szilvánusznak az öröksége ott van a szívünkbe, ott van az elménkbe, mert kézhez vehetjük az ő írásait is. És azt, amit ő csinált. Mert amire ő igent mondott, az messze túlmutat azon, amit látott. Vagy úgy be tudott fogni az elméjébe, és amire te igent mondasz most Istennek, az messze túlmutat azon, amit te most látsz a holnapból, látsz a jövőből. Sokkal több. Ugye Péter azt mondja, hogy Szilvánusz által, mint gondolom, hű testvéretek, röviden írtam, bátorítva titeket, és bizonyságot téve arról, hogy az az Isten igaz kegyelme, amelyben álltok. Tehát az azt jelenti, hogy nem csak Pálnak volt a munkatársa, hanem Péternek is. Nem volt Pál felekezetű, de nem is volt Péter felekezetű. Nem volt az, hogy én Pálé vagyok, én Péteré vagyok, és most ide hozzám minden hívő, mert aki nincs velünk, az ellenünk van, vagy stb. Már most sokszor a felekezetek úgy vannak, hogy építsük a mi hálózatunkat és felekezetünket. A rendelkezésre állás számára azt jelentette, hogy Istenem, a te királyságod számára kész vagyok. Ott van a készség bennem. Becsukod magad, becsukod a szemedet, akkor megemlékezhetsz arról, hogy Isten hűséges. Erről beszéltünk egy hete. Korintusi levélben van, hogy hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal való közösségre. Isten, a hűséges Isten, egyszerűen közel von, magához von, és miközben együtt járunk vele, mi is hűségessé válunk. Jézus hűsége a rendelkezésre való állásában, a készségességében nyilvánult meg. És ahogy a hűséges Isten magához ölel és közelében tartok, mert a vele való közösségre hívott el, emlékeztek Jézus a tanítványokat, az apostolokat is így válogatta ki, hogy vele legyenek közösségben. Minket is erre hívott el, erre választott, hogy közösségben legyünk. És miért? Azért, hogy lát bennünket már a vele való közösségben hűségesként. Ő úgy néz téged, hogy te egy hűséges ember vagy. Úgy lát téged a fiába, Jézus Krisztusba, mint akire mindig számíthat, mert rendelkezésére állsz. Lehet, hogy ez még ma nem így történik az életemben mindig, de ő már így gondolkodik felőlem. És így gondolkodik felőled, és így lát a Krisztusba téged. Azért kezdett el benned egy munkát, hogy kész legyél, rendelkezésére állhass. Hogyan jellemeznéd Szilvánuszt? Ugye az első, ugye az volt, hogy megbízható és kipróbált. A megbízható, emlékeztek a két biblia verset, néztük az Apcsel 15-22-be, hogy egyszerűen rábízták az üzenetet. Aztán az 1 Péter 5-12-be is Péter is rábízott dolgokat. Tehát az apostolok, a gyülekezetek rábíztak fontos isteni üzenetet, annak a továbbítását, mert Isten hűséges embereket beemel a szolgálatba. Amikor készségességgel fordulok, rendelkezésére állok, akkor Isten beemel, és berak abba a szolgálatba, amilyen ajándékot eltervezett felőled. A másik,
Ugye beszéltünk arról is, hogy prófétai ajándékkal szolgált és bátorított. A 32-es vers, a 15-32-ben olvassuk, hogy sok beszéddel bátorították, mint proféták, és erősítették. Tehát nem csak egy szervező volt, nem csak egy üzenethozó, üzenetküldő volt, hanem olyan ember volt, aki Istennek a aktuális réma üzenetét szólta, amivel építette az eklézsiát, építette a helyi gyülekezetet, bátorította, mert a Szent Szellemnek az ajándéka arra van, hogy az egész testnek az épülésére legyen. A prófétálás ajándéka nem arra van, hogy kipicézen, és akkor nyilvánosan ott elmondja, hogy most ez a bajod, itt vétkeztél, stb. Nem erre van, hanem arra, hogy építsen, bátorítson, vigasztaljon, buzdítson. A prófétai hivatal az egy más dolog. A prófétálás ajándéka az erre van. És fontos ezt látnunk, hogy a Szent Szellem ajándékát, ahogy használták, végig járták a gyülekezetet, és bátorították, erősítették a testvéreket. A harmadik dolog, ami Szilásról el lehet mondani, amiről szintén beszéltünk ott a Filippi történet kapcsán, hogy bátor volt, és a szenvedésekben is megállt hűséggel. Lehet látni, most van egy keresztény testvér is ebben, mi ez az ének verseny? Igen, megasztál. Köszi. Ott lehet látni, nagyon érdekes az embereknek, azért néztük, mert van egy barátunknak a lánya is benne van, és csak ott érdekes volt az embereket, ahogy látni a karakterüket, hogy mennyire bírják a gyűrődést, a feszültségeket, pedig hát sok mindent azért nem mutatnak. De tudod, mitől fogod tudni bírni a feszültségeket, a megrázásokat? Hogy készé teszed magad Isten számára. És azt mondod, Uram, kész vagyok. A rendelkezésre állásom, az igen mondásom megerősít. A viharokba egy stabilitást ad. Miért? Mert azt mondja az Úr, ha te minden helyzetben a készségedet kinyilvánítod, én pedig minden helyzetben megerősítelek, hogy tudjad, hogy nem csak te számíthatsz rám, vagy én számíthatok rád, hanem te is számíthatsz rám. Minden helyzetben számíthatsz rám. Ezért ott a börtönben is nem csüggedett, hanem dicsérte az Urat, és hitben stabil volt, és az igazi hit a próbákban mutatkozik meg. Az igazi hűség ott énekelt, hűségesen, kitartóan, szolgálatkészen, örömmel, hálával a kalodába, szabadításig. És a negyedik dolog, ami Szilás ide kapcsolódik, hogy nem csak bátor és hűséges a nyomorúságból, szenvedésekbe, és stabil, hanem minden helyzetben egy Isten dicsőítő, hitelteli szíve volt. Nem véletlenül szeretett Pál is vele lenni, mert amikor prófétálással, vagy más bátorítással szolgált a gyülekezetekben, látta Pál, mit jelent a hit, a nem látott dolgok felől való meggyőződés. Római levél 12. fejezet beszél, emlékeztek, hogy a hit szabálya szerint teljesítjük, amikor tanítunk, intünk, szolgálunk. Ez mit jelent a hit szabálya, hogy amikor én prófétálok, vagy intek, akkor tehetem meg, ha hittel tudom azt megtenni. Mit jelent, hogy hit, amikor már hiszem, hogy amit kimondok, az téged megváltoztat. Amikor hiszem, hogy amit kimondok, az téged Isten képmására fog előbbre vinni. Amikor ezt már hiszem, nem csak korrigálni akarok valamit, változni, nem jól csinálod, hanem hiszem, hogy amit mondok, az téged építeni, buzdítani, előbbre fog, Krisztusibbá fog tenni, akkor van jogom azt megtenni. És Pál látta, hogy ez az ember
Sokszor nem azt mond, nem arról beszél, amit a fizikai szemeivel lát, hanem amit Isten adott neki hitet. Amit már Isten lát. Amit még nem lát az életembe, de belemondja. Hittel. Belém prédikálja, hogy képes vagyok rá. És tudok hűséges lenni. Tud Isten rám számítani. Még lehet, hogy nem úgy csináltam eddig, de utána meghallottam, a hit földgyulladt bennem, és holnap már meg tudom csinálni. Holnap már rendelkezésre fogok tudni állni, mert földgyulladt a hit bennem. És Pál azt látta. És azt mondta, ezzel az emberrel én is szeretnék együtt járni. Ezzel az emberrel én is szeretnék együtt szolgálni. Még egy dolog. Ötödik, Silásról. Milyen alázatos ember volt. Silás nem vágyott arra, hogy most Silás első levele, Silás második levele, Silás harmadik levele, stb. És pedig hát írt. Azt olvassuk, hogy Péternél együtt írták, oké, de hát írhatta volna, hogy én Silás, meg Péter, meg stb. Stb. Nem így volt. Hát nem. A Pál választotta Silást a 40. vers. Miután a testvérek Isten kegyelmébe ajánlották, útnak indult. Vagy a 18-as fejezet 5-ös vers, megérkeztek Macedóniából Silás, Timóteus, olvastuk már, ezt szorongatta a szellem, pár bizonyságot tett a zsidóknak, hogy Jézus a Krisztus. Nem versengett, nem akart előtérbe kerülni, egyszerűen csak rendelkezésre állt, készséggel ott volt, betölteni azt, ami kija volt Pál szolgálatának, karakterének, életének, a szükségeket. Hűséges volt és alázatos. Nem kereste a pozíciót, hogy most én vagyok az alapító apostol, stb. Egyszerűen csak szolgálni akart, és ez volt számára fontosabb, mint a hírnév. Vagy a pozíció. Erről is beszéltünk, de a hatodik jellemvonása ugye Silásnak az volt, hogy sokféle szolgálat irányzattal együtt tudott működni, és együtt tudott szolgálni. Tehát ő az egybeszerkesztésnek az embere is, egyfajta hídember, tehát Pál szolgálata a pogányok fele, volt, tudjuk, nagyon jól elsősorban, ő így fogalmazza, hogy én vagyok a pogányok apostola, Péter pedig a zsidók fele, a zsidók apostola. Nyilván Pál is szolgált a zsidók fele, majdnem minden városba ott kezdte, aztán még el nem őzték onnan. De hát így határozza meg, tehát egy más karakter, más irányzat, de Silás Pállal is, Péterrel is teljes harmóniával együtt tudott szolgálni. Egységbe több vezetővel is. Ő az egységnek az embere, Silás. És Isten egységbe munkálkodik és működik, és odaküld áldást, ahol van egy harmónia, akár pálos, akár péteres a vonulat, akár pogányok fele való szolgálat, akár mesiás hívő, stb. Szolgálati irány. Mert tudom, hogy sokan aztán kiakadnak, hogy mostan disznóhús, vagy kóserezés, vagy céderest, vagy, és akkor sok minden lehet, és sehogy máshogy szőlőli, vagy bor. De ő az Isten beszédének volt az embere. Isten embere volt. Isten küldöttje volt. Megbízható, és hordozta az Isten beszédét. Mert ez a hetedik tulajdonképpen, hogy Silás Istennek a szavát hordta. És ő maga volt, ugye a nagyon kedves Biblia mond, Biblia vers az, ami ott van a János 1.14-ben, hogy és az Istennek a szava logosz a testé lett, és köztünk lakott. Sokszor úgy van fordítva az ige testé lett. Tehát az Istennek a szava logosz a testé lett. És ez názáreti Jézusra vonatkozik elsősorban. És olvassuk Jézusról az evangéliumban, megtette Jézus,
hogy betöltse azt, ami írva van, és ott citálja, hogy melyik proféciát akarta, és töltötte be ezzel és ezzel. Sokszor kereste Jézus, hogy betöltse Istennek a szavát. És ezzel lett hússá, vérré, valósággá, életvitellé, cselekedetekké, beszédévé Istennek a szava. De ez igaz rád is, és igaz rám is, hogy Istennek a beszéde hússá, vérré lett. És ezt jelenti, a rendelkezésre való állás az olyanná formál téged is, engem is, hogy az Istennek a szava húsá, vérré, beszéddé, gondolkozásmódá, döntésekké válik. Egyre inkább, ami jó, ami Istennek kedves, ami Isten előtt tökéletes, olyant fogsz dönteni. Minél inkább Istennek a beszédét eszem, olvasom, imádkozok, gondolkodok róla, beszélgetek róla, az azt jelenti, hogy rám tudja Isten bízni már nem csak azt, ami 2000 éve oda le van írva, hanem azt, amit most, azt, amit holnap, abba az aktuális helyzetbe akar ő mondani X-nek vagy Y-nak. Isten beszédének az emberévé vált és Silas. Megbízható. És én úgy hiszem, hogy ezt megtanulhatjuk, hogy legyünk egy árnyékban szolgáló hősök. Én nekem valahogy ez. Árnyékban szolgáló hős. Ez jó kifejezés. Árnyékban szolgáló hős. Nélküle se Pál, se Péter szolgálata nem lett volna az, ami lett. Silas szolgálata által lett Péter szolgálata is azzá, Pál szolgálata is azzá, ami véle. A belső hűség, a bátorság, a szívbéli stabilitás volt jellemző rá. Meg tudjuk mi is ezt a pályát futni? Igen. Egyszerűen Isten jelenlétében, amikor dicsérjük és imádjuk őt, kimondom, Uram, kész vagyok. Rendelkezésedre állok. És Silas az, aki minden helyzetben kész hálát adni, és Istent dicsőíteni. Ha egyetértetek velem, hogy szeretnétek ezt, akkor hozzunk ilyen elhatározásokat, hogy hűséges leszek én is. Minden helyzetben. Ahova Isten állít. És minden helyzetben, akkor is, ha nehéz, akkor is, ha nyögvenyelős a dolog, hálát fogok adni, és dicsérni fogom őt. Amen. És bátorítani fogom, Uram, az embereket akkor is, hogyha szemétül viselkedtek. Akkor is én bátorítani akarom őket, és vigasztalni akarom őket. És szeretni fogom őket. Megbocsátok, hálát adok, értük, és megáldom őket, és építeni akarom a te népedet. Nem egy felekezetet, nem egy saját magam gyülekezetét, hanem az egészet, az egész Krisztus testét akarom építeni. Amen. És egy egységben akarok szolgálni. Én nem felekezeti, hálózati királyságokat akarok építeni, hanem pálistákat is, meg a péteristákat is. Mindenfélét, aki csak segítségül hívja a te nevedet. Amen. Amen. És Uram, én a te üzenetednek a hűséges hordozója akarok lenni. Annyi tanítás elérhető, annyiféle YouTube, meg stb. Üzenet, podcast, elérhető vlogok, blogok, olvashatók, de nem adom oda akármire a szívem, a fülem. Amen. Ez nem olyan egyszerű, mert a korszellem az hív és vonz. De nem adom oda a szívem, az elmém, hizelkedő, vagy a korszellem által irányított és befolyásolt, manipulált, csak úgy szeressük egymást üzenetekre.
Persze szeressük egymást, és szeressük az igazságot, de van egy másik oldala is. Gyűlöld a gonoszságot. Közeledj az Istenhez, de állj ellene az ördögnek. Nem megy az egyik a másik nélkül. Jézusra nem azért jött a kenet, mert szerette az igazságot, hanem azért jött rá a kenet, 45-ös Zsoltár, mivel szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot. Ezért kent föl téged a te Istened az öröm olajával, a társaid fölé. Tehát én nem pusztán az evangélium egyik oldalát akarom, ami PC és politikai korrekt, és a mostani kultúránkba, izmusainkba így beleillik, humanizmus, vokeizmus, meg sok minden másba úgy belesimul, hanem a teljes evangéliumot, a teljes királyságot kívánom, Jézus Krisztus királyi uralmát kívánom hirdetni. Amen. Péter, tudod, hogy nevezte? Egy szóval Silvánust, 5.12, hűséges testvérünk. Így nevezte. A hűséges testvér. Nem híres, de hűséges. Nem csúcs, de oszlop. Nem változó, hanem stabil. És ez számít. Olyan valakivé válni, olyan valakinek lenni Isten népe között, Isten királyságába, hogy a menny rendelkezésére állsz. És Isten számíthat mindig rád, hogy a mennynek az illata kijöjjön. Kiáradjon a Krisztusnak a jó illata, az élet illata, az ő gyógyítás, a szabadítás, a vigasztalás a rajtad keresztül. A hűséged, a rendelkezésre állásod, az odaszánásod, a hajlandóságod által.

0: Ezért imádkozhatunk is? Mondjunk el egy imát. Mennyi atyánk. Köszönöm a te szeretetedet. És igent mondok a te hívásodnak, a te keresésednek. És az igenemnek ereje van. Lehet, hogy apróságnak tűnik, de formálja a jövőmet, formálja az életemet, mert te erőt adsz hozzá. Formálja a holnapomat, az örökségemet, az elhívásomat. Uram, az az én részem, hogy rendelkezésedre álljak, és ezt megteszem. Segíts meg, hogy hűséges legyek ott, ahova te állítottál. Segíts meg, Uram Jézus Krisztus, hogy minden körülmények között neked hálát adva téged dicsérjelek. Erre szánom oda magam. Segíts meg, Uram Jézus Krisztus, hogy egy prófétai szívvel bátorítsak, buzdítsak, vigasztaljak mindenkit, akárhol vagyok a Szent Szellem által. Segíts meg, Uram Jézus Krisztus, hogy az egységet, az egybeszerkesztést munkáljam, szolgáljam, minden körülmények között. Én a te királyságodat, a te királyi uralmadat kívánom építeni, nem felekezeti, hálózati dolgokat, és én megbízható üzeneted akarok lenni. Segíts meg ebbe. Nem csak átadni az üzenetedet, hanem megélni azt, hogy az életem legyen egy üzenet. Segíts meg, Uram, hogy a korszellem, emberek hizelkedése ne tudjon manipulálni és megváltoztatni a te üzenetedet. Uram, igent mondok, hogy az legyek, akire számíthatsz. Uram, igent mondok, hogy az legyek, akivé te elterveztél. Uram, igent mondok, hogy rendelkezésedre álljak, és ez ajtót nyithasson az általad elkészített örökségembe. Uram, igent mondok, hogy rendelkezésre állva neked be tudj vinni ezáltal az elhívásba, amit nekem terveztél. Legyen így, és dicsőítsd meg ezen keresztül a te nevedet, az én életembe is, és a testvéreimébe is. A Jézus Krisztus nevében. Ámen.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.